0: nappali csúcshőmérséklet tartósan 38 vagy 40 fok körül alakulhat. Aki teheti, este 6 és 9 óra között kapcsolja le a légkondicionálót, és ne ilyenkor töltse elektromos eszközeit és autóját, így csökkenthető az áramfogyasztás, javasolja Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A meteorológiai előrejelzések alapján ez az idei év eddigi legintenzívebb és legveszélyesebb hőhulláma lehet. Az elmúlt 20 évben sem igazán láttak ehhez hasonlót. A hőség nem csak kellemetlenséggel jár, de jelentős terhelést is jelent a szervezetnek. Folytatódtak a taxi ellenőrzések Budapest belvárosában. Június 19-én este a fővárosi rendőrök, a Budapesti Közlekedési Központ és a Nemzeti Közlekedési Hatóság közreműködésével elsősorban a taxik műszaki állapotát ellenőrizték egy 4 órás villámakció keretében a belvárosban. Az 5. kerületben a több mint 40 taxisofőr és járműve ellenőrzése során 3 esetben szabta ki helyszíni bírságot a lejárt műszaki érvényesség, a hatósági jelzés hiánya és a világító berendezés hibája miatt. A műszaki állapot, illetve a szállítás során nem működő taxióra miatt 2 esetben jegyzőkönyvet vettek fel, további 2 járművet műszaki átvizsgálásra rendeltek, 3 esetben pedig viteldíjjal történő visszaélés miatt intézkedtek. Az ingatlanfejlesztői aktivitás erősödése is szerepet játszhatott abban, hogy 2025 átlagához képest a budapesti telekárak növekedése 11%-ponttal meghaladta a magyarországi átlagos telekár növekedést, olvasható az üzletem.hu-n. A főváros környéki telkek árai is jobban emelkedtek, mint az országos átlag, ami szintén összefügg azzal, hogy az építkezések túlnyomó többsége ebben a térségben koncentrálódik. Eközben a balatonparti települések építési és üdülő telkek a lakásár növekedéshez hasonlóan az országos átlagnál kisebb volt az árnövekedés. A balatonparti településeken májusban 55 ezer forintért kínálták az építési és üdülő telkek négyzetméterét, ami átlag alatti árnövekedést jelent az egy évvel korábbinál, ez csak 2,4%-kal magasabb árszint. A budapesti agglomeráció főváros körüli településein valamivel nagyobb, 7,2%-os volt az áremelkedés, ami ott átlagosan 49 ezer forintos hirdetési négyzetméter árakat jelent. Pályakarbantartás miatt rövidített útvonalon jár a 2-es metró vasárnap délelőtt, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A BKK közleménye szerint vasárnap 0 óra és 12 óra között a 2-es metró csak a déli pályaudvar és a Puskás-Ferenc stadion között közlekedik, az Őrsvezértere és a Puskás-Ferenc stadion között M2-es jelzéssel pótlóbusz szállítja majd az utasokat. Déltől ugyanakkor már a teljes vonalon jár a metró. Vasárnap tovább fokozódik a hőség a napos időben, a legmelegebb órákban 36-41 fokot mérhetünk. A hajnal is egyre kevesebb helyen hoz némi felfrissülést, a legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 24 fok között alakul. Számottevő csapadék ezen a napon sem várható, de elvétve egy-egy hőzivatar nem kizárt. A déli délkeleti szele több helyen kísérhetik élénk széllökések.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik.
2: És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változó.

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a vétel között pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Az a nagyon kedves úriember, aki most megtisztelt a jelenlétével, bizalmával, Wunderlich József jó régóta hatással van. Erre a bizonyos kulturális életre örülök neked.
2: Én is.
1: Még nem örülök. Találkoztunk sem az életben, sem az étterben, milyen jó, hogy ez egyszerre
2: én,
1: most megtörténik.
2: Én is nagyon örülök.
1: De majd megyek a Budapest Parkba. Hétvégén, és ott megnézlek.
2: Nagyon megnézlek. Jó. Nagyon nagy buli.
1: Benneteket. Na milyen most a lelki állapot?
2: Nagyon, egy részről nagyon fel vagyunk spanolva. Ebben van egy nagy adag izgatottság, zaklatottság, sok minden, sok felé vagyunk, zenekarilag is, alkotóilag is, de hát ebből iszonyatos nagy robbanások szoktak lenni, amikor így összejövünk. Tehát amikor így 4-5-en össze tudunk jönni, akár próbálni, akár koncertre, akkor mindig megérezzük, hogy mindenki a saját kis világát annyira be tudja hozni a zenekarba, és annyira bele tudja tenni a közös zenélésbe, hogy iszonyatosan élvezetes. És nagyon megérezzük, hogyha valaki hiányzik. Tehát, hogyha csak egy ember is hiányzik a csapatból, akkor már érezzük, hogy ha most itt lenne, de jó, meg tudnánk ezt a részt.
1: De mikor tudtok lenni mindannyian?
2: Hát nagyon ritkán, nagyon ritkán. Tehát ez egy nagyon nagy dolog.
1: Mi lesz akkor hétvégén?
2: Hétvégén istentelen nagy buli lesz.
1: Mondd le a pontos dátumot.
2: 28-án leszünk a Budapest Parkban a Grund Vixjezi fűzenekarral. Mi csak úgy hívjuk, hogy Grund VFZ. Mit tudok mondani?
1: Hát az, hogy például mikor vannak próbák? Kell most nektek külön készülni a parkra?
2: Hát most ezen a héten egy próbát tudunk olyat csinálni, ahol mindenki...
1: Tehát akkor főpróba.
2: Hát gyakorlatilag igen. Aha. Igen. Tehát egyeztettük már a műsort, összeraktuk, hogy mik lesznek a dalok. Találkoztunk már többször úgy, hogy hárman, négyen, de úgy még most a közelmúltban nem sikerült találkozni, mind az öten ott legyünk.
1: Na majd akkor
2: úgyhogy vasárnap. Úgyhogy ez a főpróba héten, igen, lesz egy ilyen nagy próbánk, ahol mind az öten ott leszünk, ott véglegesítünk mindent, formákat, átkötéseket. Lesz új dal, úgyhogy az új dal is készen van, és már külön-külön már mindenki ismeri és tudja és játszotta. Együtt öten még nem játszottuk így, nem raktuk még így össze élőben, úgyhogy ez is nagyon izgalmas lesz. Ez lesz a középpontjában a próbánknak, és természetesen az, hogy tényleg az új szerkezetet azt átnézzük, és megbeszéljük, és véglegesítsük, begyakoroljuk.
1: Ki dönti el? Ugye azért is örülök, hogy jöttél, mert legalább egy-két kulisszatitkot elárulsz. Szóval ki dönti el például a setlistet, hogy milyen sorrend legyen?
2: Az a nagyon nehéz helyzet van, hogy 5 igenes zenekar vagyunk, tehát van mindenkinek vétójoga van, és ezzel szoktunk is élni, és nem szoktuk bele erőszakolni, senkit nem szoktunk bele erőszakolni olyan helyzetbe, amire esetleg bárki is egy kicsit bizonytalan, vagy azt érezné, hogy inkább nem. Mm-hmm. Tehát ha egy valaki azt mondja, hogy én ezt a dalt inkább nem szeretném, mert nem esik jól, mert visszás, mert azt érzem, hogy elfáradtam benne, nem tudom úgy megtölteni, akkor már egész egyszerűen hozunk helyette egy másik dalt, behívunk egy másikat, hál' Istennek elég nagy a repertoár, és akkor megbeszéljük, hogy mi legyen helyette.
1: Pont ezért kérdezem, hogy nagy a repertoár. Képzeld, hogy nekem mindig az a fejlővése megy egy koncertnél, hogy mi az első dal? Tehát az intro után, ha van intro, akkor mi az első dal? Mivel be kell rúgni az ajtót?
2: Hát mi a Pál utcai fiúkból alakultunk gyakorlatilag, és ennek alapján, úgyhogy hát mi nem tudom, hogy berúgjuk-e az ajtót, de hát az elején már felszokott robbanni a nézőtér, igen. Általában úgy szoktuk kezdeni, és ez elég jó kis felütés, hogy a medve fölmegy a színpadra, a Medvecki Balázs, dobosunk, fölmegy a színpadra, berobban a dobok mögé, iszonyatos dobszólót lekavar, ott már örjöngenek a nézők, és akkor egyszer csak behozza az első nótának az alapját, amire mi is berongyolunk mind a négyen a színpadra, és belecsapunk a gitárokba.
1: Szóval nem már gondolod el, hogy melyik lesz. Nincs spoilerezés.
2: Nézd, de nem nagy titok. Hát az Éljen a Grunddal kezdünk. Uh-huh. Az Éljen a Grunddal kezdünk. Egyrészt mi vagyunk a Grund.
1: Hát tudom.
2: Másrészt pedig pont ezt a Grund élményt szeretnénk mindenhova elvinni az országban, és a határokon túl is. Úgyhogy, és eddig sikerült is mindenhol.
1: Na hát sikerüljön. Ott 28-án is rukkolok nektek. Van még ilyenkor bármi nemű izgulás egyébként?
2: Van.
1: De amiatt, hogy azért nem léptek fel minden nap a parkban?
2: Ez egy speciális jelenlét. Tehát ezt egy olyan ember is megérzi, aki egyébként minden nap, vagy majdnem minden nap színpadon áll, akár 1000 vagy több ezer ember előtt. A parknak van egy nagyon speciális, annyira erős atmoszférája van, annyira erős saját világa van, egy annyira más dimenziót tényleg kirántja az embert a hétköznapokból, hogy egész egyszerűen ott az egy más, tényleg egy másfajta jelenlétet kíván, mint akár a Víg Színház, akár bármilyen más koncerthelyszín, legyen az zárt vagy szabadtéri.
1: Én nem tudom, mi megy az öltözőben, majd ha szabad, akkor elmondod, de hogy vicceltek ti azzal, hogy ott rockstárok lesztek?
2: Persze. Persze, hát ez nekünk is vicces.
1: Na, az?
2: Persze. Hát ennek megvan a maga bukéje, vagy hogy mondjam, tehát ennek azért van egy humora, és ezt mi egyrészt élvezzük, másrészt teljes mértékben átadjuk ennek magunkat, tehát igen, hát ennek, de hát nagyon sokféle rockstar volt már a világon, és a mai napig nagyon sokféle rockstar van. Vannak 80 éves rockstárok is, és vannak 12 éves rockstárok is, és óriási differenciák vannak minden szempontból, tehát zenei minőségben is, jelenlétben, előadóilag is rengeteg féleképpen lehet ezt értelmezni, hogy mi a rockstar. Az a jó, hogy gyakorlatilag tényleg minden belefér. Tehát belefér a rockstárba az irodalmi est is, mint ahogy régebben is voltak olyan rockstárok, akik kiálltak egy szál gitárral és elmondtak egy-egy verset.
1: Igen.
2: És én őket is rockstárnak hívom, vagy talán számomra ők a legnagyobb rockstárok, akik azt a határt ismerték feszegetni, hogy ez még rock, ez még rock and roll, hogy én kiállok, és van egy ilyen versem, amivel meg akarom váltani a világot, és szerintem igen. Én szerintem igen, mert bárki bárhogyan egy szál gitárral kiáll a színpadra, és beleordítja a világba az ő fájdalmát, baját, vágyait, álmait, hogy miben kéne máshogy lenni, vagy mi a múlt, vagy mi a jövővel kapcsolatos érzése vagy gondolata. Hogyha ezt valaki kiáll oda, és több ezer ember előtt kimeri ordítani magából, az szerintem már rockstar.
1: Abszolút.
2: Tehát én ezt gondolom.
1: Mikor voltál utoljára a parkban?
2: Egy éve voltunk.
1: De nézőként egyébként nem?
2: Nem jutottam el sajnos. Nagyon régóta tervezzük a feleségemmel, hogy elmegyünk egy koncertre, de nem jutottunk még el.
1: Nem volt rá idő. Arra lettem volna kíváncsi, hogy tudsz-e közönség lenni.
2: Én nagyon. Nagyon. Én imádnám, tehát én nagyon vágyom rá. Tehát én mindenféle, én a koncertélményt is nagyon, nagyon át tudom élni, és nagyon át tudom adni magamat a zenének, és a színházi élményeknek is nagyon. Én nagyon jó, én nagyon sokat sírok, nevetek, én imádok néző lenni.
1: Hát akkor majd megkérdezek, ha legközelebb jössz, és már valamint voltál.
2: Én néha egyébként a színpadon is néző vagyok, tehát én a kollégáimat is... Én nagyon tudom élvezni. Szerintem egy rock koncerten lehet, igen. Tehát, hogyha egy másik kolléga áll éppen elől középen, és ő tol egy nagy nótát, és én valahol oldalt hozzá gitározok, zongorázok, vagy hegedülök, vagy dobolok, vagy bármit csinálok. Én úgy nézem őt, mint aki a páholyba vettem jegyet, és a legjobb helyről nézem a nótát. Tehát én így. Én szoktuk is mondani egymásnak egyébként előadásokon is, ugye jó helyre vettem jegyet, én nagyon közelről tudom. Tehát én nagyon szoktam élvezni a kollégáknak a játékát.
1: Na pont azért kérdezem, hogy már voltatok korábban, mennyire lehet biztosra menni? Én értem, hogy ez egy népszerű produkció, egy népszerű...
2: Nem értem a kifejezést, hogy biztosan, hogy mire gondolsz ez alatt.
1: Hogy amikor belegondoltok, akkor tényleg a tömeget látjátok magatok előtt? A tomboló tömeget?
2: Mi szerintem soha nem gondoltunk bele semmibe.
1: De komolyan, tényleg?
2: Komolyan.
1: Csak hát így sodrottok?
2: Persze, abszolút. Hát mi ezt elkezdtük úgy, hogy egy vígmajálison kiálltunk, és eljátszottunk egy pár nótát a Pál utcai fiúk című zenésjátékból, és akkora sikere volt, hogy a villamos nem tudott tovább menni a körúton, mert akkora tömeg lett, ott a 4-es-6-os nem tudott tovább menni, ez ott a vígszínház előtt volt a körúton. És tényleg akkora tömeg összegyűlt, és elkezdtek jönni, hogy de mikor lesz még, de mikor fogunk még játszani, és akkor úgy kezdődött az egész, hogy meghívtak minket ide, oda, amoda, hozzátettünk még egy-két dalt, és akkor először lettek belőle ilyen egyórás koncertek, aztán másfél, aztán két órás, és most már ott tartunk, hogy nagyon vissza kell magunkat fogni, hogy ne lógjunk túl mondjuk a két órán, hogyha valahol le van fixálva, hogy két óra, és ott slussz, és csendrendelet van, és nem tudom én mi.
1: Igen, az van állítólag.
2: Igen, igen. Tehát, hogy a parkban is jártunk már úgy, nem tudom, hogy tavaly vagy tavaly előtt, hogy egyszer csak jött, hogy hát most már bele kell húzni a végén, mert túl lógunk, és le kell majd húzni a hangerőt.
1: De nem az, hogy 10 után már nem is lehet énekelni?
2: Nem tudom.
1: Ezt hallottam,
2: Én ennek nem néztem így utána. Meg van határozva, hogy mi az a decibel, amivel lehet még hangszennyezni, és meddig. És ebbe is bele kell férni sokszor. Tehát, hogy tényleg most már az van, hogy annyira szeretünk is játszani, meg annyira bele tudjuk magunkat vetni a játékba és a köztes improvizációkba, hogy tényleg volt már olyan, hogy a végén egy-két nótát ki kellett hagynunk, hogy be tudjuk fejezni.
1: No, hát izgalmas egy élet a tiétek. Még ha játék, akkor is. Igen. De a játék folytatódik majd egy hét múlva is. Tehát lemegy a park 28-án, ugye?
2: Így van.
1: És aztán irány Szeged?
2: Aztán irány Szeged, igen, mert utána gyakorlatilag lesz egy főpróba hetem a szegedi szabadtérén, ahol pedig egy iszonyatos nagy kihívás vár rám. Dózsát fogom játszani a Nemzeti Táncegyüttessel. És hát ez egy elképesztően szenvedélyes és nagy ívű főszerep, úgyhogy vannak benne táncok is, tehát nagyon keményen küzdöttem is ezzel a dologgal, és hát csodás
1: és nóták. És mióta próbáljátok?
2: Csodás nóták, és nagyon nagy nóták vannak benne. Tavasszal kezdtük el, március-áprilisban kezdtük el úgy próbálni, hogy nyilván én kezdtem el azt próbálni, hogy a táncokat és tánc alaplépésektől elkezdve. Uh-huh. Tehát,
1: akkor itt nem 6-7-ezés van, mint általában?
2: Itt nem, mert ez gyakorlatilag ez már létezett, ez az előadás, csak most egy kicsit át lett most változtatva, egy kicsit fel lesz frissítve, és ki lesz bővítve egy második résszel.
1: Recycling.
2: Így van.
1: Élvezed a folyamatot?
2: Csodálatos. Én őket nagyon régóta ismerem. Tehát én ezeket a táncosokat ismerem a társulat óta. 2006-2007-ben ismerkedtünk meg, amikor a társulatban együtt dolgoztunk, ugye az István a Királyon, és én arra emlékszem, hogy minden egyes pillanatban, amikor ők színpadon voltak, és nyomták ezeket a csodálatos táncokat, akkor én ott mindig földbe gyökerezett a lábam, és csak néztem, hogy atya ég, ezek mit tudnak, és mit dolgoznak, és ott nincs lehetőség kamuzni. Tehát ott azt vagy megcsinálod halálprofil azt a mozdulatot, vagy nem. De ha nem, akkor az azonnal látszik.
1: Mennyi előadás lesz ott Szegeden?
2: Egy.
1: Egyetlen egy?
2: Egyetlen egy, úgyhogy ez egy igazi különlegesség.
1: És
2: lesz.
1: Utána?
2: Utána, hát tervben van még, hogy ez az előadás, ezt még fogjuk vinni máshová.
1: Jó, és azért ennek azért külön lélektana van.
2: Az még egyeztetés alatt van.
1: Hónapokig készülsz igen. Valamire egyetlen egy alkalomért.
2: Igen, úgyhogy ez is nagyon-nagyon nagy lesz. Hát nyilván csinálunk egy főpróbát, 3-án, 4-én lesz a premier, 5-e esőnap. De hát én lélekben már készülök a forróságra, mert azért az... Egy pár éve nem voltam Szegeden, de azért minden kolléga arról számolt be, hogy iszonyatos forróságok tudnak ott lenni napközben próbálkozni.
1: Főleg ott bent, igen, a beton.
2: Igen, úgyhogy ez minden szempontból egy óriási megmérettetés lesz.
1: Fú, hadd kérdezzek még, mert ugye nem találkozunk minden nap, és millió kérdés van a fejemben, de ugye ide a kolléga pályatársa, a kollégák azért elég gyakran járnak ebben a műsorban esténként, és próbálok velük szakmázni. Hát például arról, hogy megy ez nálatok pontosan. Itt van egy kérdés, amit az egyik kőszínházban dolgozó pályatársad egyszer elpöttyintett itt. Ő azt mondta, hogy szíve szerint a premierre nem is engedne be közönséget. Majd az 5. vagy 6. előadásnál, amikor már szerinte elkezd összeállni, vagy elkezdhet összeállni. És ezt én azóta kérdezgetem színházban dolgozó szakemberektől. Van, aki veri itt az asztalt, többnyire rendezők, hogy már pedig annak össze kell állni. És hát vannak színészek, akik azt mondják, hogy lényegében igaza van.
2: Hát én azt tudom mondani, hogy én nagyon élvezem a premiért minden nehézségével és hibájával együtt, vagy hibáival együtt. Én úgy vagyok vele, hogy én nézőként is nagyon tudom élvezni a premiereket. Nyilván ebben az is benne van, hogy tudom, hogy milyen, amikor még benne van az első nagy akarás, adott esetben görcs a színészben, akár a rendezőben is egy főpróba héten, hogy sikerüljön, hogy összeálljon, hogy mit fog szólni a néző. Tehát van tényleg egy nagy adag félelem, akár szorongás, tehát nagyon-nagyon sokféle érzés viharzik, vagy fut össze egy színész fejében, szívében. Én nagyon szoktam élvezni színészként is, pont azért, mert nagyon édesek szerintem azok a hibák, amiket premiéren el lehet követni. Aha. Színészként.
1: És ezt bárki észreveszi rajtatok?
2: Nem tudom, hogy észreveszi-e. Szerintem azért, akik szakmabeliek, vagy gyakran járnak színházba, bőven van szerintem olyan baki, amit észre lehet venni, de nekem az szokott lenni a tapasztalatom, hogy ezekre nagyon kedvesen szokott reagálni a közönség.
1: Tehát
2: nagyon szeretik. Én szerintem az nagyon különleges dolog, és egy premiéren, ahol tényleg tele szokott lenni a gatyánk, most tényleg nem tudom ezt máshogy mondani, ott meg tényleg annyira édes, hogy utána, én például ezt el is szoktam pirulni, utána tiszta vörös lesz a fülem, hogyha valamit elrontok, egy ritmust, egy hangot, egy bejövetelt, egy kimenetelt, egy bármit, egy összeakad az ember nyelve, mert annyira akarja. Szóval, hogy olyan kedves pontatlanságok tudnak lenni, amitől nagyon erősen érződik, hogy hát ezek is emberek. Hát mi is emberek vagyunk, akik ugyanúgy nekifutunk valaminek 1000-szer és 2000-szer, és van, hogy nem sikerül. És aztán majd legközelebb meg
1: a rendező mindig észreveszi, hogy nem sikerült?
2: Hát azért igen. Aha. Igen, persze. De azért a legtöbb rendezőnek most nem az a lényeg, hogy te bakizol-e vagy nem. Mert nem azon áll vagy bukik. Általában se egy premier, se semmilyen előadás szerintem, vagy egy alakítás se azon múlik, hogy valaki bakizik-e vagy nem, hanem hogy egyébként, amit alapvetően képviselni kell, azt be tudja-e valaki vinni a színpadra.
1: Na de mi van egy alkalmas, igen, jól mondom, előadásra.
2: Hát ott még inkább ez van szerintem. Tehát ott még édesebb az, hogy van egy baki. Mert az meg tényleg egyetlen egyszer van, és ezt nem megismételni se lehet, javítgatni se lehet, úgy klasszikus értelemben fejleszgetni se lehet, hogy akkor majd második, meg harmadik, meg negyedik, meg a következő héten a 6. előadásom majd jobb lesz, és majd ügyesebb leszek. Ne, ez iszonyatos, ez nagyon nagy dolog. Nem tudom, én soha életemben nem fogok bungee jumpingolni, tehát én ezeket a dolgokat nem szeretem. Nekem az extrém sport az a premier. sláger. Tehát az igazi extrém sport. Ott olyan egekben van az adrenalin, hogy az elképesztő.
1: És aztán, ha majd újra játsszátok a darabot, akkor elmondtuk egyébként, hogy milyen darabról beszélünk? Meg a dátumot is?
2: Kérem szépen, elmondtuk szerintem. Elmondtuk.
1: Azért mondjuk el még egyszer.
2: Július 4-én leszünk a Szegedi Szabadtéri, egyébként a Hősök hajnala címre hallgat maga ez az előadás, ez a dupla előadás, úgyhogy
1: így. Dupla előadás, akkor nem csak egy van.
2: Hát úgy van, hogy az első része az a Dózsa körül zajlik, és a második rész az pedig Mohács.
1: Okay.
2: Tehát így lett egy ilyen bővítmény, hiszen ez össze is függ, hiszen Dózsa is azért a török ellen indult, ott azért szerveződött egy keresztes ad a török ellen, és hát aztán utána ez volt 1514-ben, és ugye 1526-ban pedig hát ugye jött a Mohácsi vész.
1: De hogy ez bármikor lesz újra bemutatva, akkor ott biztos, hogy kell felújító próba.
2: Biztos, persze.
1: Na, akkor most ehhez képest kérdezem a koncertet egy picit megint visszakanyarodva így a végén, hogy mikor játszottatok utoljára egyébként a zenekarral? Tehát nektek szerintem kell-e ez a kérdés?
2: Szerintem a Víg Színházban játszottunk utoljára, és február végén, vagy március elején. Tehát egy pár hónappal ezelőtt. De az a helyzet, hogy mi így működünk igazából 9 lassan 10 éve. Így
1: nem kell komolyan venni.
2: Ez örömzenélés, tehát mi tényleg ezt úgy kell elképzelni, mint tényleg egy olyan szupernóva robbanást, hogy ezek a csillagok, ezek nem találkoznak minden nap. ezek egy évben párszor találkoznak ezek a csillagok, és akkor viszont úgy állnak össze ezek a csillagközi pályák, hogy az iszonyatos robbanás.
1: Na, ezt kívánom akkor nektek, hogy robbanás legyen ott a Budapest Parkban, és nagyon élveztem a beszélgetést, gyere gyakrabban, kérlek a műsorba. Wunderlich Józsefet megtaláljuk minden közösségi oldalon?
2: Megtaláltok, nem vagyok túl aktív, tehát...
1: Lájkolni szabad, meg szeretni, követni.
2: Nem, így van, nem vagyok túl aktív, mert nem annyira szeretek így van napi dolgot. Szinten jelen lenni. Van egyéb dolgom az életben bőven, hál' Istennek, úgyhogy így vagyunk, igen.
1: Örültem neked.
2: Én is. Vigyázz
1: magadra. És sok csillogó szempárt ott a minden előadásnak, a nagy baj nem lesz, a tiéd is csillogni fog. Wunderlich Józseffel beszélgettem, kedves hallgatóik, és tőle most elköszönök, önöktől még nem. Folytatódik a műsor, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.

0: Ez a Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Bántelki Istvánt köszöntöm nagy szeretettel, aki hát egy olyan kalapban, kalap ez egyáltalán? Ami a múltkor nem volt rajtad, de talán a Facebook képeden már láttam.
2: Mindjárt rá fognak jönni a kedves hallgatók is, ahogy beköszönök, hogy bonjour madame et monsieur, le trabant de bijon loire, monsieur dossier, conférencier, plafond, rondieu, mondieu, tehát én vagyok Franciaország császára, Bonaparte Napoleon, vagy Bántelki István, ahogy kedves András is mondaná. Ugye,
1: örülök neked. Már rég találkoztunk.
2: Igen, most tudom, februárban voltam itt, azt hiszem.
1: Rég, az a lényeg. De akkor is a stand-up leendő új császáraként.
2: Hát bolondozunk, és ebből adódóan igen.
1: Azóta is bolondozol?
2: Igen, folyton egyfolytában. Tehát ugye én úgy kezdtem a pályafutását, lehet mondani hát annak nem. is. Igen, 2 évvel ezelőtt mindig... Tehát mindig középpontban voltam ilyen bulikban, mindig mondták, hogy gyere, dumáljunk már, nagy dumák voltak meg.
1: De akkor tényleg. Még nem volt rajtad a...
2: Akkor még nem voltam. Franciaország császár, ezt mindig elmesélem, hogy ez hogy történt ez a sztori. És mindig a bulikban mondták, hogy te figyelj, ez kamatoztasd már valahogy, nem, mert ez nem olyan egyszerű, tehát azért itt szájkaratizni azért nem mindenki tud, nekünk azért megy, de mondták, hogy állandóan bolondozom, mondom, igen, ez a világ, ezt kell, bolondozzunk, tehát most sírjunk, tehát reggel fölkelek és röhögök, tehát nevetni kell, ezt Hoffi Géza is megmondta, hogy nevetni kell, ennyi az egész. Na és úgy indult, hogy mindenki egy olyan unszoltak, hogy menj már, próbáld ki maga, próbáld. Hát az első fellépésem, vagy ilyen próbálkozás az elég gatya volt, tehát akkor nem is gondoltam volna, hogy a lámpaláz létezik.
1: És van. Létezik?
2: Van.
1: Megélted.
2: A Lász éjszakámon nem izgultam ennyire, mint azon a bizonyos 5 percen, mert ugye volt egy ilyen félőrültek fesztiválja, meghirdette a Mixed Duma Klub, és jelentkeztem. Na, mondom, nagyon sokan szóltak, menj el, próbáld ki, mert te tényleg olyan hülye vagy, tényleg neked ott a helyed. És jelentkeztem, elmentem, ott álltam, vártam, nem is tudom, 6., 7. lehettem, és nézem az előttem lévőt, ilyen nagy levegőket vesz, és mondom, mi van ezzel? Hát rosszul van, vagy mi a franc? És mikor mondták, hogy következik Bántelki István, akkor fölbegyökerezett a lábam, megmondom a frankót, 3 millió volt a vérnyomásom, tehát egyszer nem bírtam megmozdulni, úgy löktek, hogy indulj el. És akkor jött a stand-up, hogy állj fel, és akkor láttam, ugye be volt a kapcsolva a fények, ugye hát ez megvakított, egyszerűen nem bírtam beszélni, nem bírtam megszólalni. Aztán elindultam, úgy mondtam össze-vissza mindent, és mondták, hogy jön egy ilyen blokk, amikor megáll az ember, és nem tud beszélni, és tényleg, én tényleg anyukám hasába is beszéltem már, ugye azt hitték anyukámról, hogy hasbeszélők közben mondták, hogy nem, a gyerek beszél.
1: Hát most is mondasz mindent, még egy darab kérdést nem tettem.
2: Igen, fel. Akkor várom. De, még, egy is, mondat, hát... még egy mondat is.
1: Imádom.
2: Megálltam, ugye jött a blokk, és ugye akkor megszólaltam, hogy hát leégni nem csak a napon lehet, most már rájöttem, hanem itt is. És akkor tapsolt a közönség, egy kicsit bátorítást adtak, és onnan így pörögtek az események. Vannak fellépéseink, még sokan nem ismernek, tehát bemegyek egy boltba, ott elkezdünk hülyeskedni, megmutatom a profilképem, amin ugye Franciaország császárát alakítom, és akkor elkezdenek mosolyogni, és akkor mondom, hogy vannak fellépéseink, ugye mi a bla-bla-bla, a Duma kabaréval megyünk.
1: Na, mondd is el, hogy hol lesznek, mert nem véletlenül, hogy jöttél most sem.
2: Igen, most a héten, 27-én szombaton délután 2 órakor Soroksáron a Lépcsős ABC-ben lesz egy rock hétvége, minden rockert
1: egy
2: várunk.
1: ABC-ben?
2: Hát nem egy ABC-ben, hanem a ott is lehetne végül is nyomni a bulit, de kint van egy ilyen szabadtéri dolog, és ott rock hétvége lesz, várjuk a rockereket, várjuk a gyermekes szülőket is, mert a gyermekeknek is készültünk, arcfestés lesz, bogrács, trambulin, tehát
1: szuper, minden.
2: Tehát 2 rockzene között lehet azért a gyerekekkel is játszani, stb. Igen, a nevetés az alap. Tehát én amíg a rodok átállnak, hogy úgy hívják őket, úgy tudom.
1: Igen.
2: Még általának addig én szórakoztatom a közönséget, illetve a
1: na, de például ilyenkor, amikor pár nap választ el, akkor már tudod, hogy mi lesz a műsor?
2: Nem.
1: Tényleg?
2: Nem, mert például 2-3 hete egy élelmiszeripari technikumba léptem föl, az ilyen három nap előtte szóltak, hogy figyelj, gyere már, mert nem tudok oda. Elmentem, és ugye hát a közönség az ilyen fiatal lányok, fiatal fiúk. Na most arra ugye olyan poénokat, olyan történeteket kellett nyomni, amik hozzájuk szólnak. És úgy nagyjából sikerült. A belépésem az úgy volt, hogy a Rocky Balboa zene ment, köntösbe, ment a zene, mentem be, így ütöttem a levegőbe, és azért jöttem, hogy kiüssem a rossz kedveteket, itt csak jó kedvet lett bulizni, és akkor így megvolt a röhögés, megvolt az alak.
1: Tehát, hogy ezek szerint fontos a jelmezés.
2: Fontos.
1: Hogy ne csak egy
2: a jó belépő, tehát abban a pillanatban dől el, én azt mondom, voltunk Kecskeméten fellépni, fönn van a YouTube-on a videó, nem tudom, lehet-e reklámozni, Bántér Kislán néven lehet, megnézitek, tehát Bántér Kislán néven vannak a YouTube-on videóink. Kecskeméten, ahogy kiléptem a férfi vécéből, mert ugye nem volt ott semmilyen öltöző, ahogy kiléptem, megláttak a francia jelmezbe, a francia himnusszal, ott már alap volt a röhögés. Tehát onnan elindult egy jó
1: benyomás, tényleg
2: és
1: fontos.
2: És onnan az első benyomás, így van, mikor egy randin találkozol egy nővel, ugye, és hogyha nagyon csinos, az már 10 pont.
1: Abszolút, és téged akkor ezek szerint az átlag stand-uposoktól ez is megkülönböztet.
2: Ez megkülönböztet.
1: Ugye a többiek nem nagyon öltöznek. Igen, a többiek nem. Láttam senkit.
2: Én megfigyeltem, hogy ugye nem az öltözék számít igazából, hanem amit mondasz. Uh-huh. Ugye, de az első reakció, amikor belépek ugye egy Napóleon Bonaparte-on, fogsor nélkül ki tudtam mondani.
1: Értjük.
2: Tehát Bonaparte Napóleon jelmez, amikor meglátnak, és akkor abban például, hogy ez bolond. Uh-huh. Tehát mindenkinek ez jut, ez hülye, ez bolond. És onnantól kezdve indul az agy, hogy na, itt mi lesz?
1: És ez a bolondságokat is beszél.
2: Igen,
1: a
2: igen, ez bolondság. Tehát ez a Napóleon az onnan jött, hogy egyik kedves ismerősöm az éves szabadságát a pszichiátrián töltötte, és meglátogattam. És onnan jött ez az ötlet, hogy mondom, kipróbálom, mert talán először és utoljára vagyok ott, és ugye ott úgy működik, hogy az ártosztályra úgy engednek be, hogy kérdezik, hogy kihez jött, és maga ki. Na hát mondom, akkor viccelődünk, mondom, kihez jött? Mondom, Julius Cézárhoz, és maga ki? Bonaparte. És beengedtek.
1: Innen indult?
2: Igen. Igen, és onnan ez így jöttek az ötlet, nem azért, mert én vagyok a Bántér Kispán, tehát, hogy mondjam neked, tehát erre, ezt nagyon megéreztem. Ezt a vonalat, ezt a Bonapartét én viszem végig. Uh-huh. És ez a bolondság, ez a pszichiátria, ez mind. És így jön magától.
1: Ugye most már telik az idő, egyre nagyobb rutinod van a fellépésekben is, ahogy megyünk előre. Hogy érzed most magad ebben az új szerepben?
2: Nagyon szeretem.
1: Tehát egyre jobban szereted?
2: Én mindig is szerettem ezt csinálni. Tehát én szeretek szórakoztatni, szerettem megnevetni az embereket. Például múltkor bementem egy középbe, és láttam, elég volt a lapos volt a hangulat, állt egy idős néni, mert húzdek a nosztalgia, Párizsit kérnék szépen. Hát nem tudtam megállni, gyorsan jött egy ötlet. Ne haragudjatok már, Salmonella itt dolgozik. És most jött a poén, hogy egymásra néz a két eladó, Salmonella, itt nem dolgozik semmilyen Salmonella. Mondom, akkor megpróbálom lassabban mondani, és akkor lehet, hogy megértitek. Salmonella. Uh-huh. És akkor így, te nem vagy normális? Mondom, nem. Mondom, múlt héten hallottam, hogy vett egy néni ugyanígy nosztalgia Párizsit, és hallottam, hogy meghalt egy hét múlva. Rám néz a mami, megijed, mondom, sajnos elütötte a villamos. És ugye ez akkora poén volt.
1: Meghökkented az embereket.
2: Meghökkentem, igen. Tehát mindig másra számítanak, és én kizökkentem őket.
1: Na mondom a hallgatóknak, itt ülsz most tényleg ez Napóleon kalapja, minek hívjuk?
2: Ez Napóleon kalapja. Nem az eredeti.
1: De azt gondoltam, nincs benne meleged?
2: Nincs.
1: Mert azért most olyan napokat élünk, amikor a kánikula mindenkit bosszant.
2: Igen, képzeljétek el, a Vörös Neonban felléptünk 2 hónappal ezelőtt, és kiálltam a Deák téren ebbe a jelmezbe, a reklámtáblával, mikrofon, partybox is ott nyomtam.
1: Te voltál a reklám
2: hordozó? Én voltam. Hordozó? A saját magam rekláma, reklámja, nem tudom, hogy lehet helyesen mondani, és nagyon sokan így röhögtek rajta, megnéztek, jöttek oda külföldiek, és mondják, hogy this is bla bla bla, mondom, aha, yes, bla bla bla.
1: És aztán teltház volt?
2: Hát nem voltak sokan, de voltak itt az utcáról bejöttek. Tehát oda

0: kics vagyok így. Hát mondom, akkor ti ugyanolyan hülyék vagytok, mint én, vagy bolondok. Igen. És akkor egy mutattam a...
1: Jó ez, hogy ennyire mindig magadat lehúzod? Vagy ezt te szeretettel mondod?
0: Ez vagyok én.
1: Saját magadat, tehát én a maga bolond,
0: vagyok,
1: a bolondság.
0: Én maga vagyok a bolondság, igen. Szerettem volna szerezni egy udvari bolond sapkát, de nem lehet sehol kapni olyat, ami régen volt, mert ugye az udvari bolond szórakoztatta a királyt és mindenkit. Én is ezt akarom szórakoztatni. Terveztük a barátaimmal, hogy a stand-up fellépő barátaimmal, Burger Bélával, Tóth Donáttal, Marosán Tomival, hogy felszállunk egy villamosra vagy metróra, és bolondozunk.
1: És de volt, vagy még csak
0: még
1: tervezés
0: nincs, még nem tudtuk összehozni.
1: Majd kíváncsi leszek, hogy mit szólnak
0: azt a emberek. Azt élőben nyomjuk majd, tehát hát majd érdekes lesz, mert olyan hülyeségeket akarunk csinálni. Elállok egy-két dolgot, hogy oda megyek a Burger Bélához, mintha nem ismernem, hogy üdvözlöm, már rúgódjon a nyugati térre szeretnék menni, és teljesen más irányt fog mondani, és kíváncsi leszek az emberekről, hogy mit fognak mondani, hogy észreveszik-e a hibát, vagy nem.
1: Aha.
0: Például van egy ilyen pólom, minden napra csináltattam egyet, hétfő, kedszer, a csütörtök, péntek, szombat, vasárnap. Ugye mindig az aktuális napon vettem föl is. Egyszer kipróbáltam, hogy a keddi pólót szerdán vettem föl, és a 20. ember jegyezte meg, hogy te figyelj, ma nem szerda van.
1: Aha.
0: Mondom, te vagy az első, aki észrevette. Volt, aki, így sétáltam az utcán, és
1: röhögött. Felületesek vagyunk, szerinted?
0: Tessék?
1: Felületesek vagyunk?
0: Hát,
1: nem figyelünk eléggé?
0: Nem figyelünk eléggé.
1: Uh-huh. Nem akar, tehát ez neked valahol egy ilyen misszió is, hogy a telefonok.
0: Igen, a telefonvilága sajnos sok embert látok az utcán, hogy a villamos van minden, ahogy megáll a telefonjához nyúl. Ez valahol jó, valahol nem jó. Ugye mi, mikor gyerekek voltunk, internet nem volt. Az utcán játszottunk, abszolút. Ugye játszottunk a pénztárcát, ugye rákötöttünk egy damit, és akkor jött valaki, meglátta, vajon mi lehet benne, és amikor lehajolt, akkor megrántottuk.
1: Uh-huh.
0: És akkor szaladás volt. Tehát az akkor régi csibészségek, ugye, tehát az iskolában
1: is. Ezek hiányoznak?
0: Hiányoznak.
1: Uh-huh.
0: Hiányoznak. Én beszélgettem útkor, mikor voltam az élelmiszeripari technikumban, beszélgettünk, hogy a csintalanságokról, és senki nem tudott mondani. Uh-huh. Mondom, hát én egy hétig itt ülhetnék, hogy milyen hülyeségeket csináltunk az általános iskolába, tehát nem is tudnám, hogy órákig beszélhetnék róla.
1: Uh-huh. Na, kicsit most visszatérsz.
0: Igen. Újra gyerek leszek, de szerintem mindenki.
1: Na, szép.
0: Tehát, mikor bemegyek egy boltba reggel, és mondják, hogy holnap nem jössz erre. Mondom, miért? Mert azt mondja, feldobod a napunkat, bejössz, és rád nézek, és röhögök.
1: Uh-huh.
0: Mert mondod a poénokat, mondod a hülyeségeket, és ez jó.
1: És tehát pont nem, ez a lényeg.
0: És ez a lényeg. Ezért kell eljönni 7. hónap 11-én a Fedáksári Színházba, Soroksáron, a Hősök tere utca 21-ben, 7. hónap 11-én este 18 óra kezdettel lesz, a jegyponton lehet venni jegyeket, 3500 forint a jegy, tehát nem egy drága dolog. Ha ingyen szerveztük volna meg, akkor nem jött volna senki. Uh-huh, reméljük, hogy a 3500 forint...
1: Az meg nem lesz drága.
0: Az nem lesz drága, de én kitaláltam azt, én figyelem a jegypontút, hogy aki az 50., a 100., a 150. és a 200., annak visszadom a belépőárát, sőt, meghívom egy italra itt a színházba.
1: Aha,
0: és megköszönöm neki, megköszönöm neki azt, hogy eljött, és tudom szórakoztatni.
1: De miért adsz ennyi gesztust?
0: Mert én ilyen vagyok. Adni kell.
1: Tehát ez belülről jön.
0: Igen.
1: Uh-huh.
0: Igen. Nem azt mondom, hogy minden, tehát akik az utcán kódolnak, adok mindegyiknek egy 1000-esben, nem. De akire ránézek, és látom, hogy tehát, lehet rajta segíteni, meg tehát, tudsz is rajta segíteni, mert sok ember nem engedi, hogy segíts.
1: Igen.
0: Tehát adsz neki egy 20 000-est, és abban csak rosszabbat teszel, mint hogyha adtál volna neki egy lehetőséget munkában, vagy bárhogy.
1: Igen.
0: Ugye, tehát az empátia is fontos dolog.
1: Hogyne.
0: Ugye, de én azt mondom, hogy most nem tudok mit mondani.
1: Én meg tudok. Pont a fellépések érdekelnek, hogy ez mit mutat, hogy hónapról hónapra több a megmutatkozási lehetőség?
0: Egyre több, igen, egyre több meghívást kapunk, illetve szervezünk, ugye írok sörözőknek, bároknak, hogy szívesen fellépnénk teljesen díjtalanul. Uh-huh. És akkor visszajönnek, hogy díjtalanul kérdője, mondom, igen.
1: És akkor nincsenek hozzászokva.
0: Nincsenek hozzászokva, igen. Igen, például a Vörös Neonban, ott kiálltunk Bonaparton Napóleon jelmezbe, és ott mentem végig jöttem a partybuxba, és ott kiabáltam Vive le France!
1: Uh-huh.
0: És akkor kiabáltak ott politikai hozzászólásokat, mondom, nem, ez nem az.
1: Aha.
0: Ez teljesen független.
1: Tehát te teljesen politikamentes vagy a igen. Stand-upban is.
0: Igen, tiszaboldog vagyok.
1: Jó, miről szólnak a

0: témák.
1: Az életről, a mostani élethelyzetekről, történetekről.
0: Rólunk?
1: Rólunk. Igen, hogy mennyire buták vagyunk néha, vagy mennyire feledékenyek, vagy hülyék. Tehát nagyon sok ilyen hozzászólás van. És vannak zenés darabjaink is, tehát én főleg azokat viszem. Ugye az egyik jelenetem az egy 30 perces a pszichiátrián játszódik, hogy bemegyek, mint látogató, és a végén kiderül, hogy én is ott egy bentlakó vagyok. De ez a még így eljut, tehát hogy még lejátszódnak itt az epizódok. Igen, tehát ez egy 5 perces jelenettel indult annó 2 éve, és ma ott tartunk, ez egy 40 perc.
0: Aha,
1: tehát beleraktam új elemeket, tehát hogy találkozok híres emberekkel, ott nem mondom ki, hogy kikkel, és azokat is én alakítom. Belebújok a bőrükbe, és átadom a közönségnek azt a szellemültséget. Aha. Például az egyik poénom az az, hogy a szabaduló szobákról beszélek. Hogy 3 nős férfit elküldtek a feleségek a szabaduló szobába. Na, történik egy esemény, történnek dolgok, és a vége az ugye, hogy jön a Kovács Katinak egy száma, a most kéne abba hagyni.
0: Igen.
1: Elfutni, elruhanni, és ez a szám oldal. Végén az van, hogy én meg vagyok bilincselve, és érnekem, hogy bilincsben él, aki téged így szeret. Uh-huh. És egy hölgy után megyek térden csúszva, de ezt látni kell. Ezt látni kell, ezt nem tudom elmondani, ez amint mint régen néztük a Rambó filmeket, a Rocky, ezt látni kell.
0: Jó, világos, annyira komplet.
1: Ezt látni kell.
0: Azt már kérdeztem tőled a múltkor, amikor itt voltál, hogy hogyan születnek, meg mikor írsz egyáltalán.
1: Hát legtöbbet éjszaka, és valamikor így beúlik egy
0: poén. Nem tudsz aludni?
1: Nem.
0: Tényleg?
1: Én ilyen 4 órákat alszom, tehát én ilyen 11 évig elalszok, jár a szoftver, ugye az agyba, én építőipari vállalkozó vagyok, nem egy munkánk van, ugye azokat össze kell rakni agyba, sőt, még valamikor álmomba is dolgozok, azon csodálkozom, hogy reggel nem ragasztós a kezem.
0: Ah.
1: Ugye éjjel, mert ugye sokan mondják, hogy olyan gyorsan megtervezem, mondom, igen, csókolom, én nem éjjel nem alszok, hanem álmodok. Uh-huh. És megálmodom a munkafolyamatokat, hogy mit, hogy.
0: Amivel kell. Elégedettek is?
1: Elégedettek is, uh-huh. Igen. Most nem azért mondjuk a Bántelk István, hanem sokan mondják, hogy mi azért szeretjük magát alkalmazni, vagy foglalkoztatni, mert maga előre próbál gondolkodni.
0: Uh-huh.
1: Tehát úgy, mint annak sakkozok 10-12 lépéssel, próbálok én is. Tehát, jó, István, ez elmaradt, mondom, nem csókolom, már megrendeltem, holnap érkezik. Jaj, de jó. És tehát így jó.
0: Szerinted eljut majd oda ez a mostani hobbid, szenvedélyed, hogy akár válts is? A civil munkáról erre? Vagy mindenki?
1: Nagyon szeretem a szakmámat, mert hazudnék, ha nem.
0: Tehát,
1: én nagyon szeretek festeni, burkolni, falazni, nem köntörfalat. Erre is volt egy poénom, ez megtörtént. Ez megtörtént, volt egy idős köműves, és mondom neki, hogy szólt Laci bácsi, hogy hátul föl kéne rakni egy köntörfalat. Köntörfalat. Ő még ott nem rakott. Hát mondom, 40 éve vagy köműves ember. Azt mondja, igen, de ő még értem, hogy mondom, ott van hátul a speciális tégla, a speciális habarcs, menj hátra. Jön az öreg, előre azt mondja, István, maga egy igazi nagy, nem mondom ki. Igen. És mondja nekem, hogy maga ez igazi nagy, egy ilyen idős köművest maga át tud verni. Hát mondom, Laci bácsi.
0: Nem figyelnek elég?
1: Nem figyelnek. Tehát nagyon-nagyon fontos, megint hogy figyelj a kezemet, mert csalok, ugye Rodolfo is ezt mondta. Tehát oda kell figyelni.
0: Hát egymásra is a
1: egymásra nagyon során. Kell. Tehát egymásra nagyon oda kell figyelni.
0: Te figyelsz másokra?
1: Igen. Figyelem, mert az én pénztárcámat lopják. Régen futottak utánam a nők, csak ugye megjegyzem, mikor még retikülőket loptam. Tehát.
0: Na, ja, oké. Mert most ebben a kalapban nem?
1: Hát ebben a kalomban úgy mosolyognak el.
0: Tényleg lehet csajozni ezzel a stand-upos?
1: Hát ez a beszélgetés nem történt, mert már hallgatják mások. Okay. Tehát így.
0: Ja, nem is. Jó, hát akkor nem
1: tehát
0: is kell.
1: Én azt mondom, mosolyognak a hölgyek, mosolyognak, most nem tudom, hogy rajtam nevetnek, vagy Napóleonon.
0: Ugye, de mind a kettő.
1: Mind a kettő.
0: Ha ettől jobb kedvük lesz, akkor
1: igen,
0: csinálják.
1: Igen.
0: Már elfelejtették a napi problémákat. Na, így a végén is, akkor még egyszer szombat,
1: 27-én szombaton délután 2 órai kezdettel Soroksáron a Lépcsős ABC. Okay. Rock hétvége, minden gyermeket várunk, családos szülőket, mindenkit. Bográcsgulyás, trambulin, arcfestés lesz a gyermekeknek, teljesen ingyenes, és 7. hónap 11-én a Fedáksári Színházba nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy durranásra készülünk. Életem egyik legnagyobb fellépése lesz, én azt mondom, fénytechnika, nagyon nagy forgószínpad is van, tehát nagyon-nagyon-nagyon összerakjuk ezt, mert mert összerakjuk.
0: Hát kívánom.
1: És mert szeretjük csinálni, nekünk ez a lényeg, hogy nevetünk és nevettetünk.
0: És úgy sikerüljön, ahogy csak szeretnéd.
1: Igen.
0: Sok csillogó szempárt. Az kívánok neked akkor a
1: tiéd. Nem azért, mert Gáspirivel lefújjuk őket, hanem azért, hogy
0: akkor
1: hogy
0: a tiéd is csillogni fog.
1: Igen.
0: Bla, bla, bla, bla, Duna Kabaré?
1: Duma.
0: Duma Kabaré,
1: Duna,
0: bocsánat.
1: Igen, majdnem.
0: Duna is, oké. Okay.
1: Bla, bla, bla, Duma Kabaré.
0: Ja, háromszor. Bla, igen, bla, bla. Bla. Oké, okay. Négyszer is mondtam. Bla, bla, bla, Duna. Duma
1: nem kabaré. Elég, nem elég, látod? Elégszer elmondani.
0: Oké. Okay. És Bántelki István keressék.
1: Reméljük, hogy hamarosan az egész ország erről beszél.
0: Na, majd. Így legyen, ezt kívánom neked. Köszönöm, hogy
1: nagyon szépen köszönöm.
0: Sok-sok mosolyt neked is, meg a
1: merci, nézőinek. Boku.
0: Így van, meg a hallgatóknak is. Hát kedves hallgatóink, István Tomost elköszönök önöktől még nem, folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, de egy elköszönés erejéig még fogunk találkozni.
2: Ez a Slágerkult.

0: változtat. Neked
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Wunderlich Józsefnek és Bántelki Istvánnak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Rendkívül hosszantartó hőhullámokra kell felkészülnünk idén-nyáron. Eljárást indított a rendőrség a zászlókat a Dunába dobók ellen. Megszűnik az MTVA és a média tanács tagjainak megbízatása. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A meteorológiai világszervezet előrejelzései szerint a globális El Niño jelenség hatására idén-nyáron rendkívüli hosszantartó hőhullámokra és szélsőséges időjárási jelenségekre kell felkészülnünk, írt a szombaton Facebook oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László emlékeztetett, a hőmérséklet a következő napokban akár a 40 fokot is elérheti. A tárcavezető hozzátette, a megváltozott éghajlati helyzet nem csak az emberi szervezetet terheli meg, hanem az erdőket, a vizeket és a teljes élő világot is komoly kihívások elé állítja. Rámutatott, különösen fontos, hogy ebben a rendkívüli forróságban fokozottan figyeljünk az egyedül élő idős rokonokra, szomszédokra, valamint házi kedvenceinkre is, akik számára a forró aszfalt vagy egy zárt autó percek alatt életveszélyes helyzetet teremthet. Rongálás vétség megalapozott gyanúja miatt indított eljárást a budapesti rendőrfőkapitányság az ellen a 4 fiatal ellen, akik péntek éjszaka szivárványos zászlókat dobtak az Erzsébet hídról a Dunába, közölte Facebook oldalán a hatóság szombaton. Közölték, a rendőrök perceken belül elfogták őket, az eljárást az 5. kerületi rendőrkapitányság indította ellenük. A BRFK egy másik bejegyzésben megerősítette, eljárás folyik a magyar zászló szerda esti vízbedobása miatt is. A ma hatályba lépő média törvény értelmében azonnal megszűnik az MTVA, valamint a Duna Média Szolgáltató ZRT vezérigazgatóinak megbízatása, írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán szombaton. Tar Zoltán úgy fogalmazott, az Országgyűlés Művelődési Bizottsága várhatóan szerdán ül össze, hogy kinevezze az ideiglenes vezetést. Addig az intézmények mindenkori helyettes vezérigazgatói látják el az irányítási feladatokat, a kinevezendő ideiglenes vezetők megbízatása pedig addig tart, amíg nyilvános pályázat útján nem választanak állandó vezérigazgatókat. Tar Zoltán közölte, a médiatanács tagjainak megbízatása is megszűnik szombaton, az új tagokat az országgyűlés jelöli majd, az elnököt pedig nyilvános pályázati eljárás keretében választják ki. Az utasok biztonsága érdekében szombat déltől 13 vasútvonalon korlátozták a vonatok megengedett maximális sebességét, ami miatt 5-15 perces alapkésések alakulhatnak ki az érintett vonalakon, közölte a MÁV csoport az MT-vel. A jelenlegi sebességkorlátozásokban többek között a Budapest-Győr-Hegyeshalom, a Budapest-Esztergom, a Budapest-Pécs, a Budapest-60 Sátoraljaújhely, a Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen, Nyíregyháza-Záhony vasútvonalak érintettek. A tájékoztatás szerint a budapesti hívhálózat esetében is életbe kellett léptetni sebességkorlátozásokat, azonban a járművek többsége tartja a menetrendjét, pár perces késések fordulhatnak elő. A De Nagy Világ Fesztivál július 3-a és 5-e között Szigetmonostoron a Szentendrei sziget több pontján várja a látogatókat összművészeti program kínálattal. A fellépők között szerepel a Cimbali Band, az Intim Torna Illegál, a Péter Fibori and Love Band, a Mocskonyi Dörgő és Artur Rambó, emellett a Folkocsma is megtelik zenével. A különböző zenei stílusok képviselői mellett találkozhatunk számos képző és iparművésszel, gyermekprogramokkal, valamint irodalmi előadásokkal is. Vasárnap tovább fokozódik a hőség a napos időben, a legmelegebb órákban 36-41 fokot mérhetünk. A hajnal is egyre kevesebb helyen hoz némi felfrissülést, a legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 24 fok között alakul. Számottevő csapadék ezen a napon sem várható, de elvétve egy-egy hőzivatar nem kizárt.
2: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek

0: ajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Városmajori Szabadtéri Színpadon augusztus 4-én, kedden este 20 órától jön az Egy Életem sorozat Szinetár Dórával. Dóri mesél az életéről, a számára meghatározó pillanatokról és a történetekről. A forgatókönyvet itt valóban az élet írja. Ő azt mondja, izgatottan várja, hogy a nézők szeretnének-e igazán, mármint hogy szeretnék-e őt igazán megismerni és megtudni, mi van a látszólag jól ismert történetei mögött. Tőt már annyit elemezték az elmúlt 4 évtizedben, hogy elege lett. Most ő fogja saját magát elemezni. Aztán meglátják, mire jut. Mondta Dóra, aki a legkedvesebb projektként hivatkozott, és hivatkozik a róla szóló estre, augusztus 4-én tehát ott egyébként a Városmajori Szabadtéri Színpadon megtekinthetik. Aztán augusztus 7-én pénteken érkezik Falusi Marian túl az Operencián című előadásával. Sőt, egyenesen koncertjével, mert van-e unalmasabb mások utazási élményeinél? Jönnek, pörgetik a képeket a telefonon, itt jártam, ott voltam, ez is csoda, az is csoda. Ha már jártunk ott, azért nem érdekes, ha még nem, akkor meg azért. Kivétel persze van, zenés kivétel, mert ha valaki dalban mondja el, merre járt, mit látott, milyen volt, akkor az más. New York, Kairó, Pireusz gyermekei, Los Angeles zsebemben lesz, van London, van Nápoly, van Konstantinápoly, és ott az örök visszatérés és végállomás, a Pest, a drága, bűnös, bűzös, poros és elegáns Budapest. Falusi Marian jön az utazási élményeivel, és sok mindent el fog árulni egyébként magáról, a Padödő együttes egykori sztárja, aki rendszeresen dolgozott és dolgozik is együtt Presser Gáborral, szólóestjein pedig gyakran jazz átiratokat és saját feldolgozásokat is ad elő. Ez a koncert túl az Operencián címmel egészen különleges lesz augusztus 7-én, pénteken este 20 órától.
0: Programajánlót hallottak! A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Július 1-től lép hatályba a 3 eurós uniós vámszabály. Megújulhat a Széchenyi fürdő. Új fesztivál indul Budapesten. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni, mondta Linzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője az MTI érdeklődésére. Kiemelte, az új szabály szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. A termékkategóriákat a vámtarifaszámok határozzák meg, ami azt jelenti, ha valaki például egy webáruházból egy pólót, egy telefontokot és egy fülhallgatót rendel ugyanabban a csomagban, akkor 3 különböző termékkategóriába tartozó árut vásárol, ezért a fizetendő vám összesen 9 euró. A fővárosi közgyűlés pénteken jóváhagyta a Széchenyi fürdő felújítási programját, megadta a felhatalmazást a nyílt közbeszerzési eljárás kiírására, így várhatóan augusztus végén elkezdődhetnek a nettó 3 milliárd forintot meghaladó felújítási munkálatok. Ismertette Szűcs Ildikó, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT vezérigazgatója sajtóbejáráson pénteken Budapesten. Az első ütemben a komplett termálrészleg restaurációs és rekonstrukciós programján belül a női termálrész fog megújulni. A legmodernebb vízkezelési technológiák telepítésével a munkálatok 12 hónapig tartanak. A felújítás része az uszodai főbejárati lépcső restaurálása, a belső udvari tányéros szökőkutak restaurálása, előbbi 3, utóbbi 2 hónapig tart majd a tervek szerint ősszel. A Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda, becenevén a Szecska, Budapest és egyben Európa legnagyobb fürdőkomplexuma. A fürdőépítését 1909-ben kezdték meg, és 1913. június 13 nyitották meg. Hagyományteremtő céllal indul útjára a Budapest Play, Budapesti utcazene fesztivál és verseny, amely a főváros támogatásával a hazai zenei és kulturális élet meghatározó szereplőinek összefogásában a Sziget Fesztivál Kft. És a Budapest Park közreműködésével valósul meg. A rendezvény célja, hogy a város utcái újra találkozási pontokká váljanak, ahol a zene összeköti az embereket, miközben lehetőséget ad feltörekvő előadóknak a bemutatkozásra és a továbblépésre, mert a zene mindenkié, mondta Kodály Zoltán, Istvánt idézve Karácsony Gergely főpolgármester. A verseny társ szervezői Sebestyén Áron, Hangácsi Márton és Revicki Balázs zenészek, akik évek óta dolgoznak az utcazenészek bemutatkozási lehetőségein. Az előválogatást követően várhatóan 50-60 utcazenész lép fel Budapest 10 különböző helyszínén július 30-31-én, augusztus 1-én, valamint augusztus 6-a és 8-a között. Budafok városán nyilvánításának 100. évfordulóját július 4-én egésznapos programkavalkáddal ünnepli a kerület. A Budafok 100 keretében pezsgő és borkóstoló, gasztronómiai élmények, élőzene és családi programok várják a látogatókat a városrész számos helyszínén. A törlei pezsgőpincészetben pezsgőbár, római kori kalandok, kézműves és dizájnvásár, tánc és koncertek, míg a környék pincészeteiben vezetett túrák és kóstolók kínálnak betekintést a helyi borkultúrába. A programot kiállítás, sok tárlatvezetések és helytörténeti séták teszik teljessé. Vasárnap tovább fokozódik a hőség a napos időben, a legmelegebb órákban 36-41 fokot mérhetünk. A hajnal is egyre kevesebb helyen hoz némi felfrissülést, a legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 24 fok között alakul. Számottevő csapadék ezen a napon sem várható, de elvétve egy-egy hőzivatar nem kizárt. A déli délkeleti szele több helyen kísérhetik élénk széllökések.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek vár.

0: változatosság frekvenciája. Ez a Sláger FM.
1: Dr. Béres
2: Herceg.
1: Rock the city, let's go!

0: Vajon mégis evezek? Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyi csugod kegyelem.
1: Sláger FM. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, nyáresti koncertek a folytatásban, mind a kettő a Városmajori Szabadtéri színpadon, pár nap eltéréssel, július 26-án vasárnap este 20 órától jön a Budapest Klezmer Band, amelynek ezúttal Gubik Petra lesz a vendége. Ők már több mint 35 éve szórakoztatják a közönséget. A zenekar alapítója Jávori Ferenc fegye, akinek szerzeményeit, átiratait minden koncertján hallhatja a közönség, ezzel is népszerűsítve a közép-kelet-európából származó tradicionális zsidó zenét. A produkció egy igazi zenei utazás, ahol az átiratok mellett felcsendülnek fegye musicaljaiből is részletek, 100 percben. Jávor Ferenc, Kohán István, Nagy Anna, Gazda Bence, Barbinek Gábor, Máté László és Vég Balázs sok szeretettel várják a közönséget július 26-án, vasárnap este 20 órától, aztán néhány nappal később, július 31-én érkezik Zséda, szintén egy nyáresti koncerttel, Signo címmel, amely egy különleges zenei csemege, hiszen a Városmajori Szabadtéri színpadon egy hatalmas bulira hívják a rajongókat, ahol a legújabb dalok mellett természetesen a régi nagy kedvencek is felcsendülnek majd. Egy felejthetetlen energiával teli sodró hangulatú nyári estére kell készülni. Zséda, aki a magyar popszcéna egyik legeredetibb és legkarizmatikusabb előadója, július végén egy vibráló, szenvedéllyel teli showba mutatja meg minden arcát, a finom balladáktól a táncoltatós lágerekig. Ez a koncert valódi élményt ígért, mondják ők. Zséda jellegzetes, különleges hangja, mély érzelmei és színpadi jelenléte magával ragadja a közönséget. A legnagyobb slágereken túl, köztük azok is, amik már fogalommá váltak, valamint izgalmas új dalok is lesznek. Egy dinamikus, lendületes műsort készített, ami egyszerre ad mélységet és buli hangulatot, tehát Zséda Signója július 31-én pénteken este 20 órától a Városmajorin.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Élénkülési jelei mutatkoznak a hazai lakásépítési piacon. A gyermekek biztonságáért kampányol a BRFK. Július 5-én rendezik meg a Csík Zenekar Fesztiválját. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Élénkülési jelei mutatkoznak a hazai lakásépítési piacon, írja közleményében egy nagy hazai bank. Bár az átadott lakások száma egyelőre továbbra is alacsony szinten alakul, az építési engedélyek számának jelentős növekedése és a fejlesztői aktivitás erősödése arra utal, hogy a következő években fokozatosan bővülhet a kínálat. A folyamat nem csak Budapesten, hanem több vidéki nagyvárosban is egyre látványosabb, különösen Debrecenben, Szegeden, Győrben és Nyíregyházán. Országosan 4,3% emelkedett az átadott lakások száma az előző év azonos időszakához képest, miközben a fővárosban 13%-os bővülést mértek. A budapesti rendőrfőkapitányság és a budapesti közlekedési központ idén is közös kampánnyal hívja fel a figyelmet a gyermekek biztonságára a nyári szünetben. A BRFK a vakáció 10 hete alatt heti rendszerességgel tart ellenőrzéseket játszóterek, strandok és más forgalmas helyszínek környékén. A részleteket Sóz Zoltán rendőrőrnagy, a BRFK közlekedésrendészeti főosztály kiemelt főelőadója mondta el a Sláger FM-nek.
3: Nyári kampányunk célja, hogy felhívja a figyelmet a gyermekek biztonságára, keresztszabályok betartására, valamint a sebességhatárokra. Emellett munkatársaim június hónapban több esetben fognak utazni a fővárosi villamosokon, ahol lehet velük beszélgetni a gyermekek biztonságáról, a nyár veszélyeiről. Ezzel párhuzamosan a Budapesti Közlekedési Központ az arra alkalmas utastájékoztató rendszerein és az ügyfélszolgálati irodák kijelzőin több baleset megelőzési üzenetet is meg fog jeleníteni. Ha gyermekünknek a bizonyítványért elektromos roller vagy kerékpár lesz a jutalom, beszéljük át velük a biztonságos közlekedéshez szükséges alapvető szabályokat, mondjuk el nekik, hogy egy baleset esetén soha ne hagyják el a helyszínt, azonban minden esetben értesítsék szüleiket a történtekről.
2: A rendőrség fokozott óvatosságot kér a közlekedőktől, különösen a gyalogosan kerékpárral vagy rollerrel közlekedő gyermekek miatt. Betegszimulátor segíti ezentúl a gyermekápolókat és gyermekorvosokat a Betesda Gyermekkórház Kiel laborjában. A hiperrealisztikus csecsemőszimulátorral életmentő beavatkozásokat gyakorolhatnak a szakemberek biztonságos környezetben. A kórház közleménye szerint a 20 millió forint értékű babaszimulátort a Magyar Református Egyház támogatásával, a református pályázati és beruházási szolgálat közreműködésével szerezte be az intézmény az ápolás fejlesztési program részeként. Az eszköz segítségével a szakemberek minden eddiginél életszerűbb körülmények között gyakorolhatják a legjobbat.
0: Indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém, Sláger FM.
2: Valamint ott lesz Törőcsik Franciska és Vecsei H. Miklós színészek és mezőmisi énekes is. A félnapos program során fellépő zenészek nem csak saját, hanem egymás zenekarában is színpadra állnak majd. Így az is izgalmas kihívás volt a művészek számára, hogyan tudják beilleszteni a közreműködők zenei világát a Csík zenekaréba. A koncertek között a Tarsói Zenekar táncháza és gólyalábasok színesítik majd a programot, ezért a családok fiatalabb tagjait is várják a fesztiválra a szervezők. Vasárnap is folytatódik a kánikula, túlnyomóan napos időre van kilátás, a nap második felében helyenként gomoly felhők képződhetnek. A minimum 24, a maximum 40 fok körül várható. A szél többnyire gyenge marad, de zivatarok környezetében átmenetileg megerősödhet.

fel, hogy eső lesz és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevéshez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyájuknak.

0: Veszprémben és környékén is szóljanak a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1. Sláger FM Veszprém.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres itt minden.

0: Kora reggeli is.
1: A legnagyobb slágerek változatosan.
0: 103.1. Sláger FM Veszprém.
2: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyár.

Se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

0: téged Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Harmadfokú hőségriasztás van érvényben. A főpolgármester szerint a visszanyert szabadság mindannyiunk felelősségét jelenti. Módosul hétfőtől a rend a pesti alsó rakparton. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit és Gáltót Andrást hallják. Szombat 0 órától harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos Magyarország teljes területére. Oroszi Beatrix jelezte, extrém meleg időre számíthatunk a következő napokban, amikor a napi középhőmérséklet eléri vagy meghaladja a 29 Celsius fokot. Több térségben a nappali csúcshőmérséklet tartósan 38 vagy 40 fok körül alakulhat. A meteorológiai előrejelzések alapján ez az idei év eddigi legintenzívebb és veszélyesebb hőhulláma lehet, az elmúlt 20 évben sem igazán láttak ehhez hasonlót. A hőség nem csak kellemetlenségekkel jár, de jelentős terhelést is jelent a szervezetnek. A visszanyert szabadság és a visszakövetelt demokrácia részvételt és ezáltal mindannyiunk felelősségét jelenti, jelentette ki a budapesti főpolgármester szombaton. Karácsony Gergely a 31. Budapest Pride közösségi fesztivál felvonulásának záró helyszínén a vérmezőn azt mondta, mi Budapesten az elmúlt években is megőriztük és megvédtük az elveinket és az értékeinket, a szabadságot, a szolidaritást, az emberséget, a jövőért érzett felelősséget. A politikus hangsúlyozta, az elvek és értékek megúvásán túllépve már érvényt is kell szerezni azoknak. Szóvá kell tenni, hogy még mindig hatályban vannak azok a jogszabályok, amelyek alapján tavaly be akarták tiltani a Pride-ot, be akarták tiltani a szabadságot és a szerelmet. Módosul hétfőtől a rend a pesti alsó rakparton, minden hétköznap 17 és másnap hajnali 5 óra között nyílik meg a rakpart a gyalogos és kerékpáros forgalom előtt. A hétvégéken és a munkaszüneti nappal bővült hosszú hétvégéken továbbra is egész nap autómentes a rakpart, közölte a főpolgármesteri hivatal. A forgalmi rend várhatóan szeptember közepéig marad érvényben, ezután már a megszokott kizárólag hétvégékre korlátozódó rakpartnyitás várható. A hivatal által rugalmasnak nevezett forgalmi rend nyomán az elmúlt hetekben hétköznap esténként is átlagosan 10 000-nél több gyalogos kerékpáros látogatta a rakpartot. Folytatódtak a taxi ellenőrzések Budapest belvárosában. Június 19-én este a fővárosi rendőrök a Budapesti Közlekedési Központ és a Nemzeti Közlekedési Hatóság közreműködésével elsősorban a taxik műszaki állapotát ellenőrizték egy 4 órás villámakció keretében a belvárosban. Az 5. kerületben a több mint 40 taxisofőr és járműve ellenőrzése során 3 esetben szabtak ki helyszíni bírságot a lejárt műszaki érvényesség, a hatósági jelzés hiánya és a világító berendezés hibája miatt. A műszaki állapot, illetve a szállítás során nem működő taxióra miatt 2 esetben jegyzőkönyvet vettek fel, további 2 járművet műszaki átvizsgálásra rendeltek, 3 esetben pedig viteldíjjal történő visszaélés miatt intézkedtek. Tovább fokozódik a hőség. A napos időben a legmelegebb órákban 38 fokot mérhetünk a térségben. Csapadék nem várható. A déli délkeleti szelet több helyen kísérhetik élénk széllökések. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Hajnalra csak kevés helyen csökkenhet 20 fok alá a hőmérséklet. Napközben veszélybe kerülhet az abszolút meleg rekord. A legmelegebb órákban ugyanis 37-42 fokot mutathatnak a hőmérők.
3: A hőségriadó miatt a következő napokban fokozottan ügyeljenek arra, hogy a hosszabb útra csak elegendő üzemanyaggal induljanak el, legyen a kocsiban ivóvíz, frissítő, esetleg nedves törölköző arra az esetre, ha torlódás alakulna ki, vagy teljes útzár lépne életbe. Ha valamilyen betegségben szenved, akkor legyen önnél megfelelő gyógyszere az elegendő mennyiségben, a hosszabb megállásra kényszerülne. A főváros útjairól pedig hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Egyirányosították a 11. kerületben a Budafoki utat, a Lágymányosi utcától a Berton Lajos utcáig augusztus végig, mert itt javítják a távhővezetéket. Nagy Tétén ipartelep felé a 133 autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szent Gellért tér Műegyetem és a Budafoki út Karinti Frigyes út megállót. Ma este rendezvényt tartanak a Papp László sportarénában, ezért a környéken is szokott a merőse forgalom, illetve torlódásra is készülnek az esti órákban. 06:30, 30:30, 95:8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Vigyázzanak magukra, hogyha útnak indulnának, és vezessenek óvatosan.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
3: Jó reggelt kívánok mindenkinek, 6 óra után pár perccel indul már is a Sláger hétvége, itt a Sláger FM-en, én Csák Attila vagyok, és érkeznek a vasárnap reggel mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Daft Punk és a Get Lucky, ezt már is elsőként, tartsanak velem.

reggelt kívánok mindenkinek. Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan a Sláger hétvégét hallgatják, és már szinte biztosra vehet, hogy abszolút meleg rekord jön a jövő hét elején itt a főváros és környékén is, valamint hát az egész országban. A friss előrejelzések szerint még jobban rákapcsol a forróság, az Alföldön, illetve Budapest és környékén 42 fok sem kizárt. Keddig fokozódik a forróság, majd nyugat és északnyugat felől megérkezik a felmentő sereg. Július első napjában egy hidegfront mérsékli az extrém meleget. Addig viszont jó pár napot még át kell vészelnünk, az ember próbáló kánikula java még csak most jön. A mai napon már megközelíthető majd a 40 fok, majd vasárnap több felé is elérjük, néhol a 41 fokot mutatnak majd a hőmérők a legmelegebb délutáni órákban. A jövő hét elején fokozatosan előoldalra kerülünk, a nyugat felől közeledő hidegfront előterében délnyugat felől még forróbb levegő érkezik Afrika irányából, és tetőzik majd az extrém hőség. Úgyhogy ha útnak is indulnának, akkor megfelelő, illetve elegendő üzemanyaggal tegyék ezt, illetve legyen a kocsiban ivóvíz, frissítő esetre nedves törölköző arra az esetre a torlódás alakulnak ki, csak óvatosan. Itt a Sláger FM-en Chris Rea és The Road to Hell, ez jön már is az ébredés mellé. Jó reggelt! Well,

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják. Olivia Dinos előző percekben az ő slágerét hallgattuk meg itt a Sláger hétvégében. A készak Londonból indult, nem instaszárként, hanem évek alatt építette fel magát. 2018-ban jött ki első dala, A Reason to Stay, és egyébként idén nagyot ment a díjátadókon, a Brit Awards 4 díjat nyert, köztük az év előadója, az év dala és az év albuma kategóriában. Úgyhogy az ő újdonságát hallgattuk meg, ez volt a So Easy a Sláger hétvégében. Még erősebb lesz a hőség, a mai nap folyamán tovább fokozódik a hőség a napos időben, a legmelegebb órákban 38 fokot mérhetünk a térségben. Hajnal egyelőre kevesebb helyen hoz némi felfrissülést, most nagyjából 24 fokig hűlt vissza a levegő, csapadék nem várható, a déli délkeleti szelet több helyen kísérhetik majd élénk széllökések. A hőségriadó miatt a következő napokban fokozottan ügyeljenek arra, hogy a hosszabb útra csak elegendő üzemanyaggal induljanak el, legyen a kocsiban ivóvíz, frissítő, esetleg nedves törölköző arra az esetre, ha torlódás alakulna ki, vagy teljes útzár lépne életben. Ha valamilyen betegségben szenved, akkor legyen önnél megfelelő gyógyszere az elegendő mennyiségben, ha hosszabb megállásra kényszerülne. A főváros útjairól pedig hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Egyirányosították a 11. kerületben a Budafoki útat a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig augusztus végéig, mert itt javítják a távhővezetéket. Nagytétény ipartelep felé a 133 autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szent Gellért tér Műegyetem és a Budafoki út Karinti Frigyes út megállót. Ma este rendezvényt tartanak a Papp László sportarénában, ezért a környéken is szokottam erős a forgalom, illetve torlódásra is készülnek az esti órákban. 0630 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Vigyázzanak magukra, hogyha útnak indulnának, és vezessenek óvatosan.
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Ez a Sláger FM.
2: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
3: Still dancing with my eyes closed.
1: A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják. Nem sokára pedig majd a reggel 7 óra lesz, érkeznek a legfontosabb hírek és információk, viszont a következő órában is együtt rádiózhatunk, ha pedig lenne friss közlekedési információjuk, azt várom mondjuk SMS-ben a hívható számunk 0630 30 95 8-as. Itt a Sláger FM-en pedig jön már is a Nok Slágere, ez most nálunk a Szeretem, jó reggelt!

a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Kíváncsi a friss hírekre? Vagy lemaradt róluk a rádióban? Keresse a Sláger FM appon, vagy a weboldalunkon. Sláger FM.
1: Mindig friss.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
2: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
3: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
4: Az alványzavarok láthatatlan veszélyt jelentenek. Horkolás, légzés, kimaradás, nappali fáradtság. A környezeted vagy te is érintett lehetsz. A Somno Center alványzavar központok szakértői csapata készen áll, hogy segítsen. Jelentkezz be még ma somnocenter.hu, a minőségi és a pihentető alvás szakértője.
5: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
6: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el! Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus, fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
7: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
0: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani.
7: Na jó, takar.
0: Kojdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni. A reklám után.

0: Felfüggesztik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Félrevezető információk terjednek az aranyos völgyi beruházással kapcsolatban. 30 koncert lesz idén a Veszprémi Rosé Riesling Jazz Fesztiválon. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Az Országgyűlés Oktatási Bizottsága támogatta azt a törvényjavaslatot, amely felfüggesztené a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. A javaslat benyújtói szerint a mostani rendszer nem alkalmas a pedagógusok munkájának valós és méltányos mérésére. Ezért egy új, szakmailag megalapozott értékelési modell kidolgozásáig szüneteltetnék annak alkalmazását. A bizottság ülésén elhangzott, hogy a kiemelkedő teljesítmények értékelése továbbra is fontos cél, az intézményvezetők pedig a felfüggesztés idején is jutalmazhatják a legjobban dolgozó pedagógusokat. Félrevezető információk terjednek az aranyos völgyi beruházással kapcsolatban, ezért a városi közgyűlés elnapolta a kérdés tárgyalását az őszi ülésszakra, közölte Porga Gyula polgármester. A döntés célja, hogy a helyi közéletben megjelent állításokat tisztázzák, és minden érintett megismeresse a fejlesztés részleteit. A polgármester szerint egyes megszólalások súlyosan félrevezetik a veszprémieket a beruházás jellegéről. Tájékoztatása szerint a terület beépíthetősége már több mint 30 éve szerepel a rendezési tervben. A mostani döntés arról szólna, hogy a korábban felmerült irodafejlesztés helyett lakóingatlanok épüljenek a magánterületen. A városvezetés célja a lakásállomány bővítése, szigorú beépítési és zöld felületi szabályok mellett. A közgyűlési vita így várhatóan ősszel folytatódik. Idős szörföst mentettek ki a Balatonból a vízirendőrök Balatonakali előtt, miután a 81 éves férfi a vízen maga tehetetlenül sodródott. A férfi a rendőröknek azt mondta, hogy teljesen kimerült és nem tudott a part közelbe jutni. A vízirendőrök sporteszközöstül emelték a szolgálati kisgéphajóba, majd épségben a partra szállították. Az eset június 23-án kora délután történt, a bejelentést követően a járőrök azonnal a helyszínre siettek. A hatóságok ismét felhívták a figyelmet a hőség vízre gyakorolt fokozott kockázataira, különösen az idősebbek esetében. Lakossági kérdőív segíti Pápa jövőjének tervezését. Pápa önkormányzata egy online lakossági kérdőív segítségével kéri ki a helyiek véleményét a város új marketing stratégiájának kialakításához. A felmérésben arra keresik a választ, milyen fejlesztéseket, közösségi tereket és programokat látnának szívesen a pápaiak a jövőben. A városvezetés szerint a beérkező javaslatok hosszú távon meghatározhatják Pápa arculatát és fejlődési irányát. A kérdőív anonim és július közepéig lehet kitölteni. Az önkormányzat minden lakost arra kér, hogy vegyen részt a közös gondolkodásban. 30 koncert szerepel a Veszprémi Rosé Riesling Jazz Fesztivál idei programjában, melyet július 10-e és 19-e között rendeznek meg a Várnegyedben. Mészáros Zoltán, a fesztivál ügyvezető igazgatója, a beharangozó sajtótájékoztatón elmondta, a fesztivál 10 napja alatt a koncertek mellett 30 borászat kínálja majd borait, köztük kis családi pincészetek is. A zenei kínálat szokás szerint színes lesz. Július 10-én áll színpadra Sapszan Orsi és zenekara, illetve Kovács Alíz és Hangácsi Márton. A további napokon mások mellett a Bluesberry Band, a Horror Monkeys, Jager Bandi és a Jazz Latino, a Szakál Tamás Kvartett és Gereben Zita is koncertet ad. Július 17-én az Egri János Junior Trio feat. Nagy Noémi, a Jumping Matt and His Combo, valamint Ed Phillips and the Memphis Petrol zenél. Július 18-án a Swing Swing, Gálcsa Babugi, valamint Temesi Berci és barátai muzsikálnak. A fesztivál záró napján a futballvilágbajnokság döntőjét követheti majd kivetítőn a közönség.
1: A hőségriadó miatt a következő napokban fokozottan ügyeljenek arra, hogy a hosszabb útra csak elegendő üzemanyaggal induljanak el, legyen a kocsiban ivóvíz, frissítő, esetleg nedves törölköző arra az esetre, ha torlódás alakulna ki, vagy teljes útzár lépne életbe. Ha valamilyen betegségben szenved, akkor legyen önnél megfelelő gyógyszere az elegendő mennyiségben, ha hosszabb megállásra kényszerülne. A főváros útjairól pedig hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között megállították a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Egyirányosították a 11. kerületben a Budafoki utat, a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig augusztus végig, mert itt javítják a távhővezetéket. Nagy Tétén ipartelep felé a 133 autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szent Gellért tér Műegyetem és a Budafoki út Karinti-Frigyes út megállót. Ma este rendezvényt tartanak a Papp László sportarénában, ezért a környéken is szokottan erősebb forgalom, illetve torlódásra is készülnek az esti órákban. 06:30, 30:30, 95:08-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Vigyázzanak magukra, hogyha útnak indulnának, és vezessenek óvatosan.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: 7 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát, itt a Sláger FM-en, én Csáky Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a legnagyobb slágerek változatosan. Teddy Szín slágerével indul már is az óra, tartsanak velem ebben az órában is, számítok önökre, és ébredezzünk együtt.
3: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják, és száposok lepik el a Dunát, a szervezők minden érdeklődőt várnak, függetlenül attól, hogy először állnak-e szápdeszkára, vagy rendszeres vízisportolók. Immár 11. alkalommal rendezik meg Magyarország legnagyobb és legismertebb szápos eseményét, a Budapest Száp Fesztivált. A résztvevők hagyományoknak megfelelően a római partról indulnak, majd a Duna fővárosi szakaszán végigevezve érkeznek meg a Kopaszigáthoz. A szervezők minden érdeklődőt várnak, függetlenül attól tehát, hogy először állnak-e szápdeszkára, vagy rendszeres vízisportolók. Az indulás előtt technikai oktatás segíti a kezdőket, így a túra biztonságosan és magabiztosan teljesíthető.
1: Úgyhogy ez egy szuper hétvégi program, itt a Sláger FM-en pedig egy biztos érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan. A vasárnapi ébredés mellé Stevie Wonder slágerével folytatjuk már is most a reggelt. Jó ébredezést, jó reggelt mindenkinek!

0: Ez volt a Simple Plan slágere, a Summer Paradise itt a Sláger FM-en. Nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Jó hétvégét és jó pihenést kívánok mindenkinek. Ugye piros figyelmeztetés van a hőségre, úgyhogy ha tehetik, akkor hát töltsék a legmelegebb órákat mindenféleképpen hűvös helyen, fogyasszanak rengeteg, illetve nagyon-nagyon sok folyadékot, és ha tehetik, akkor nem mozduljanak ki. Itt a Sláger FM-en pedig folyamatosan mondjuk a legfontosabb tudnivalókat. Már is szétnézünk az utakon, illetve ejtsünk egy pár szót az időjárásról is. Még erősebb lesz a hőség, a mai nap folyamán tovább fokozódik a hőség, a napos időben a legmelegebb órákban 38 fokot mérhetünk a térségben. Hajnal egyelőre kevesebb helyen hoz némi felfrissülést, most nagyjából 24 fokig hűlt vissza a levegő, csapadék nem várható, a déli délkeleti szelet több helyen kísérhetik majd élénk széllökések. A hőségriadó miatt a következő napokban fokozottan ügyeljenek arra, hogy a hosszabb útra csak elegendő üzemanyaggal induljanak el. Legyen a kocsiban ivóvíz, frissítő, esetleg nedves törölköző arra az esetre, ha torlódás alakulna ki, vagy teljes útzár lépne életbe. Ha valamilyen betegségben szenved, akkor legyen önnél megfelelő gyógyszere az elegendő mennyiségben, ha hosszabb megállásra kényszerülne. A főváros útjairól pedig hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között felálltották a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Egyirányosították a 11. kerületben a Budafoki utat a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig augusztus végéig, mert itt javítják a távhővezetéket. Nagy Tétén ipartelep felé a 133 autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szent Gellért tér Műegyetem és a Budafoki út Karinti Frigyes út megállót. Ma este rendezvényt tartanak a Papp László sportarénában, ezért a környéken szokottam erősebb forgalom, illetve torlódásra is készülnek az esti órákban. 06:30, 30:30, 95:8 pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Vigyázzanak magukra, hogyha útnak indulnának, és vezessenek óvatosan.
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatlanul.

A Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Jó hétvégét, jó pihenés és mindenkinek, nem sokára majd reggel 8 óra lesz érkezik a Kóstolit meg Gasztró műsorunk mai epizódja Malotnán Zsófival és vendégével, úgyhogy nem sokára kezdünk, tartsanak velünk. Itt a Sláger FM-en pedig Elton John és az I'm Still Standing érkezik, most én Csák Attila vagyok, számítok önökre a következő órában is, jó reggelt.

0: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Sting, Scorpions, One Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Kíváncsi a friss hírekre? Vagy lemaradt róluk a rádióban? Keresse a Sláger FM appon, vagy a weboldalunkon. Sláger FM.
1: Mindig friss.
2: Hőhullám,
3: hangulatingadozás,
2: éjszakai izzadás,
3: alvászavar,
2: hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyette a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Fáradt, kimerült, feszült és ingerléke. A Vitongo 200 mg filmtabletta vén nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyag a Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
7: Vitongo. Stresszre Vitongo.
8: Hagyományos növénygyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
9: Munkahelyen is csak a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük!
10: Mindennek oka van ezen a világon. Minden mélypontnak, minden fájdalmas tanulságnak, de minden találkozásnak, örömnek vagy boldog percnek is. Ismert vendégeimmel és szakértőkkel az élet és a sors mélyebb összefüggéseit keressük egy-egy lélekmelegítő beszélgetés során. Ha csak egyetlen hallgató másként kezdi szemlélni az életét, miután velünk tartott, már elértük, hogy jobb hely legyen ez a világ.
0: Lélekközösség Peller Mariannal minden hónap utolsó csütörtök estéjén 20 órától itt a Sláger FM-en. A reklám után

0: Elhalasztották az Aranyos Völgybe tervezett ingatlanfejlesztés közgyűlési tárgyalását. Ősszel indulhat a Haszkovó úti energiatároló közbeszerzése. Felpezsdült a veszprémi albérletpiac. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. A veszprémi közgyűlés csütörtöki ülésén több a városlakókat érintő kérdés is napirendre került. A legnagyobb figyelmet az Aranyos Völgybe tervezett ingatlanfejlesztés övezte, amely ellen több mint 3000-en írtak alá petíciót. A tiltakozók a közgyűlés előtt adták át az aláírásokat Porga Gyula polgármesternek. A beruházással kapcsolatos előterjesztést végül levették a napirendről, így a döntés őszre halasztódik. A polgármester hangsúlyozta, hogy a terület már több mint 30 éve építési övezet, ugyanakkor a város olyan szabályozást támogat, amely védi a zöld felületeket és korlátozza a beépítés mértékét. A közgyűlésen szó esett a városi zöld területek fenntartásáról, a gyulafirátóti vadkárokról, valamint a veszprémi 7 nap önkormányzati támogatásáról is. Vita alakult ki a Gyárkert rendezvény helyszín zajterhelése miatt. A városvezetés azonban jelezte, a helyszín működését továbbra is támogatják, miközben folyamatos zajcsökkentő fejlesztéseket végeznek. Napirendre került a Haszkovó útra tervezett energiatároló beruházás is. A városvezetés tájékoztatása szerint a projekt előkészítése még tart, a közbeszerzési eljárás várhatóan ősszel indulhat. A köztisztaságról szóló napirendi pontnál Katanit Sándor ismét a fűnyírás kérdését vetette fel. Elmondta, a természetvédelmi célokat támogatja, ugyanakkor több városrészből is rendszeresen kap lakossági panaszokat amiatt, hogy egyes területeken túl magasra nő a fű. Porga Gyula válaszában hangsúlyozta, hogy ahol szükséges, ott rendszeresen végzik a kaszálást, ugyanakkor a város hosszú távon szeretné fenntartani a vadvirágos területeket. A közgyűlés elfogadta az önkormányzat költségvetésének módosítását, döntött a részvételi költségvetés 2026-os és 2027-es folytatásáról, valamint jóváhagyta a Lackó Dezső Múzeum régészeti feltárásaihoz kapcsolódó önkormányzati hozzájárulást. Döntés született arról is, hogy Lattenstern Jánosné újabb 5 évig vezetheti a Vadvirág körzeti óvodát, emellett jóváhagyták az Eplényi óvodával kötendő nyári együttműködést. A veszprémi energiatároló nemzetközi szakmai figyelmet kapott. Az International Flow Battery Forum résztvevői június 18-án Veszprémbe látogattak, hogy személyesen tekintsék meg az Ideona ZRT Európában is egyedülálló Vanadium Redox Flow Battery technológiára épülő energiatárolási projektjét, és ennek kapcsán átbeszéljék az energiatárolás jelenét és lehetőségeit. A veszprémi rendszer hosszú távon képes kiegyensúlyozni a megújuló energiaforrások termelésének ingadozásait. A világ több mint 300 energetikai szakértőjét összegyűjtő konferencia a projektet jó gyakorlatként emelte be a programba. A szakemberek szerint a rendszer nem a jövő technológiája, hanem már ma is hatékonyan működő megoldás. Az energiatároló 0,5 megawatt teljesítményű és 2 megawattóra kapacitású. A felvételi ponthatárok közelettével ismét felpezsdült a veszprémi albérletpiac, írja a Vehír. A Pannon Egyetemre készülő hallgatók már keresik a kiadó lakásokat. Egy átlagos veszprémi albérletért jelenleg 190 és 220 ezer forint közötti havi bérleti díjat kérnek, de a legnépszerűbb városrészekben a 250-300 ezer forintos ár sem ritka. A szakemberek szerint a ponthatárok kihirdetése után néhány nap alatt jelentősen megnő a kereslet. A bérleti díj mellett a rezsiköltségek is komoly terhet jelentenek, így a havi lakhatás költsége akár a 300 ezer forintot is megközelítheti. Aki kedvező áru albérletet keres, annak érdemes minél előbb lépnie.
1: Sávlezárásra készülnek a 11. kerületben az Építész utcában az Albert Farva utca előtt, mert itt gázvezetéket építenek. A H7-esét nem közlekedik július 6-áig karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között pótlóbusz jár, a Szent Imre tér és Csepel végállomás között a 2. Rákóczi Ferenc úton és a Kossuth Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Egyirányosították befelé a 20. kerületben a Virág Benedek utcát, a Veselényi utcától a Székelyhíd utcáig felújítás miatt. A 35-ös autóbusz terelve közlekedik a Szent Lőrinci úti lakótelep felé, nem érinti a Klapka utca és a Jan Ferenc kórház közötti megállókat. Tart az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton, sávlezárásra készüljenek a Gyógyszergyári utcánál az Éles sarok felé, illetve a Gyakorló utcánál mindkét irányban. A Róbájt Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövidebb szakaszon karbantartás miatt. 0630-30-30-95-8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: 8 óra után pár perccel idő már is a Kóstoljuk meg gasztroműsorú Mautner Zsófival és mai vendégével Szabó Bogdánnal, úgyhogy kezdünk már is. Tartsanak velünk, Lily Wood és a Debris közös a Prayer NC pedig jön az óraindításaként. Jó reggelt és jó időtöltést mindenkinek!

0: reggelt kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez a Kóstoljuk meg Gasztro műsorú Mautner Zsófival és mai vendégével, Szabó Bogdánnal.
1: Kóstoljuk meg Mautner Zsófival.
2: Jó reggelt kívánok a Sláger FM hallgatóinak és mindenki másnak, aki a rádió YouTube csatornáján néz vagy hallgat bennünket. Én Mautner Zsófi vagyok, vasárnap reggel van, tehát mint mindig ilyenkor hozom önöknek a legérdekesebb, legizgalmasabb gasztronómiai témájú beszélgetéseket konyhanyelven és nem konyhanyelven. Ma egy igazi, szívemhez nagyon közel álló, igazi nyári témával készültem. A vendégem ugyanis Szabó Bogdán, aki 15 év színházi pályával a háta mögött a Covid időszaka alatt a feleségével Sárával úgy döntött, hogy megvalósítja a régi álmát, és megnyitják a Cseva Pivo nevű balkán grilléttermet Budapesten, ez az Újlipótvárosban, a Hegedűs Gyula utcában van, ha majd valaki kedvet kap a beszélgetés után, és ellátogat.
3: Hollánernő utca.
2: Hollánernő, na tessék, ott lakom, csak azért keverem az utcákat, és én is törzsvendégük, hogy szóval a Hollánernő utcában a 13. kerületben van a Cseva Pivo, és remélem, hogy Bogdán nem sértődik meg, hogyha azt mondom, hogy szerintem ez Budapest egyik legjobb gasztrokocsmája. Nem sértődsz meg rajta?
3: Nem fogsz megsértődni.
2: Akkor kezdjük is egy kicsit, mielőtt itt belecsapunk az ételekbe, meg a szerb gasztronómia szépségeibe, meg a csevapokba, meg a kajmakokba, ajvárokba, mindenbe. Nagyon érdekel engem mindig, hogy amikor az történik, hogy egy Covid alatt eldöntitek, hogy megvalósítjátok a családi álmot, és nyittok egy éttermet, akkor annak mi a lélektani folyamata?
3: Én mindig úgy éltem, már gyerekkoromtól kezdve, hogy amikor a nyári szünteket töltöttem lent vidéken Hercegszentón, akkor a barátokkal a helyi fagyizóban, amit teaháznak hívtak, nem is értem miért, a helyi fagyizóban, vagy a helyi presszóban, a helyi kocsmában találkoztam, ahol étel nem volt, viszont az biztos, hogy ott gyűltünk össze, és onnan indultunk tovább a strandra, vagy bárhova. És szerintem ezek a helyek, főleg Szerbiában, és a Balkánon, a kafánák, amik kávézót jelentenek szó szerinti fordítás szerint, de a kafánák azok valójában ilyen éttermek, pubok, kocsmák, ahol összegyűlnek az emberek. És nem kimondottan azért, hogy egyenek vagy kávézzanak, hanem tényleg néha csak leülnek egy darab kávéval, és ott órákon keresztül ülnek a teraszokon, és beszélgetnek. Tehát ott van egy ilyen kultúrája a Balkánon, annak, amikor egy kafánába beülsz, hogy ott nem számít az idő, és szerettünk volna valami hasonló dolgot is megvalósítani itt Magyarországon, itt Budapesten, mert voltak próbálkozások, tehát hogy voltak kafána jellegű balkán helyek Budapesten, de ezek sajnos eltűntek az elmúlt 15 évben. És úgy éreztük, hogy a Covid alatt tényleg annyira üres lett a piaca ennek, hogy mikor máskor, ha nem most. Emiatt Sárával úgy döntöttünk, hogy belevágunk ebbe.
2: Jó, akkor a kocsmával végül is nem állok azért nagyon messze, mert végül is amit most elmeséltél, az tulajdonképpen nálunk a kocsma az, ahol olyan teljesen fesztelenül azért mész le egyébként, hogy ott beszélgessél, ott ellötyögél, ellegyél, akár órákon keresztül, úgyhogy akkor ezzel tulajdonképpen nem mondtam rosszat. És ezek miért tűntek el egyébként itthon?
3: Én szerintem az, hogy 10-15 évvel ezelőtt nem létezett Facebook, Instagram, TikTok, és a marketing hiánya az, vagy egyszerűen az emberek tényleg nem tudtak róla, hogy vannak ilyen helyek, mert most már azért elég könnyű leutazni a horvát tengerpartra, vagy Montenegróba, vagy Szerbiába, most már az emberek tényleg megismerik, és szeretnek utazni, főleg szomszéd országok városaiba kikapcsolódni, és megismerik ezt a kultúrát, úgy valami most lett annak, nem tudom, így kereslete itthon is, hogy beüljenek hasonló helyekre.
2: Na, és akkor jó, ott tartunk Covid alatt, hogy akkor megfogalmazódik, van idő beszélgetni arról, hogy az ember miről álmodozik az életében, meg minden hirtelen kipattan az ötlet, na, akkor most legyen az a pillanat, hogy megvalósítjuk. Hogyan választasz műfajt? Tehát, hogy szerintem azért itthon, Budapesten bistro, specialty kávézó, ilyen-olyan, valahogy ez a nagyon laza, fesztelen, teljesen önazonos kocsma, hadd használjam még egyszer, ez kevésbé jut eszébe bárkinek. Tehát, hogy miért pont ezt a műfajt választottátok? Az étel jellege miatt, vagy hozzátok is ez a legközelebb?
3: Nekem nagy gyerekkori álmom volt, hogy egy nagy éttermet vezessek egyszer. Nem volt meg az, hogy milyen stílusú, milyen nemzetiségű, de mindig szerettem volna egy éttermet. És Sárával mi egy táncsoportba, a Tabán szerb táncsoportba ismerkedtünk meg, és lementünk még a Covid előtt Szarajevóba turnézni egy fesztiválra a táncsoporttal. És Sárának mondtam, egyszer, ha lesz pénzem, akkor nyitok egy szarajevói csevapozót, mert szerintem a szarajevói csevapnál nincsen jobb a világon. És ő mondta, hogy ő evett már csevapot Magyarországon, meg Horvátországban is evett, de nem tudja, mitől lehet olyan különleges ez a szarajevói csevap. És akkor elmentünk turnézni, bementünk Szarajevó óvárosába, leültünk az egyik helyi, nagyon ismert csevapozóba, és ott, amikor megkóstolta, akkor az volt az első mondata. Jó, nyithatsz ilyen éttermet, de csak akkor, hogyha ilyen csevapot fogunk árulni.
2: De jó.
3: Úgyhogy igazából itt már úgymond kicsit ki is volt kövezve az utam, hogy akkor Szarajevó
2: csevapot. Gyorsan akkor azért ezt specifikáljuk, hogy ez pontosan mit jelent, és közben elárulom a nézőknek és hallgatóknak, hogy ugye mindig van egy ilyen beugró étel, ami itt az asztalon végig itt van, és mindig nagyon nehéz, hogy mindig próbálom jól időzíteni, hogy mikor legyen a kóstolás szent pillanata, de hogy ez most nagyon nehezemre esik, mert hogy egy ilyen frissen, ugye közel is vagytok a stúdióhoz, tehát egy ilyen friss grillről érkezett csevap, meg egy ilyen lepénykenyér, ami még foszlós és meleg, úgyhogy most nagyon nehezemre esik, de majd lehet, hogy lesz egy pillanat, amikor lesz, hogy iszonyú jól néz ki, és ez egy szarajevói csevap, akkor légy szíves, mondd el, hogy ez pontosan mit fed.
3: Igazából a csevapot már nagyon sokan látok, és nagyon sokan ismernek, aki meg nem ismeri, az mindig a micshez hasonlítja, hogy a román micshez. Ez kvázi darált marhahús, vagy valamilyen darált hús, ami meg van formázva ilyen kis...
2: És ez csak marhahús?
3: Ez attól függ, hogy hol hol vagyunk. Szarajevóban csak marhából lehet, vagy borjúból, ugye a vallás miatt. Uh-huh. Ugye a vallás miatt, de hogyha elmegyünk bárhova Szerbiába, és tesznek bele bármilyen más húst, esetleg birkát, vagy sertéshúst, azzal nem rontjuk el a dolgot, uh-huh. Tehát hogy, de nincs olyan, hogy ez az eredeti, az biztos, hogy a szarajevói csevapban nem lehet másmilyen hús, uh-huh. A vallás miatt, és emiatt ott ez az eredeti. Fűszerezésben igazából sót, borsot és fokhagymát használnak, de az biztos, hogy az igazi szarajevói csevap receptjét a csevap mesterek nem árulják el senkinek se. Tehát ezek családi titkok.
2: És akkor itt miben tud lenni a trükk, ha nem tudom, zsírarány, feszes a massza, vagy nem tudom, ilyesmi, ízesítés, fűszerezés.
3: Kicsit fermentálják is ezeket. Igen? A húsokat, tehát hogy kicsit kint is hagyják. Tehát hogyha például hogyha kiolvad a hús, és kint hagyjuk egy pár percre a konyhapulton, és megszagoljuk, akkor majdnem, már nem sajnos, de érezzük azt, hogy hú, ez olyan, mintha már romlott lenne egy kicsit. Nem az, hanem tényleg egy kicsit van ez a fermentált illata. Ezek azok a trükkök, amiket nem árulnak el a csevapmesterek, akik a recepteket tudják, hogy mi az a pontos arány, és az a folyamat, ahogyan ezek elkészülnek.
0: Mindjárt folytatódik a beszélgetés itt a Kóstoljuk meg gasztroműsorunkban. Mautner Zsófi mai vendége, Szabó Bogdán, tartsanak velünk!

0: reggelt kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez a Kóstoljuk meg gasztroműsorú Mautner Zsófival és mai vendégével, Szabó Bogdánnal.
1: Ugye van egyszer egy lepénykenyér, gondolom, hogy azon sem mindegy, hogy nem tudom milyen vastag, hova teszed benne a csevapot, tehát hogy ott is van biztos.
2: Igen, ott is van. Trükk. Itt egy kicsit csaltunk, mert itt egy úgymond egy ilyen standard lepénykenyeret hoztunk nektek, ami egy kicsit vastagabb, mint a szarajevói lepény. Ott szomónnak hívják, szomón lepénynek hívják. Az sokkal vékonyabb, és van benne egy óriási levegő buborék, amit így meg lehet tölteni a hússal, a hagymával, és a kájmákkal, amit látunk itt a tányéron, ami mindig kell a szarajevó csevap mellé, és hangsúlyozom, ajvárt nem lehet kapni Szarajevóba a szarajevói csevapos helyeken.
1: Mert ez nagyon jó, hogy mondod, mert ugye én, ahogy kitálaltuk itt az elején a műsor elején, és mondtam, hogy nyugodtan rakd le az ajvárt is, mert az jól is néz ki, meg én is nagyon szeretem, mondani, hogy hát, hogyha valaki meglátja egy igazi szarajevói csevapon az ajvárt, akkor az szentségtörés lesz.
2: Igen. Igen, úgyhogy ajvárt ott, hát a legtöbb helyen nem lehet kapni ajvárt, de nyilván, hogyha valaki azzal szeretné enni, akkor eheti
1: akkor
2: azzal
1: is. Egyefene megengedik.
2: Egyefene megengedik, igen.
1: Kicsit beszéljünk a kájmákról is, mert szerintem az is egy olyan kiegészítő, ami egyébként nagyon sokat hozzátesz, itthon nem nagyon lehet kapni belőle jó minőségűt, szóval ez pontosan mi?
2: Igen, a kájmák az egy, az, hogyha nagyon egyszerűen akarom megfogalmazni, az a tejnek a zsírja. Uh-huh. A tejnek a zsírja, ami le van sózva, és hagyják állni. Ez is egy kicsit fermentálódik. És ez úgy készül, hogy óriási nagy kádakban, vékony kádakban a tejet felforralják, és elkezdik visszahűteni. És ami kicsapódik a tetejére, az a zsírréteg, azt szedik le, és azt teszik be kádakba, lesózzák, és hagyják állni. Uh-huh. Ez igazából a kájmák.
1: Uh-huh. Fú, nagyon nehezemre esik, na majd a végén itt jól összerakjuk, hogy minden azért úgy az igazi a falat, hogyha minden benne van. Jó, ugorjunk egy kicsit vissza, tehát ott tartunk, hogy akkor Szarajevóban a szuper csevaposnál Sára megadja az engedélyt, hogy nyithatsz, de akkor csak ilyen lehet, és akkor ehhez képest Covid alatt, amikor erről nyilván beszélgettek, akkor elhatározzátok. Na, akkor innentől kezdve, hogy működik? Volt-e bármilyen vendéglátási tapasztalatod ahhoz, hogy nyisson az ember egy éttermet? Feltételezem, hogy azért némi affinitás vagy tapasztalat azért nem árt.
2: Mindig, amikor mesélem másoknak, akkor mindig azzal szoktam példálozni, hogy az egyetem alatt azért kellett nekem is egy kis zseppénz, és akkor elmentem a McDonald'sba dolgozni. Úgyhogy 3,5 évet lehúztam a McDonald'sba, és én óriási iskolának tartottam
1: azt. Hát az azt, a rendszer szemléletben például rengeteg.
2: Igen, úgyhogy én mindig mondom, hogy vendéglátós tapasztalat, 3,5 év McDonald's, és annyi, amennyit Szerbiába, a kafánákba töltöttem, mint vendég, hogy milyen kéne, hogy legyen a hangulat, a kiszolgálása, a berendezés, és így az egész érzet. Uh-huh. Úgyhogy ilyen vendéglátós tapasztalatokkal indultam neki.
1: Igen, és akkor utána a tökéletes arányok, receptúra vagy a termék megtalálása, akkor hogy zajlott, kimentetek egy ilyen study tourra a Szarajevóba, hogy akkor ott piackutatást végeztél, vagy megtanult, hogy hogyan kell jobban, nem tudom, megsütni, elkészíteni.
2: Volt egy ilyen kísérlet, hogy egy szarajevói csevapmester elérhetőségét megkaptam, és akkor elkértem tőle a receptet, hogy adja már oda a receptet, és ő elárulta, hogy igen, odaadom a receptet 20 000 euróért. És akkor mondtam, hogy hát akkor én elkezdem a neten felkeresni, és akkor a Covid alatt elkezdtem otthon kísérletezni darált marhahússal, fagyúval, és rosszabbnál rosszabb eredmények születtek, úgyhogy nem lett meg a tökéletes csevaprecept, és akkor miután a Covid után lehetett utazni, akkor elkezdtem kijárni Szerbiába, mert ott él Belgrádba a húgom, a férjével és a kislányával, és akkor elkezdtem így felkutatni, milyen lehetőségeim vannak, hogyan tudok esetleg Szerbiából akkor behozni húst, készterméket, mert Magyarországon nem fogom tudni azt megcsinálni, ami ott
1: és olyan. És mi az, ami a nehézség benne? Tehát, hogy azt mondod, hogy rengeteg rossz csevapot akkor ott begyúrtál, tehát, hogy ott alapvetően a húsminőség, az arány, a sütési technológia, tehát, hogy mi az, ami ennyire nagyon nehézé teszi, hogy tényleg olyan autentikus legyen?
2: Önmagában az, hogy amikor ledarálod a húst, akkor azt hányszor darálod le? Egyszer, kétszer. Tehát, hogy ilyen, szinte már ilyen krémes kéne, hogy legyen, szinte már tényleg krémé kéne darálnod, de nekem nem sikerült azt az állagot. Meg valaki azt mondja, hogy kell bele szóda bikarbona.
1: Mint a Mitchben ugye általában szokott lenni.
2: Igen, de azért mondom, nincs olyan, hogy, hogy valaki azt mondja, hogy igen, tényleg ez az a recept, és így kell megcsinálni, mert ezek tényleg óriási nagy titkok, és ezeket titokba tartják a mai napig. Úgyhogy nem tudtam azt az állagot elérni, ami tökéletes lett volna nekünk. Meg utólag így most belátom, hogy nem is tudnék akkor a mennyiségbe csevapot gyártani kézzel.
1: Jó, akkor jött a B-terv, hogy akkor kell egy jó terméket találni, amivel lehet dolgozni, igaz?
2: Igen, igen. Hát Szerbiába emiatt elég gyakran kijártam, meg keresgéltem a lehetőségeinket, és nagyon véletlenül szembe jött velem egy olyan cég, akik pont fogyasztva is tudnak árulni csevaphúst és piaszkavica húst, és véletlenül van Európai Unióba behozatali engedélyük is.
1: Na tényleg még, hiszen azt is
2: mert
1: ugye figyelembe kell venni.
2: Elég sok nehezítő körülmény volt ezzel kapcsolatban, hogy hogyan lesz nekem jó minőségű húsom, mert Sára azt mondta, csak akkor, ha jó lesz a húsi, akkor nyitjuk meg, mert rosszat lehet kapni sajnos Budapesten, persze. Magyarországon, de mi a legjobbat akartuk.
1: És akkor ezt ő is jóvá hagyta.
2: Ezt jóvá hagyta, igen. Lementem, behoztam a hűtőtáskába, otthon megsütöttük, és azt mondtuk, hogy ez olyan, mintha szarajavúba lennénk.
1: Jó, oké, akkor megvan a termék, és akkor innentől kezdve azért még mindig van jó pár lépés addig, amire megnyitsz egy éttermet, tehát akkor például a lokáció az egy véletlen volt, vagy azt tudatosan választottátok, hogy egy ilyen 13. kerületi belvárosi lokáció lesz, és nem mit tudom én, külváros, vagy egy kerthelyiség, tehát hogy azért ez mégiscsak egy tényleg a belváros szívében van.
2: Na, akkor még az Örkény Színházban dolgoztam, mint hangosító, mert igazából a színházvilágból jövök, tehát hogy mindig is így a színházi háttértechnikával foglalkoztam, és a Örkény Színházas előadások és próbák mellett próbáltam kitalálni, hogy hogyan kell nyitni egy éttermet, mert eléggé sok kérdőjel volt számomra is, és igazából elkezdtem benne a belvárosba, a Gosdudvar környékén üres üzlethelyiségeket nézni, amik rettentően drágák voltak. Tehát így nagyjából így próbáltam hasra ütni, hogy mennyibe kerülhet egy éttermet kinyitni. Nem találtam el, tehát hogy messze nem annyiból sikerült megnyitni az éttermet, mint amennyit rászántunk, sokkal többe került. De végül itt a 13. kerületben találtunk egy olyan üzlethelyiséget, ami előtte is egy étterem volt, a Covid miatt zárt be sajnos, úgyhogy egy félig ki volt építve, úgyhogy ezt megpályáztuk, és akkor utána megnyertük, utána elkezdődött a felújítás.
1: És ez volt 3 éve, ugye? Azt mondtad, hogy 3 évesek vagytok most.
2: 3 éve ezelőtt, március 15-én nyitottuk meg az éttermet.
0: Mindjárt folytatódik a beszélgetés itt a Kóstoljuk meg Gasztro műsorunkban. Mautner Zsófi mai vendége, Szabó Bogdán, tartsanak velünk!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Még erősebb lesz a hőség, a mai nap folyamán tovább fokozódik a hőség, a napos időben a legmelegebb órákban 38 fokot mérhetünk a térségben. Hajnal egyelőre kevesebb helyen hoz némi felfrissülést, most nagyjából 24 fokig hűlt vissza a levegő, csapadék nem várható, a déli délkeleti szél több helyen kísérhetik majd élénk széllökések. Sávlezárásra készülnek a 11. kerületben az Építész utcában, az Albert Farva utca előtt, mert itt gázvezetéket építenek. A H7-esét nem közlekedik július 6-áig karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között pótlóbusz jár, a Szent Imre tér és Csepel végállomás között a 2. Rákóczi-Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Egyirányosították befelé a 20. kerületben a Virág-Benedek utcát, a Wesselényi utcától a Székelyhíd utcáig felújítás miatt. A 35-ös autóbusz terelve közlekedik a Szent Lőrinci úti lakótelep felé, nem érinti a Klapka utca és a Jan Ferenc kórház közötti megállókat. Tart az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton, sávlezárásra készüljenek a Gyógyszergyári utcánál az Éles sarok felé, illetve a Gyakorló utcánál mindkét irányban. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövidebb szakaszon karbantartás miatt. 0630-30-30-95-8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most... Folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos.

0: kiss.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez a Kóstoljuk meg gasztro műsorú Mautner Zsófival és mai vendégével, Szabó Bogdánnal.
2: Ahhoz képest, hogy azt mondod, hogy ugye gyerekkorodban is, meg fiatalkorodban mindig arról álmodoztál, hogy akkor egyszer nyitsz egy nagy éttermet, ahhoz képest mik voltak azok a legnagyobb kihívások, amikkel szembesültél életszerűen, amikor ez az álom ténylegesen megvalósult?
3: Az, hogy minden dolog nagyon drága. Tehát, hogy nagyon-nagyon drága, és az biztos, hogyha a családunk, tehát a Sárának a szülei testvére, férje, az én testvéreim, anyukám nem segít bele, meg a barátaim abba, és mint fizikai munkára gondolok, itt nem anyagilag, hanem arra, hogy például kellett festő. De hát egy festőt elhívni, egy éttermet kifesteni, az a világ pénzes elég, úgyhogy felhívtam a táncos társaimat a táncegyüttesbe, hogy ki az, akinek van kedve festeni, cserébe majd ingyen csevapot ehettek egy hónapig. Úgyhogy nagyon sokan jelentkeztek szerencsére, úgyhogy mindenki jött, valaki jött festeni, valaki takarítani, valaki segített összerakni a bútorokat, tehát hogy szerencsére így ilyen nagyon sokan segítettek nekünk.
2: És ebben. Akkor a színházi pályát azt teljesen magad mögött is hagytad, mert hogy ez teljes embert igényel, ha jól értem.
3: Igen, ez teljes embert igényel, mert az elején konkrétan reggel 8-tól éjfélig minden nap bent voltam, és a feleségemnek pedig rendes 8 órás irodai munkája volt, ő reggel 8-kor bement, délután 4-kor eljött, és jött be az étterembe nekünk segíteni, felszolgálni, mosogatni, előkészíteni a holnapi napra a hagymát, paprikát, paradicsomot fölvágni, meg ilyen dolgok, tehát, hogy és minden nap éjfélkor értünk. Az ugye az első fél évünk az egy
2: viszonylag...
3: Senkinek se kívánom azt az első fél évet, mert ugye tapasztalat, nem volt tapasztalatunk, tehát hogy úgy csöppentünk bele a vendéglátásba, hogy mi kitaláltuk, hogy ezt akarjuk csinálni, és nem volt mögöttünk semmilyen, hogy ezt így kellett volna, vagy így kéne.
2: Én nagyon menőnek találom egyrészt azt is, hogy egy ilyen monofood mondjuk, vagy nem tudom, nevezhetjük annak, hogy tényleg egy terméket kiválasztasz, és akkor annak különböző formációit lehet ugye nálatok kapni. Úgyhogy ez is nagyon-nagyon szimpatikus nekem, és nagyon szeretem, hogy tényleg ezt a kocsma műfajt, ezt a teljesen laza, ott mindig, nem tudom, amikor meccs van, akkor ugye ott van közben meccsnézés, nagyon sokszor nagy társaságok, söröznek, ugye szerb sör van.
3: Szerb sörünk is van, horvát sörünk, és a horvát sörünk is van, mert ugye kvázi az egész Balkánról valamilyen termékünk van. Tehát rengeteg borunk van, Észak-Macedóniából, Montenegróból, Horvátországból, Szlovéniából. Tehát próbáljuk így a Balkánnak ezt a részét, az ex-Jugoszlávia, úgymond az ex-Jugoszlávia területéről így bemutatni ezeket a dolgokat.
2: És arról például nem vitatkoztatok a feleségeddel, Sárával, hogy akkor mi legyen az a, nem tudom, interior, mi legyen az a műfaj, hogy vajon azt, hogyha tényleg egy ennyire laza, az úgy megszólítja az embereket, hiszen annyi, nem tudom, főleg itt akár a 13. kerületben is, azért szép, ez is szép a ti éttermetek is, de hogy tudod, egyelőre nem tudom, kicsit fancy, kicsit puccosabb legyen, akkor nem tudom, pötty a tányéron, és így is lehet, tehát hogy az teljesen egyértelmű volt, hogy ez a laza kocsma műfaj lesz a választás?
3: Igen, mert én nem szeretném elvinni ezt a tradicionális ételt ilyen fine diningba. Lehet úgy, és csak ahhoz már egy teljesen más millió kell. Tehát, hogy mi úgy gondoltuk, hogy tényleg ezt a balkáni kafán a hangulatot, tehát, hogy Lent-Szerbiában lehet dohányozni az éttermekbe. Tehát ott benn van füstfelhőben ülsz, eszed a csevapot, a pieszkavicát, sörözöl, iszod a jó rakiát mellé, ami a pálinka szerbül. Úgyhogy füstöt nem tudunk generálni az étterembe, de próbáljuk ezt a hangulatot. Nálunk mindig balkáni zene szól, a hangszórókból szoktak tematikus esteink lenni, amikor zenekarok jönnek, tamburás zenekarok, tematikus borkóstolóink vannak, amikor a balkán borait mutatjuk be. Úgyhogy úgy gondoltuk, hogy ez a lazaság, tehát ne feszengjenek az emberek. Ott leül, kicsit mozognak a székek, kicsit rozogál, kicsit nyikorog a padló, de ettől szép.
2: Szerinted ez a balkáni grill kultúra, ami nagyon vonzó, tehát azt azért a séfek is imádják egyébként. Pont most volt itt nemrégiben a Stoller Marci, aki Szabadtűz grillnek a mestere, és ő teljesen bele van szerelmesedve mindenféle balkáni grill kultúrába, hogy ez miért nem terjedt el itthon tulajdonképpen jobban, akár úgy, mint ahogy ott szokás, hogy nem tudom, út mentén grilleznek, sütnek nyárson, pörög, forogott minden a báránytól kezdve, meg akár az ilyen csevapok, hogy ez miért nem terjedt el jobban itthon?
3: Nem tudom, erre a kérdésre számtalanszor kerestük a választ így baráti körben, mert mi terjedt el itthon? A pizzaszeletes, a giroszos, Most éppen volt egy időszaka a nápolyi pizzának, uh-huh. meg most a Smashburger az, ami minden utca sarkon van, de nem tudjuk, hogy miért. Mi sajnáljuk, sokan mondták, hogy franchise kéne nyitni, uh-huh. és minden utca sarokra kéne egy csevapívót nyitni, hát mondtuk, hogy...
2: és nincsenek ilyen terjeszkedési tervek?
3: Mondanám azt, hogy ha mögém állna egy jó befektető, akkor nagyon szívesen
2: igen,
3: kooperálnék.
2: Igen, hát akkor mondjuk, hát ha hallgatja egy jó befektető,
3: egy
2: és mögé
3: cápa,
2: egy
3: jó cápa.
2: Egy jó cápa.
3: Igen, de például de így vagyunk azzal is, hogy miért nincsen jó burek itthon.
2: Na, a burekre mindenképpen rá akartam térni, mert azt tudom, hogy egyszer volt, vagy nem tudom, hogy többször, de láttam ugye nálatok a Facebookon is, hogy volt burek ilyen pop-up vagy esemény, igen. ami gyakorlatilag egy ilyen teljes tömeg jelenetbe igen. torkolt, mert ha jól láttam, akkor ott tényleg az volt, hogy kígyózó sorok, és ott ilyen, nem tudom, mindenki küzdött azért, hogy akkor hozzájusson a friss burekhez, ugye beszéljünk is akkor a friss burekről, hogy például azt hogyan tudod egyáltalán megvalósítani, miért nincs állandó jelleggel ez a pop-up, és milyen a tökéletes burek, és ti miért szerettek készíteni?
3: Igen, hát a burek témakör az is egy nagyon nehéz. Réti Benedek barátommal csináltuk ezt a burek bráncsot, burek pop-upot meg, amiről utána cikkezett is az online sajtó. Inkább pozitívan, de azért megmondták a véleményüket, amit nem baj igazából, mi örültünk neki.
2: Mert hogy teljesen váratlanul ért az elképesztő kereslet, meg érdeklődés, nem?
3: Igen, tehát, hogy vannak olyan albán pékségek Budapesten, nagyon sok helyen, ahol lehet bureket kapni. Igaz, hogy nem jó, de lehet kapni bureket, uh-huh. és ezek szerint, amit mi csináltunk, az annyira jó volt, hogy emiatt volt ekkora hype-ja annak a napnak, hogy miért nehéz bureket készíteni, vagy miért nincsen? Azért, mert nehéz azt olyan vékony tésztát csinálni. Kvázi ez egy rétes tészta, amit ugye otthon a konyhába, a nedves lepedőn több fél órán keresztül húzogatod, hogy szép vékony legyen, és nem felcsavarod. Uh-huh. Erre nincs ennyi idő, mert itt konkrétan egy bureknek az elkészítése az 5 perc egy uh-huh. mesternél maximum. Tehát, hogy 5 perc alatt csinál akkora nagy rétes tésztát, mint más nagyomája egy óra alatt, úgyhogy nincs rá mester, nincs rá uh-huh. szakember, mert ez egy külön szakma. Uh-huh. Tehát ezt tanítják lent a Balkánon, és nagyon-nagyon nehéz, nagyon uh-huh. kemény. Uh-huh. Úgyhogy szerintem emiatt sincsen itthon, pedig egy rettentően jó étel szerintem.
2: Biztos vagyok benne, hogy most a hallgatók rengetegen megkérdezik, jó, de mikor lesz legközelebb?
3: Igen.
2: Csak hogy akkor még egy kis hype-ot rátoljunk.
3: Igen, hát Benedek barátommal nagyon sokat beszélgetünk erről, hogy mikor legyen legközelebb is, tervezzük.
2: Figyelni kell. Figyelni kell a közösségi média oldalait. Beszéljünk egy kicsit a Csevapon túli szerb konyháról, vagy magyar szerb konyháról. Ugye neked nagyon fontosak ezek a hagyományok is, hogyha jól tudom, akkor a Kőbányai Szerb Önkormányzat elnöke is voltál, vagy még mindig. Igen, meg ugye említetted a Tabán Szerb Tánc Együttes, tehát hogy fontosak ezek a hagyományok, meg ennek az örökségnek az őrzése. Szóval, hogy itt a szerb-magyar konyhának mik azok a jellegzetes ételei, ami a Csevapon túli világ, amit szerinted mindenkinek jó lenne, hogyha megismernénk, és akár főznénk, vagy szerinted annyira jók, hogy azok megérdemelnének még egy kicsit több médiafigyelmet, meg reflektorfényt.
3: Amúgy nagyon hasonló a szerb és a magyar konyha, és nem a grill ételek, hanem a főtételeik. Például náluk is van töltött paprika, töltött káposzta, uh-huh. és nagyon hasonlóan is készítik, és emiatt, hogyha valaki lemegy Szerbiába, akkor ott is tud egy ugyanolyan jó töltött paprikát, vagy káposztát tenni uh-huh. egy étteremben, mintha itthon a nagyomája csinálta volna. De ezen kívül náluk is ugyanúgy jelen vannak a saláták, a rántott dolgok, uh-huh. a levesek, náluk például a gulyás, az a pörkölt. Uh-huh. Ugye mindig, amikor feljönnek hozzánk, és kérnek egy gulyást, akkor meglepődnek, hogy kapnak egy levest. Uh-huh. És nem nagyon értik a szerbek, hogy miért kaptak egy levest, amikor ők egy gulyást kértek. Úgyhogy nagyon hasonló amúgy a balkáni konyha, de nyilván vannak nagyon nagy eltérések is.
1: Mindjárt folytatódik a beszélgetés itt a Kóstoljuk meg Gasztron műsorunkban. Mautner Zsófi mai vendége, Szabó Bogdán, tartsanak velünk!
0: A legnagyobb magyar slá-

0: reggelt kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez a Kóstoljuk meg Gasztro műsorú Mautner Zsófival és mai vendégével, Szabó Bogdánnal.
1: Nekem az egyik legkedvesebb, nagyon-nagyon szeretem a dzsúvecset. Abból milyen a tökéletes? Most úgyis szezonja jön ezeknek a nyári zöldségeknek, hát ha kedvet kapunk hozzá.
2: Igen, én ilyen téren nagyon rossz vagyok, mert szerintem én vagyok a világ legfinyásabb embere.
1: Nem eszek zöldséget?
2: Nem eszek zöldséget.
1: Maradsz a szarajevói cseraknál, értem. Akkor a sárát kellett volna
2: megkérdezni. Igen, tehát a feleségem az, aki nagyon szereti a salátákat, az ilyen sült salátákat, az ilyen rakott ételeket, úgyhogy én a salátánál ott maradtam, hogy a vörös hagymát megeszem nyersen, és körülbelül itt be van fejezve.
1: Jó, akkor értem, hogy miért szarajevói csevapozó volt az álom.
2: A saját dolgomat megkönnyítettem ezzel.
1: Igen, de... akkor csinálta saját magadnak végül is
2: ételet. Igen. De igen, ezek a például rakott babsült babok, meg ilyenek is vannak oldalas hússal, tehát hogy tényleg a balkáni konyhában.
1: A cserépedényben lassan sült dolgok, ezek is szuperek.
2: De például ott vannak, amikor tényleg így megyünk nem az autópályán, hanem az országutakon át a Balkánon keresztül, akkor láthatjuk, hogy pörögnek a malacok, pörögnek a bárányok, tehát hogy ilyen sincsen nálunk otthon, de az is egyfajta grillétel, mert faszén fölött sül meg, és akkor azt is így kitálalják salátákkal, és amúgy a szerbek nagyon sok salátát esznek.
1: Nagyon jó minőségű salátáik.
2: Igen.
1: És mondjuk egyébként szülői örökségből, vagy akár anyukád vonaláról van-e valami olyan jellegzetes házias fogás, amit érdemes, nem tudom, megismerni?
2: Édesapám budapesti magyar, anyukám pedig herceg-szántói szerb származású, úgyhogy nálunk sajnos ez a balkáni konyha, ez nem jelent meg annyira a háztartásban, sajnos, de én így bepótoltam azzal, hogy nyitottam egy balkáni éttermet, úgyhogy nálunk ez kimaradt sajnos, mi inkább magyarosan főztünk, de mindig rengeteg szemkor lementünk Horvátországba nyaralni, vagy Szerbiába voltunk, vagy amikor volt osztálykirándulás a Balkánon, akkor én nagyon szerettem, és nagyon megkedveltem így a balkáni ételeket.
1: Na, akkor utazunk is egy kicsit a hallgatókkal, most azért a nyári szezonban, hát ha még valaki is pont

0: hasonló élet van a belgrádi utcákon, sőt, kimerem jelenteni, hogy még jobb, jobb is az éjszakai élet, mert az összes kávézó, összes étterem, terasza teli van, és nem külföldiekkel van tele, hanem szerbekkel van tele. Tehát, hogy szerencsére a szerb kultúra olyan jó ilyen téren, olyan erős, hogy ők kiülnek munka után, és nem zárkóznak be otthon. Tehát, hogy valamiért úgy gondolom, hogy a szerbek szeretik így kiengedni a gőzt minden nap, emiatt nagyon jó élet van ott. Tehát, hogy nem gazdagok a szerbek, tehát az ő pénztárcájukhoz van mérve így ott, hogy a teraszon ülnek, de nem is kell, hogy költsenek sok pénzt, mert kiülnek tényleg csak egy kávéra, és ott beszélgetnek, megbeszélik a napi problémákat, vagy a napi boldogságukat, és akkor utána mennek haza. Emiatt azt mondom, hogy ha Belgrádba lemennek, a Skadarliát, ami egy ilyen macskaköves kis utca, benne a Nemzeti Színháztól nem messze, oda érdemes elmenni, viszont cserébe érdemes is foglalni azt a helyi éttermekbe, mert ott mindig
1: tehát ház van. Ott tele van minden, igen.
0: És az is különleges, hogy ezeknek az éttermeknek van saját zenekara, és nem is egy, hanem néha több is. Tehát, hogy benne az étterem...
1: Azért az a zene nagyon sokat hozzátesz, nem?
0: Igen, és egyszerre három zenekar zenél. Tehát nem cserélgetik egymást, hanem ugye különböző nagyobb terek vannak benne az éttermeken belül, és különböző zenekarok zenélnek ott, tamburás zenekarok, népi hangszerekkel, mindenféle balkáni helyi slágert. Úgyhogy emiatt is van egy olyan érzete az embernek, hogy egy teljesen más világban van.
1: Igen, nagyon jó. És akkor merre kalandozzunk még?
0: Az biztos, hogy ha valaki szeret túrázni, akkor Dél-Szerbiába a Tara-hegység, de például, hogyha átmegyünk Boszniába, akkor a bosnyák hegyekbe is rengeteg sok olyan túraútvonal van, például ugye sokkal nagyobbak a sí régiói sí terepe is, mint Magyarországnak, Szerbiának is, meg Boszniának is, hogy ott gyönyörűek a hegyek, tehát nagyon jó szállások vannak, az ételek azok tényleg...
1: Igen, gondolom, ott azért pár ilyen nyáson pörgő, meg ilyen lassan sült bárányocskával
0: azért lehet. Helyi sajtok, helyi szárított sonkák, tehát, hogy ilyeneket, frissen sütött lepények, kenyerek, érdemes tényleg a Dél-Szerbiát, vagy Dél-Boszniát is megnézni, és ugye, hogyha egy másik kultúrát akarunk megismerni, a muzulmán kultúrát, akkor Szarajevóba is érdemes elmenni, mert az is csodálatos.
1: Nagyon kedvet csináltál egyébként hozzá, úgyhogy szerintem én ezt valahogy be is tervezem még, ha nem tudom, lehet, hogy nem az augusztusi forróságban, hanem mondjuk egy ilyen őszi, nem egy ilyen szeptemberi-október.
0: Október is tökéletes egy ilyen
1: tökéletes. Na jó, ez gyorsan meg is győztem magam, hát nagyon élveztem, köszönöm szépen a beszélgetést, nagyon sok sikert kívánok nektek. Nem tudom, hogy még a következő időkre tartogattok-e valamilyen meglepetést, amit a bureken kívül, amit majd egyszer csak ott felbukkan, de hogy valami egyébben készültök-e?
0: Mindig dolgozunk újdonságokon, úgymond én szoktam kitalálni a dolgokat. Most sajnos egy kicsit parkolópályára teszem magamat, mert a feleségem szülni fog. Hamarosan lehet, hogy már amikor ez az adás,
1: igen, akkor nem is rögtön duplán, igaz?
0: Rögtön duplán, igen, ikreket vár a feleségem, úgyhogy Sára, úgyhogy most egy kicsit babázni fog, de vissza fogok térni, és megpróbálunk minél több meglepetést, újdonságot hozni nektek.
1: Hát akkor ehhez pláne sok boldogságot, meg sok sikert kívánok, hát azért azt kíváncsian várom, hogy a babázást ikrekkel és az éttermezést majd hogy fogjátok tudni menedzselni, de biztos vagyok benne, hogy megoldjátok, nagyon klassz csapatotok van, úgyhogy én pedig jövök továbbra is hozzátok, nem a Hegedűs Gyula, hanem a Hollán Ernő utcába. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és hallgatóknak és nézőknek is köszönöm, hogy itt voltak velem, tehát a Cseva Pivo nevű étterembe kell elmenni, hogyha a város egyik legjobb szarajevói csevapját szeretné az ember megkóstolni, Cseva Pivo a Hollán Ernő utcában, és nagyon gratulálok mindenhez, én pedig várom önöket jövő vasárnap is a szokásos időben.
2: Ez volt a Kóstoljuk meg Gasztro műsorú mai epizódja, a műsor pedig teljes hosszában visszahallgathatják a Sláger FM alkalmazásában, illetve a YouTube csatornánkon is. Én Csák Attila vagyok, tartsanak velem a következő órában, és számítok önökre.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám. Hétköznapi példaképek, nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
1: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
2: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
3: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
4: A Budapest Motorsnál közel 20 éve hiszünk abban, hogy első az élmény. A Mini pedig évtizedek óta a go-kart élményt helyezi középpontba. Így lettünk mi a tökéletes páros. Mini márka kereskedésünk és szervizünk sportos John Cooper Works modellekkel, tisztán elektromos minikkel, kalandvágyó countrymenekkel, jó kávéval és segítőkész értékesítőkkel vár téged. Budapest Motors Mini márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
0: 103.1 Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan.
5: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
6: A Sláger FM-et hallgatja.
7: Ha megkeresik telefonon vagy online,
0: kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM.
7: Köszönjük.
0: Értesítjük tisztelt hallgatóinkat, hogy a Sláger FM különleges járatokat indít. A kalauz Kajdi Csaba Cilla.
8: Drága arany hallgató, indul a Cilla Tour.
0: Cilla Tours. Kicsit másképp.
8: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodják.
0: Na jó, nagyon másképp.
8: Megindulunk anyukám, mint a darmol, indulunk vidékre, felfedezzük Magyarországot, el foglak vinni olyan helyekre.
0: Cilla Tours. Péntekenként a Sláger reggelben. A reklám után.

0: felfüggesztik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Félrevezető információk terjednek az Aranyos Völgyi beruházással kapcsolatban. 30 koncert lesz idén a Veszprémi Rosé Riesling Jazz Fesztiválon. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Az Országgyűlés Oktatási Bizottsága támogatta azt a törvényjavaslatot, amely felfüggesztené a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. A javaslat benyújtói szerint a mostani rendszer nem alkalmas a pedagógusok munkájának valós és méltányos mérésére. Ezért egy új, szakmailag megalapozott értékelési modell kidolgozásáig szüneteltetnék annak alkalmazását. A bizottság ülésén elhangzott, hogy a kiemelkedő teljesítmények értékelése továbbra is fontos cél, az intézményvezetők pedig a felfüggesztés idején is jutalmazhatják a legjobban dolgozó pedagógusokat. Félrevezető információk terjednek az Aranyos Völgyi beruházással kapcsolatban, ezért a városi közgyűlés elnapolta a kérdés tárgyalását az őszi ülésszakra, közölte Porga Gyula polgármester. A döntés célja, hogy a helyi közéletben megjelent állításokat tisztázzák, és minden érintett megismeresse a fejlesztés részleteit. A polgármester szerint egyes megszólalások súlyosan félrevezetik a veszprémieket a beruházás jellegéről. Tájékoztatása szerint a terület beépíthetősége már több mint 30 éve szerepel a rendezési tervben. A mostani döntés arról szólna, hogy a korábban felmerült irodafejlesztés helyett lakóingatlanok épüljenek a magánterületen. A városvezetés célja a lakásállomány bővítése, szigorú beépítési és zöld felületi szabályok mellett. A közgyűlési vita így várhatóan ősszel folytatódik. Idős szörföst mentettek ki a Balatonból a vízirendőrök Balatonakali előtt, miután a 81 éves férfi a vízen maga tehetetlenül sodródott. A férfi a rendőröknek azt mondta, hogy teljesen kimerült és nem tudott a part közelbe jutni. A vízirendőrök sporteszközöstül emelték a szolgálati kisgéphajóba, majd épségben a partra szállították. Az eset június 23-án kora délután történt, a bejelentést követően a járőrök azonnal a helyszínre siettek. A hatóságok ismét felhívták a figyelmet a hőség vízre gyakorolt fokozott kockázataira, különösen az idősebbek esetében. Lakossági kérdőív segíti Pápa jövőjének tervezését. Pápa önkormányzata egy online lakossági kérdőív segítségével kéri ki a helyiek véleményét a város új marketing stratégiájának kialakításához. A felmérésben arra keresik a választ, milyen fejlesztéseket, közösségi tereket és programokat látnának szívesen a pápaiak a jövőben. A városvezetés szerint a beérkező javaslatok hosszú távon meghatározhatják Pápa arculatát és fejlődési irányát. A kérdőív anonim és július közepéig lehet kitölteni. Az önkormányzat minden lakost arra kér, hogy vegyen részt a közös gondolkodásban. 30 koncert szerepel a Veszprémi Rosé Riesling Jazz Fesztivál idei programjában, melyet július 10-e és 19-e között rendeznek meg a Várnegyedben. Mészáros Zoltán, a fesztivál ügyvezető igazgatója, a beharangozó sajtótájékoztatón elmondta, a fesztivál 10 napja alatt a koncertek mellett 30 borászat kínálja majd borait, köztük kis családi pincészetek is. A zenei kínálat szokás szerint színes lesz. Július 10-én áll színpadra Sapszon Orsi és zenekara, illetve Kovács Alíz és Hangácsi Márton. A további napokon mások mellett a Bluesberry Band, a Horror Monkeys, Jager Bandi és a Jazz Latino, a Szakál Tamás Kvartett és Gereben Zita is koncertet ad. Július 17-én az Egri János Junior Trio feat. Nagy Noémi, a Jumping Matt and His Combo, valamint Ed Phillips and the Memphis Petrol zenél. Július 18-án a Swing Swing, Gálcsa Babugi, valamint Temesi Berci és barátai muzsikálnak. A fesztivál zárónapján a futballvilágbajnokság döntőjét követheti majd kivetítőn a közönség.
1: Sávlezárásra készülnek a 11. kerületben az Építész utcában az Albert Farva utca előtt, mert itt gázvezetéket építenek. A H7-esét nem közlekedik július 6-áig karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között pótlóbusz jár, a Szent Imre tér és Csepel végállomás között a 2. Rákóczi Ferenc úton és a Kossuth Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Egyirányosították befelé a 20. kerületben a Virág Benedek utcát, a Wesselényi utcától a Székelyhíd utcáig felújítás miatt. A 35-ös autóbusz terelve közlekedik a Szent Lőrinci úti lakótelep felé, nem érinti a Klapka utca és a Jan Ferenc kórház közötti megállókat. Tart az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton, sávlezárásra készüljenek a Gyógyszergyári utcánál az Éles Sarok felé, illetve a Gyakorló utcánál mindkét irányban. A Róbájt Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövidebb szakaszon karbantartás miatt. 0630-30-30-95-8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: 9 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en. Én Csáki Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a legnagyobb slágerek változatosan. Itt van elsőként Nicky Orr és Daisy közös a Sun Roof, szóval elsőként tartsanak velem jó időtöltést és jó hétvégét!

Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, és most irány Veresegyház, hiszen a veresi bolhapiacot tartják majd június 28-án Veresegyház főutcája ismét bolhapiacos kavalkáddal pesdül fel. Az utcán ezen a nyár elején napon is egymás után sorakoznak majd az asztalokra és lepedőkre kipakolt piacos áruk, régiségek és új otthonra váró kincsek, könyvek, és még ki tudja mennyi drágaság mindez, tehát Veresegyházon majd a mai nap folyamán, melyhez mindenkinek jó kikapcsolódást kívánok. Itt a Sláger FM-en pedig érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan. Ariana Grande és a We Can Be Friends szól már is itt a vasárnap délelőtt mellé. Jó időtöltés mindenkinek!

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják. Már is ejtünk egy pár szót az időjárásról, illetve szétnézünk az utakon is, ha pedig lenne friss közlekedési információ, azt várom mondjuk SMS-ben. A hívható számunk 0630 30 95 8-as. Elméletileg majd nagyjából jövő hét kedden szerdán érkezhet egy nagyobb hideg front, ami hozhat átmeneti enyhülést, viszont addig azért kitartás mindenkinek, fogyasszanak sok-sok folyadékot ebben az időben is, ha tehetik, akkor töltsék a legmelegebb órákat klimatizált helyiségben. Még erősebb lesz a hőség, a mai nap folyamán tovább fokozódik a hőség, a napos időben a legmelegebb órákban 38 fokot mérhetünk a térségben. Hajnal egyelőre kevesebb helyen hoz némi felfrissülést, most nagyjából 24 fokig hűlt vissza a levegő, csapadék nem várható, a déli délkeleti szél több helyen kísérhetik majd élénk széllökések. A hőségriadó miatt a következő napokban fokozottan ügyeljenek arra, hogy a hosszabb útra csak elegendő üzemanyaggal induljanak el, legyen a kocsiban ivóvíz, frissítő, esetleg nedves törölköző arra az esetre, ha torlódás alakulna ki, vagy teljes útzár lépne életbe. Ha valamilyen betegségben szenved, akkor legyen önnél megfelelő gyógyszere az elegendő mennyiségben, ha hosszabb megállásra kényszerülne. A főváros útjairól pedig hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között ráadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Egyirányosították a 11. kerületben a Budafoki útot, a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig augusztus végig, mert itt javítják a távhővezetéket. Nagy Tétén ipartelep felé a 133 autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szent Gellért tér Műegyetem és a Budafoki út Karinti-Frigyes út megállót. Ma este rendezvényt tartanak a Papp László sportarénában, ezért a környéken a szokottam erősebb forgalom, illetve torlódásra is készülnek az esti órákban. 0630 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Vigyázzanak magukra, hogyha útnak indulnának, és vezessenek óvatosan.
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos.

a legnagyobb slágerek. Változatosan. Változatosan.

Ez a Sláger FM, a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez volt a Coldplay és a Hype Over szólt az előző percekben. Ugye a Coldplay pedig nem is olyan rég Budapesten járt, méghozzá egy hatalmas koncertet adtak itt a fő Puskás arénában. Elképesztő volt a látvány, illetve az élmény, bár nem voltam oda, láttam az Insta-sztorikat. Itt a Sláger pedig most jön Gotye és a Somebody to You Soon az óra zárásaként. Számítok önökre a következő órában is, tartsanak velem is.

0: a palackban.
1: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Sting. Scorpions, One Republic. Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull. Seal. Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Az ősi ösztönök benned élnek. A 15 éves Fishing and Hunting csatornával már bármikor átélheted a horgászat és a vadászat élményét. Mi nem titkoljuk el a trükkjeinket. Nálunk megnézheted, hogy melyik évszakban, hol és mivel érdemes horgászni vagy vadászni. Sőt, megtudhatod a legízletesebb csali receptjét, a legnagyobb halak rejtekét, megismerheted a lesben állás és az álcázás művészetét. Dőlj hátra és élvezd a képernyőn keresztül a rengeteg izgalmat, kalandot, küzdelmet és szórakozást. Keresd a Fishing and Hunting tartalmait a tévében vagy online az fhplay.com oldalon.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadibé és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
7: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
8: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
7: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
7: Sláger FM. Köszönjük.
1: Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
9: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
1: A reklám után.

0: Elhalasztották az Aranyosvölgybe tervezett ingatlanfejlesztés közgyűlési tárgyalását. Ősszel indulhat a Haszkovó úti energiatároló közbeszerzése. Felpezsdült a veszprémi albérletpiac. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. A veszprémi közgyűlés csütörtöki ülésén több a városlakókat érintő kérdés is napirendre került. A legnagyobb figyelmet az Aranyosvölgybe tervezett ingatlanfejlesztés övezte, amely ellen több mint 3000-en írtak alá petíciót. A tiltakozók a közgyűlés előtt adták át az aláírásokat Porga Gyula polgármesternek. A beruházással kapcsolatos előterjesztést végül levették a napirendről, így a döntést őszre halasztódik. A polgármester hangsúlyozta, hogy a terület már több mint 30 éve építési övezet, ugyanakkor a város olyan szabályozást támogat, amely védi a zöld felületeket és korlátozza a beépítés mértékét. A közgyűlésen szó esett a városi zöld területek fenntartásáról, a gyulafirátóti vadkárokról, valamint a veszprémi 7 nap önkormányzati támogatásáról is. Vita alakult ki a Gyárkert rendezvény helyszín zajterhelése miatt. A városvezetés azonban jelezte, a helyszín működését továbbra is támogatják, miközben folyamatos zajcsökkentő fejlesztéseket végeznek. Napirendre került a Haszkovó útra tervezett energiatároló beruházás is. A városvezetés tájékoztatása szerint a projekt előkészítése még tart, a közbeszerzési eljárás várhatóan ősszel indulhat. A köztisztaságról szóló napirendi pontnál Katanit Sándor ismét a fűnyírás kérdését vetette fel. Elmondta, a természetvédelmi célokat támogatja, ugyanakkor több városrészből is rendszeresen kap lakossági panaszokat amiatt, hogy egyes területeken túl magasra nő a fű. Porga Gyula válaszában hangsúlyozta, hogy ahol szükséges, ott rendszeresen végzik a kaszálást, ugyanakkor a város hosszú távon szeretné fenntartani a vadvirágos területeket. A közgyűlés elfogadta az önkormányzat költségvetésének módosítását, döntött a részvételi költségvetés 2026-os és 2027-es folytatásáról, valamint jóváhagyta a Lackó Dezső Múzeum régészeti feltárásaihoz kapcsolódó önkormányzati hozzájárulást. Döntés született arról is, hogy Lattenstern Jánosné újabb 5 évig vezetheti a Vadvirág körzeti óvodát, emellett jóváhagyták az Eplényi óvodával kötendő nyári együttműködést. A veszprémi energiatároló nemzetközi szakmai figyelmet kapott. Az International Flow Battery Fórum résztvevői június 18-án Veszprémbe látogattak, hogy személyesen tekintsék meg az Ideona ZRT Európában is egyedülálló Vanadium Redox Flow Battery technológiára épülő energiatárolási projektjét, és ennek kapcsán átbeszéljék az energiatárolás jelenét és lehetőségeit. A veszprémi rendszer hosszú távon képes kiegyensúlyozni a megújuló energiaforrások termelésének ingadozásait. A világ több mint 300 energetikai szakértőjét összegyűjtő konferencia a projektet jó gyakorlatként emelte be a programba. A szakemberek szerint a rendszer nem a jövő technológiája, hanem már ma is hatékonyan működő megoldás. Az energiatároló fél megawatt teljesítményű és 2 megawattóra kapacitású. A felvételi ponthatárok közelettével ismét felpezsdült a veszprémi albérletpiac, írja a Vehír. A Pannon Egyetemre készülő hallgatók már keresik a kiadó lakásokat. Egy átlagos veszprémi albérletért jelenleg 190 és 220 ezer forint közötti havi bérleti díjat kérnek, de a legnépszerűbb városrészekben a 250-300 ezer forintos ár sem ritka. A szakemberek szerint a ponthatárok kihirdetése után néhány nap alatt jelentősen megnő a kereslet. A bérleti díj mellett a rezsiköltségek is komoly terhet jelentenek, így a havi lakhatás költsége akár a 300 ezer forintot is megközelítheti. Aki kedvező áru albérletet keres, annak érdemes minél előbb lépnie.
1: Vezessenek óvatosan, a hőségriadó miatt a következő napokban fokozottan figyeljenek arra, hogy a hosszabb útra csak elegendő üzemanyaggal induljanak el, legyen a kocsiban megfelelő mennyiségű ivóvíz, frissítő, esetleg nedves törölköző arra az esetre, ha torlódás alakulna ki, vagy teljes útzár lépne életbe. Ha valamilyen betegségben szenved, akkor pedig legyen önnél megfelelő gyógyszere elegendő mennyiségben, hogy hosszabb megállásra kényszerülne. Illetve a hőségriadó miatt a hétvégi kamionstop időtartama módosult, reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben. A főváros útjairól pedig ma este rendezvényt tartanak a Papp László sportarénában, ezért a környéken a szokottan erősebb forgalomra számítsanak az esti órákban. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton, egyirányították befelé a Bogdánfi utcától az Irányi József utcáig várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. Kifelé a Baranyai utcáig csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. 0630 30 30 95-8-es pedig a hívható számunk. Ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: És 10 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en, én Csák Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a legnagyobb slágerek változatosan a vasárnap délelőtt mellé. Nelly Furtado és a Manny Torres-szal már is elsőként tartsanak velem.

napjainkban ez a sláger. Sláger FM.

Jó étvégét mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan is. Július 1-én új korszak kezdődik az éjszakai közlekedésben, Budapesten és az agglomerációban. Július 1-ről 2-ára viradó hajnalban gyökeresen megváltozik az éjszakai közösségi közlekedés Budapesten és a főváros környéki agglomerációban, ezt a BKK közölte. A nagyszabású fejlesztés célja, hogy olyan éjszakai hálózat kialakítása volt, amely jó alternatívát nyújt az autózással szemben az éjszakai órákban is. A legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben és egyenletesebben követik majd egymást a járatok, hétvégente pedig még ennél is nagyobb járatsűrűségre lehet majd számítani, úgyhogy mindenféleképpen tájékozódjanak majd az indulás előtt. Július 1-ről 2-ára viradó éjjel tehát új közösségi közlekedési hálózat indul majd el itt a fővárosban. Itt a Sláger FM-en pedig már is folytatjuk Paula Abdul slágerével itt a Sláger hétvégében.

0: Jesse Abrams és a That's So True szólt itt a Sláger hétvégében, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek, változatosan szép vasárnapot kívánok mindenkinek is, kitartást ebben a nagy hőségben. Mi lesz a mai programjuk, merre mennek, mit csinálnak, bízom benne, hogy vízpart mellett töltik a szabad idejüket, hogyha tehetik. 0630 30 30 95 8-es a hívható számunk, már is szétnézünk az utakon és ejtünk egy pár szót itt a Sláger hétvégében, most ez a közlekedésről. Még erősebb lesz a hőség, a mai nap folyamán tovább fokozódik a hőség, a napos időben a legmelegebb órákban 38 fokot mérhetünk a térségben. Hajnal egyelőre kevesebb helyen hoz némi felfrissülést, most nagyjából 24 fokig hűlt vissza a levegő, csapadék nem várható, a déli délkeleti szelet több helyen kísérhetik majd élénk széllökések. Sávlezárásra készülnek a 11. kerületben, az Építész utcában, az Albert Farva utca előtt, mert itt gázvezetéket építenek. A HTS-ét nem közlekedik július 6-áig karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között pótlóbusz jár, a Szent Imre tér és Csepel végállomás között a 2. Rákóczi Ferenc úton és a Kossuth Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Egyirányosították befelé a 20. kerületben a Virág Benedek utcát, a Veselényi utcától a Székelyhíd utcáig felújítás miatt. A 35-ös autóbusz terelve közlekedik a Szent Lőrinci úti lakótelep felé, nem érinti a Klapka utca és a Jan Ferenc kórház közötti megállókat. Tart az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton, sávlezárásra készüljenek a Gyógyszergyári utcánál az Éles sarok felé, illetve a Gyakorló utcánál mindkét irányban. A Róbájt Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövidebb szakaszon karbantartás miatt. 0630 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítás.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják. Nem sokára pedig majd délelőtt 11 óra lesz, érkeznek a legfontosabb hírek és információk, viszont a következő órában is együtt rádiózhatunk Magna Cum Laude, és a köszönet pedig már is jön az óra zárásaként. Számítok önökre a következő órában is. Tartsanak velem, jó hétvégét és szép vasárnap délelőttet mindenkinek!

90-es éveken át. Egészen napjainkig. Sláger FM, minden, amit szeretünk.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Vízkorlátozást vezettek be több Pest megyei településen. A hőség riadó egyes NAV ügyfélszolgálatokat is érint. Három ember tűnt el a Dunában szombaton. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit és Gáltót Andrást hallják. A hőkupola miatt takarékos vízhasználatra szólította fel a lakókat több Pest megyei település önkormányzata. Erdőkertes Szada őrbottyán Veresegyház elsőfokú vízkorlátozást rendelt el a rendkívül magas hőmérsékletű, csapadék nélküli időjárás, valamint a megnövekedett vízfogyasztás miatt. Veresegyházon és Szadán csak a szokásos vízhasználat mellőzését javasolják. Őrbottyánban és Erdőkertesen pedig tilos az ivóvíz hálózatról, a tömlős locsolás 6 és 23 óra között, a járdák, utak mosása, az automata öntözőberendezések működtetése, a gépjárművek tömlős mosása és az úszómedencék feltöltése. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadással várja a hétfőn és kedden az ügyfeleket a Nemzeti Adó és Vámhivatal, azokban a kirendeltségekben, ahol nem biztosított a légkondicionálás, közölte a hatóság. Jelezték, ezeken a helyeken a hivatalok június 29-én hétfőn és 30-án kedden is kizárólag délig tartanak nyitva az ügyfelek és a munkatársak védelme érdekében. Hozzátették, a klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rend szerint várják az ügyfeleket. A személyes ügyintézést választók itt egyúttal meg is pihenhetnek, lehűlhetnek az extrém kinti hőmérséklet után. A NAV közleményében emlékeztetett, az ügyintézésre az elektronikus megoldások, illetve az online felületek mindig rendelkezésre állnak, és a hatóság ügyfélportálján szinte minden adóügy elintézhető. Három ember tűnt el a Dunában szombaton, egyikük holttestét megtalálták, kettőt még keresnek, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság a Facebook oldalán. Egy Iváncsa térségében elmerült fiatal férfit a vízirendészek megtaláltak, azonban az életét már nem lehetett megmenteni. Még keresik azt a férfit, aki a 11. kerületi Kopaszi gátnál tűnt el a Dunában, valamint azt a 26 éves férfit, aki Bajánnál ment a vízbe, majd elmerült. A forróságban sokan a vízpartot választják, de a szakemberek kérik, ismeretlen folyószakaszokon, nem kijelölt fürdőhelyeken és bányatavakban ne menjenek a vízbe. Ezeken a helyeken a víz kiszámíthatatlan, és még a biztos úszó tudás sem jelent védelmet. A szombaton hatályba lépett médiatörvény értelmében azonnal megszűnt az MTVA, valamint a Duna Média Szolgáltató ZRT vezérigazgatóinak megbízatása, írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán szombaton. Tar Zoltán úgy fogalmazott, az Országgyűlés Művelődési Bizottsága várhatóan szerdán ül össze a parlamentben, hogy kinevezze az ideiglenes vezetést. A tárcavezető közölte, a média tanács tagjainak megbízatása is megszűnt szombaton, az új tagokat az Országgyűlés jelöli majd, az elnököt pedig nyilvános pályázati eljárás keretében választják ki. Nem enyhül a forróság, ma a legmelegebb órákban 38 fokot mérhetünk a térségben, élénk lesz a szél, csapadék pedig nem várható. Hétfőn is a napsütésé lesz a főszerep, maximum néhány felhő jelenhet meg az égen. Hajnalra csak kevés helyen csökkenhet 20 fok alá a hőmérséklet. Napközben veszélybe kerülhet az abszolút meleg rekord. A legmelegebb órákban ugyanis akár 37-42 fokot is mutathatnak a hőmérők. Kedden az elmúlt napokra jellemző időjárásra kell készülni, majd az előre jelzések szerint szerdán megérkezhet a változás.
2: Vezessenek óvatosan, a hőségriadó miatt a következő napokban fokozottan figyeljenek arra, hogy a hosszabb útra csak elegendő üzemanyaggal induljanak el, legyen a kocsiban megfelelő mennyiségű ivóvíz, frissítő, esetleg nedves törölköző arra az esetre, ha torlódás alakul neki, vagy teljes útzár lépne életbe. Ha valamilyen betegségben szenved, akkor pedig legyen önnél megfelelő gyógyszere elegendő mennyiségben, hogy hosszabb megállásra kényszerülne. Illetve a hőségriadó miatt a hétvégi kamionstop időtartama módosult, reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben. A főváros útjairól pedig ma este rendezvényt tartanak a Papp László sportarénában, ezért a környéken a szokottan erősebb forgalomra számítsanak az esti órákban. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton, egyirányították befelé a Bogdánfi utcától az Irányi József utcáig várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. Kifelé a Baranyai utcáig csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. 0630 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk. Ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: 11 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát. Itt a Sláger FM-en én Csáky Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a legnagyobb slágerek változatosan a vasárnap délelőtt mellé. Itt van elsőként Dominio, David és a The First Time szól. Tartsanak velem ebben az órában is.
0: A legnagyobb slágerek között a legújabb.

Jó hétvégét kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM, a legnagyobb slágerekkel változatosan a Sláger hétvégét hallgatják, és rövidített útvonalon jár a 2-es metró a mai nap folyamán pályakarbantartás miatt. A BKK közleménye szerint a mai napon egészen 12 óráig a 2-es metró csak a déli pályaudvar és a Puskás-Ferenc stadion között közlekedik. Az Őrsvezértér és a Puskás-Ferenc stadion között az M2-es jelzése pótlóbusz szállítja az utasokat. Déltől ugyanakkor már a teljes vonalon jár majd a metró, úgyhogy már nem sokat kell kibírni. Itt a Sláger FM-en pedig érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan a vasárnap délelőtt mellé. Bízom benne, hogy mindenkinek jól telt a hétvégéjét, jól telik a mai napja is. Nyugodtan írják meg, hogy mit csinálnak, mi a mai program, 06303030958-as. Somebody My Heart pedig már is szólít a sláger hétvégében, most az óra folytatásaként.

0: szól Bob Sinclair és a World Holden, itt a Sláger FM-en nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. A francia DJ első dala ugye 2005-ben jelent meg, ez volt a Love Generation, melyben Grey Pine énekelt, Európában, illetve a dance listákon is egyébként nagy siker lett ez a sláger, majd 2006-ban követte ezt követően a World Holden, amit az előző percben is meghallgattunk. Ez szintén nagy nemzetközi siker volt, több európai országban is top 10-be került, és az amerikai Billboard Dance Club listán is listavezető lett, úgyhogy hát Bob Sinclair-t azt gondolom nem kell senkinek sem bemutatni. Itt a Sláger FM-en pedig most ejtsünk egy pár szót az időjárásról, illetve már is mondom a legfontosabb tudnivalókat az utakról is. Még erősebb lesz a hőség, a mai nap folyamán tovább fokozódik a hőség, a napos időben a legmelegebb órákban 38 fokot mérhetünk a térségben. Hajnal egyelőre kevesebb helyen hoz némi felfrissülést, most nagyjából 24 fokig hűlt vissza a levegő, csapadék nem várható, a déli délkeleti szél több helyen kísérhetik majd élénk széllökések. Utat mindenkinek, sávlezárásra készüljenek a 11. kerületben az Építész utcában, az Albertfalva utca előtt, mert itt gázvezetéket javítanak. Egyirányították befelé a 20. kerületben a Virágbenedek utcát, a Veselényi utcától a Székelyhíd utcáig felújítás miatt, a 35-ös autóbusz terelve közlekedik a Szent Lőrinci lakótelep felé, nem érint a Klapka utca és a Jan Ferenc kórház közötti megállókat. Útszűkületre kell készülni Csepelen a Határ utcai körforgalomban, mert itt vízvezetéket javítanak, a 71-es és a 948-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Határ utca megállót. Lezárták az egyenesen haladó külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felől a Tököli útnál, mert itt javítják a gázvezetéket, a Tököli út után a Báthori István partnál a gyalogos átkelőt szintén lezárták. Szakaszos sávlezárásra készüljenek mai napig, a Fóti úton a Váci út felé a Labdarúgó utca és a Gárdonyi Géza utca között napközben burkolatjavítás miatt. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton, itt egyirányították befelé a Bogdánfi utcától az Irányi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan, változatosan, változatosan.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják. Vasárnap dél lesz majd nem sokára, úgyhogy a rántott hús mellé dukál a jó idő, és dukálnak a jó zenék, és Karakas Balázs érkezik a délutáni órákban. Hogy bírod ezt a meleget, mi újság?
1: Szia, hát én nagyon nehezen tudod, én nagyon téli ember lennék, vagyok, de tudod, az amikor már arról olvasok, hogy Angliában is rekordokat döntött a hőség, akkor azért azt úgy elkezdem érezni, hogy most tényleg nem viccel az időjárás. Ott is voltak olyan pontok, ahol a 40 fokot is meghaladta a hőmérséklet. Ez durva.
0: Nagyon-nagyon elképesztő. Egész Európát nem kíméli ez a hőkupola. Tényleg szerintem ilyen, nem emlékszem, az elmúlt 5 évben vagy 10 évben lett volna. Ennyire meleg.
1: Hát az elmúlt pár évben is voltak azért melegek, de az, hogy kinyitom az internetet, és azt látom, hogy hétfőkedben 1 fok. Hát attól rosszul vagyok, és ilyet nem nagyon láttunk még szerintem az elmúlt időszakban.
0: Nem, nekem se rémlik. Úgyhogy kitartást mindenkinek, ha útnak indulnának, akkor telitankkal tegyék, legyen megfelelő üzemanyag az autóban, kocsiban ivóvíz, frissítő, tényleg vigyázzanak magukra nagyon, úgyhogy jó munkát neked Balázs a délutáni órákra.
1: Így van, köszi Attis, jó pihit, ciao.
0: Na viszont hallásra.

0: Scorpions, One Republic. Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull. Seal. Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Hétköznapi példaképek, nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
1: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
2: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: A Budapest Motorsnál közel 20 éve hiszünk abban, hogy első az élmény. A Mini pedig évtizedek óta a go-kart élményt helyezi középpontba. Így lettünk mi a tökéletes páros. Mini márka kereskedésünk és szervizünk sportos John Cooper Works modellekkel, tisztán elektromos minikkel, kalandvágyó countrymenekkel, jó kávéval és segítőkész értékesítőkkel vár téged. Budapest Motors Mini márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
7: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el! Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után! 103.1 Sláger FM Veszprém. Hírek!
8: Augusztus végén a kormány jelentős szélerőmű építési pályázatot ír ki. Ittasan vezetett a halálos tótvázsonyi baleset okozója. Az alacsony vízállás a Balatonátúszást is átrendezi. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Augusztus végén a kormány jelentős szélerőmű építési pályázatot ír ki, hogy legalább 700 megawattal bővítsék a termelést, közölte Facebook videójában Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Azt mondta, hogy az elmúlt években ugyan sokat fejlődött az ország megújuló energiaellátása, de ez nagyrészt napelemekről szólt. A szélenergia kapacitása kapitány szerint 2016 óta 330 megawattos szinten maradt. A pályázatot ugyancsak augusztus 31-én írják ki, de a tervezetet már július közepén társadalmi egyeztetésre bocsátják. A projekthez az energiahálózatot is fejleszteni kell, EU-s támogatással 1,5 milliárd eurót fordít erre a kormány. A terv az, hogy 2030-ig a jelenlegi kapacitás több mint 10-szeresére növeljék a szélenergia kapacitást. A Veszprémi járási ügyészség indítványára letartóztatta a bíróság azt a férfit, aki a hétvégi három ember halálával végződő baleset okozásával gyanúsít a rendőrség. A Tótvázsonynál történt halálos baleset vétkes sofőrje ittas volt. A nyomozás szerint áttért a szemközti sávba, ahol frontálisan ütközött egy szabályosan közlekedő autóval. A balesetben két ember a helyszínen életét vesztette, három utast kórházba szállítottak, közülük egy személy később szintén meghalt. A rendőrség a férfit őrizetbe vette, és kettőnél több ember halálát okozó ittas járművezetés büntette miatt indított eljárást. A bíróság egy hónapra elrendelte a letartóztatását, a döntés azonban még nem végleges. A Veszprém vármegyei ügyészi szervek bensőséges ünnepség keretében a modern magyar ügyészség megalakulásának évfordulója alkalmából több ügyésznek és igazságügyi dolgozónak adtak díjakat és kitüntetéseket. Varga Ferenc díjat kapott Gácsi Gabriella főügyészségi ügyész, még Magyar István díjjal ismerték el Pados Zita munkáját. A helyi ünnepségen további elismeréseket és főtanácsosi címet is átadtak. A Veszprémi járási ügyészség nyugdíjba vonult munkatársa Szabóné Molnár Gyöngyi szintén kitüntetésben részesült több évtizedes szolgálatáért. Egy veszprémi egyetemi kutatásból nőtt ki az a nemzetközi piacra készülő egészségügyi startup, amely új lehetőségeket kínál a tüdőrákos betegek kezelésében. A Pannon Egyetemről indult Chemonitor olyan vértesztet fejlesztett ki, amely már a kemoterápia korai szakaszában jelezheti, hogy a választott kezelés várhatóan hatásos lesz-e. A fejlesztés most új mérföldkőhöz érkezett, miután aláírták az első befektetői szerződést. A kutatók szerint a módszer akár 90-100%-os pontossággal segítheti az onkológusok döntését, csökkentve a felesleges kezelések számát. A projekt a Pannon Egyetem kutatócsoportjából indult, és célja, hogy egy nemzetközi szinten is versenyképes egészségügyi innovációvá váljon. A Balaton alacsony vízállása miatt rendkívüli intézkedésekkel készülnek a július 18-ai 44. Lidl Balaton átúszásra. A Révfülöpi rajtnál a sekélyvíz nehezíti a motorcsónakok közlekedését, ezért egy ideiglenes óriás téget építenek a csomagszállítás biztosítására. A szervezők szerint az átúszás távját és lebonyolítását a vízállás nem befolyásolja. A résztvevőknek ugyanakkor a déli part közelében, a megszokottnál hosszabb szakaszon kell majd gyalogolniuk a sekélyvízben. A tó átúszására készülőket ingyenes Bahart hajótranszfer és egy profi csomagmegőrző rendszer segíti, amely garantálja, hogy a személyes holmik gyorsabban átérjenek a túlpartra, mint maguk az úszók. A gigantikus feladatot két autó és négy motorcsónak végzi, több mint 30 fordulóval.
9: Jó utat kívánok, délmúlt 4 perccel, ez a Sláger FM, ahol már is a közlekedési híreket mondom. Az M7-esen a Budapest felé vezető oldalon Szabadbattyán térségében egy személyautó kigyulladt a leállósávban. Az oltás idejére a teljes pályazárat rendelték el, a torlódás meghaladja a 4 kilométeres hosszúságot. A Balaton felé vezető oldalon pedig lassulásra kell számítani a füst miatt. Érdemes tehát inkább annak, aki az M7-esen Budapest felé vezetne, a régi 7-esre lemenni. Budapesten a pesti alsórakpartot a hétvégére lezárták az Erzsébet és a Margit hidak között, mert átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A 11. kerületben a Villányi úton, a Budaörsi út után lezárták a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt július 12-éig. Egyirányosították a 11. kerületi Budafoki utat a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig augusztus végéig, mert javítják a távhővezetéket. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egyirányosították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. Kifelé a Baranyai utcáig csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át.
10: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
9: Délbizonynál el is múlt, jó hétvégét kívánok a stúdióban, Karakas Balázs, maradok egészen este 6-ig és hozom a legnagyobb slágereket változatosan egy forró vasárnap délutára is. Jön Terry Swims, itt lesz a Take That is, előtte pedig Eva Max Indeed, ez már a Sweet But Psycho.

Jason Brown a maga eleganciájával. Ez volt a Stáp itt a Sláger FM-en, ahol a legnagyobb slágerek szólnak valóban változatosan. Délután 39-40 fok Budapesten. Tudom, hogy nem egyszerű, de azért valahogy majd csak túléljük ezt is, pláne, hogy már lehet tervezni előre a programokat. Július 10-ig regisztrálhatnak például az 5. kerületiek ingyen jegyért az Erzsébet téri óriás kerékre. A feltétel az 5. kerületi bejelentett lakóhely és a 18-25 év közötti életkor. Ezt meg lehet tenni akár online, vagy egy telefonszámon. A program igénybevételéhez szükséges a visszaigazolt regisztráció, személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatása, és mindezt 2026. július 13-a és szeptember 30-a között használhatják fel az 5. kerületi fiatalok. Nálunk pedig addig is a folytatásban szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, hogy a vasárnapi építőidő is kellemesebben teljen. Ez már Rutka Róbert és Jimmy Winchester, tőlük az It's Your Life itt a Slágeren.

0: Oh, Diana King és a Shy Guy, ez a Sláger FM az ebédidőben is a legnagyobb slágerekkel változatosan. Mindeközben itt a koncertélmények nyara, elvisszük a nyár legnagyobb budapesti koncertjeire. Folyamatosan figyeljék a rádiót, most megsugom, Ricky Martin dalt kell keresni. Ha hallják Ricky Martint énekelni, harmadikként hívják a 0630303095-8-as számunkat, hiszen a harmadik telefonáló adásba kerül, és játszunk vele. Úgyhogy tessék figyelni folyamatosan a slágert. Adele érkezik és az Oh My God, na de előtte még nézzük a közlekedési híreket, és azt is, hogy milyen időjárás várható. Százágra süt a nap, és marad a meleg is Budapesten a folytatásban, sőt, mi több, ma tovább fokozódik a hőség. A legmelegebb órákban 39-40 fok is lehet. Csapadék nem várható, a déli délkeleti szelet több helyen kísérhetik élénk széllökések. Holnap is a napsütési lesz a főszerep, városunkban csak kevés felhő lehet az égen. Számottevő csapadék nem várható, többfelé lesz élénk a déli délkeleti és szél a hét első munkanapján is. Hajnalra nem csökken 20 fok alá a hőmérséklet Budapesten, a leghidegebb időszakokban 25 fok lehet, és holnap bizony már a 40 fok is egyre valószínűbb. Budapesten a pesti alsórakpartot a hétvégére lezárták az Erzsébet és a Margit hidak között, mert átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A 11. kerületben a Villányi úton, a Budaörsi út után lezárták a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt július 12-éig. Egyirányosították a 11. kerületi Budafoki utat a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig augusztus végéig, mert javítják a távhővezetéket. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egyirányosították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. Kifelé a Baranyai utcáig csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. A 19. kerületi Üllői úton a Lehel utcánál a forgalom irányonként egy sávban halad a villamospálya karbantartása miatt. Egyirányosították a 9. kerületi Mester utcát befelé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt, a tervek szerint ez már csak ma délután marad így.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Shakira hozta vissza a 2000-es évek hőskorszakát a Discmanekkel, néhány esetben még a Walkmanekkel együtt. Ez volt a Hips Don't Lie itt a Sláger FM-en, ahol pörögnek a legnagyobb slágerek változatosan. Piros figyelmeztetés a hőségre Pest megyére, úgyhogy készüljenek úgy, hogy nagyon meleg lesz, 39-40 fok a délutáni órákban. Bárhová is indulnak, legalább egy fél literes vizet mindenféleképpen vigyenek magukkal. És persze közben az igazi élményeket, hiszen itt a 2026-os FIFA világbajnokság hivatalos himnusza, a dal, ami a futball összekötő erejét ünnepli. Egyébként lesznek még mérkőzések, nyilván már ritkulnak, de lesznek. Ma este 9-től Dél-Afrika, Kanada, holnap este 7 órától Brazília, Japán, de majd Németország és Paraguay is összeméri tudását holnap este 10:30-től. Nálunk pedig, ahogy mondtam, a FIFA világbajnokság hivatalos himnusza. Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion és a DNA most.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Előzetes adatok szerint új napi melegrekord született szombaton. Hivatalosan is kezdeményezték a Budapest-Belgrád vasútvonallal kapcsolatos titkosítás feloldását. Több mint 4000-en teljesítették a Balaton átevezést. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit és Gáltót Andrást hallják. Előzetes adatok szerint új napi melegrekord született szombaton Magyarországon, közölte a Hungaromet ZRT szombat délután Facebook oldalán. Azt írták, Budakalászon 40 Celsius fokot mértek, egyelőre nem várható jelentős változás az időjárásban. A kormány döntés alapján hivatalosan is kezdeményezték a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházásával kapcsolatos titkosítás feloldását, melyhez a kínai fél beleegyezésére is szükség van, írta a közösségi oldalán Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter annak apropóján, hogy pénteken találkozott a kínai népköztársaság budapesti nagykövetével. Maga a beruházás már majdnem elkészült, a pályát tehervonatok már használják, de a vonat befolyásoló rendszer még jelenleg is tesz. A miniszter bejegyzésében kiemelte, hogy a beruházás minőségével kapcsolatos több aggá is felmerült, de a titkosított szerződések miatt az Orbán kormány nem volt hajlandó érdemben reagálni a megkeresésekre. A hőség miatt egyre több turista választja a déli napozás helyett a kora reggeli és késő esti programokat a Balatonnál, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség szombaton az MT-vel. A közlemény idézi Fekete Tamást, a szövetség elnökét, aki szerint az elmúlt években tapasztalható nyári hőhullámok érezhetően átalakítják a turisták viselkedését. Kialakulóban van a balatoni siesta kultúra, amelyben a déli órák hősége helyett a nyaralók egy része a hűvösebb reggeli órákra időzíti az aktív programokat. A kerékpárosok kora reggel útra kelnek, a szaposok napkeltekor szállnak vízre, egyre több helyen éjszakai múzeumlátogatással várják a vendégeket, máshol este 10 órakor is nyitva tartanak a fagylaltozók, van olyan strand, ahol a reggeli órákra szervezik a szaptanfolyamokat, sorolta a szövetségi elnök. A hatalmas hőség ellenére több mint 4000-en teljesítették a Zamárdi-Tihany-Zamárdi útvonal 8 kilométeres távját a 9. alkalommal megrendezett Balaton átövezésen. Az ország egyik legnagyobb szabadidősport eseményén a résztvevők kajakkal, kenuval, száppal, sárkányhajóval vagy akár gumicsónakkal is teljesítették a feladatot szombaton. Egy felmérés során azt vizsgálták, milyen gyakran panaszkodnak a látogatók a városok tisztaságára. Megdöbbentő módon Budapest szerepel a lista élén. Az elemzés szerint a vizsgált értékelések közel 38%-ában jelent meg valamilyen negatív megjegyzés a főváros tisztaságával kapcsolatban. Ez elegendő volt ahhoz, hogy Budapest a rangsor első helyére kerüljön. Olyan világhírű turisztikai célpontok is szerepelnek a listán, mint Róma, Las Vegas vagy éppen Párizs. Az első 20 helyezett között több olasz, spanyol és amerikai város is feltűnik, de megtalálható Frankfurt, Brüsszel, Kairó vagy Heraklion is. Nem enyhül a forróság, ma a legmelegebb órákban 38 fokot is mérhetünk a térségben, élénk lesz a szél, csapadék nem várható. Hétfőn is a napsütésé lesz a főszerep, maximum néhány felhő jelenhet meg az égen. Hajnalra csak kevés helyen csökkenhet 20 fok alá a hőmérséklet. Napközben veszélybe kerülhet az abszolút melegrekord. A legmelegebb órákban ugyanis 37-42 fokot mutathatnak a hőmérők. Kedden az elmúlt napokra jellemző időjárásra kell készülnünk, majd az előrejelzések szerint szerdán megérkezhet a változás.
2: Jó utat kívánok, a közlekedési hírekkel jövök a Sláger FM-en. Baleset történt korábban a Bartók Béla úton Kelenföld felé a Karolina út után, útszűkületre számíthatnak az arra járók. A 19-es és a 49-es villamos helyett Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között pótlóbusz közlekedik. A BKK azt tanácsolja az utazóknak, hogy az M4-es metrót használják. Az M7-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Szabadbattyán térségében korábban kigyulladt egy személyautó a leálló sávban. A tüzet eloltották, véget ért a pályázás. a forgalom két sávon megindult. A torlódás hossza viszont továbbra is meghaladja a 10 kilométert. Az autópálya kezelője a torlódásban rekedt utazóknak vizet oszt a 80-as és a 70-es kilométerek között. A következő napokban a hőségriadó miatt fokozottan figyelni kell arra, hogy hosszabb útra csak elegendő üzemanyaggal induljanak el, és legyen az autóban ivóvíz, frissítő, esetleg nedves törölköző arra az esetre, ha torlódás alakulna ki, vagy teljes útzár lépne életbe, mint ahogy vételkörzetünkben történt is ilyen, például korábban az M7-es autópályán. A budapesti utazók tudjanak róla, hogy a pesti alsórakpart továbbra is le van zárva az Erzsébet és a Margit hidak között, a gyalogos és kerékpáros forgalom használhatja jelenleg.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Után is robognak a legnagyobb slágerek változatosan. Csodaszép hétvégét kívánok. Ne felejtjék, Ricky Martin dalt keresünk, amikor azt hallják, azonnal telefonálni kell, hogy játékba kerüljenek a páros belépőért Ricky Martin koncertjére. Most viszont Katy Perry indít, California Girls. Slágerek.

Sheeran és a Sapphire itt a Sláger FM-en. Szólnak a legnagyobb slágerek valóban változatosan a koncertélmények nyarán is. A Tét egy páros belépő Ricky Martin budapesti koncertjére. Most szólal meg Ricky Martin dala, úgyhogy most hívják harmadikként a 0630303095-8-at, ha szeretnének ott lenni Ricky Martin budapesti koncertjén. A művész úrtól ez a Maria.

Benson Boone és a Mystical Magical itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek között. Egy forró nyári vasárnap délutánon változatosan szólnak ezek az igazán jó zenék. Én is, mint ahogy nagyon sokan mások is hallották Ricky Martint énekelni, a harmadik telefonálónk már megvan. Vele hamarosan játszani fogunk majd a páros koncert belépőért. Mindezeken túlmenőleg pedig azért vannak fontos dolgok, amikről beszélnünk kell, ugyanis július 1-től drágul a parkolás 25%-kal a fővárosban. A díjemelésről a fővárosi közgyűlés amúgy már 2024-ben döntött, de a végrehajtást elhalasztották, mert a BKK még fejlesztette a Budapest Go applikáció parkolásra alkalmas verzióját, mert hogy ugye a díjemeléssel együtt most szerelik le a parkolóautomatákat is, és innentől kezdve már csak okostelefonos applikáción lehet majd befizetni a parkolódíjat. Az új díjak hát július 1-től, azaz a hét közepén szerdától már 25%-kal emelkednek, úgyhogy autósként ezt mindenféleképpen érdemes belekalkulálni a büdzsébe. És persze a The Beach Boys zenéjét akár a kocsiban is. Ez már a Coco.

0: csodálatos, könnyed nyárias hangulatú dal Sabrina Carpenter és a Tears itt a Sláger FM-en. Pörögnek nálunk a legnagyobb slágerek változatosan, akkor is, amikor olvadunk, mint a vaníliafagyi. Különben megvan a harmadik telefonálónk, aki velünk játszhat páros belépőért Ricky Martin koncertjére. Őt hamarosan hívom, és játszunk egyet, kiderül, hogy elmehet-e másodmagával. Mindezek mellett se búzi a pop country koronázatlan királya, jön az a Bard Song, na de előtte hozom a közlekedési híreket, és azt is nézzük, milyen időjárás várható a fővárosban. A mai napon a fővárosban kitört az anticiklonális helyzet front nélkül, meleg van, a humán meteorológiai helyzetet pedig az egyre fokozódó hőség határozza meg. Ezt elsősorban az idősebbek, a szív-érrendszeri betegséggel küzdők szenvedik meg jobban, de a meleg előhozhatja a keringési panaszokat, vérnyomás ingadozást, szív problémát, rosszul létet, légzési problémákat is okozhat. A kánikulában általános lehet a fáradtság, a tompasság, dekoncentráltság, és felerősödnek ilyenkor a gyulladásos jellegű panaszok. Délután 4-ig kerüljék a tűzőnapon tartózkodást, hiszen addig az UV-sugárzás extrém erősségű Budapesten. A legutóbbi hírek szerint torlódással találkozhatnak az M7-esen a Budapest felé vezető oldalon Szabadbattyán térségében. Korábban ott egy személyautó kigyulladt a leállósávban. Ugye eloltották már a tüzet, véget ért a pályázár, de ennek ellenére a korábban kialakult több mint 10 kilométeres torlódás azért lassan akar feloszlani. Legyenek körültekintőek azon a szakaszon is. Ne feledjék, hogy lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet és a Margit hidak között. Csak a szokásos, átadták a terepet a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Erre mindenképpen készüljenek azok, akik arra mentek volna. Sávlezárásra számíthatnak a 11. kerületi Építész utcában az Albert Falva utca előtt, mert ott gázvezetéket építenek. Tart az építkezés a 6. kerületben is, a Péterfi Sándor utcában, a Rottenbiller utca előtt útszűkületen kell áthajtani. Egyirányúsították befelé a 20. kerületi Virág Benedek utcát a Veselényi utcától a Székelyhíd utcáig felújítás miatt. Tart az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton, ott sávlezárásra kell készülni a Gyógyszergyári utcánál az Éles sarok felé, illetve a Gyakorló utcánál mindkét irányban.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Senior és a Move Your Feet egy forró vasárnap délutánon, amikor a Sláger FM szól, elmúlt már 3:42 is, odakint már 39-40 fok, gyakorlatilag az aszfalt is izzik, de közben a kedélyek is izzanak, rengetegen telefonáltak akkor, amikor hallották Ricky Martin zenét, a harmadik telefonáló pedig, ahogy mondtam, ringbe szállhat a páros belépőért Ricky Martin budapesti koncertjére, Andi már itt is van velem. Andi, honnan telefonálsz, melyik városból?
1: Budapest.
0: Szuper, akkor nálatok is ugyanolyan meleg van, mint nálunk?
1: Hát szerintem igen.
0: 39-40 fok, hogy bírod?
1: Hát nehezen, mert nem légkondis lakásban vagyok. Jó,
0: de ráadásul záró szinten?
1: Nem, de panel, tehát.
0: Tehát lehetne még rosszabb azért?
1: Hát reméljük, már csak jobb lesz.
0: És mi a megoldásod erre?
1: Ventilátor, sok folyadék, néha zuhanyzás, csak ilyesmi.
0: Jól van, hát figyelj, vége lesz ennek majd a hét második felében, úgyhogy addig kell már csak kibírni. Na de beszéljünk egy picit pozitívabb dolgokról. Mit szólnál, hogyha játszhatnál a páros belépőkért Ricky Martin koncertjére?
1: Hát szeretnék, igen.
0: Hát akkor igen. Nagyon jó hírem van, képzeld, a harmadikként telefonáltál.
1: Tényleg, jaj, de jó.
0: Bizony, úgyhogy hallom már az izgatottságot a hangodon, ez pedig nagyon-nagyon jó jel.
1: Igen.
0: Na figyelj, kettő darab kérdésem van, hogyha mind a kettőre helyesen válaszolsz, akkor meg is lesz a páros belépő Ricky Martin budapesti koncertjére. Az első kérdésem, hogy melyik világhírű fiúcsapat tagjaként lett ismert fiatalon, van két választási lehetőség. Az A válasz a Menudo csapat, a B válasz pedig a Backstreet Boys. Szerinted?
1: Az A válasz a Menudo.
0: Bizonyám, úgyhogy az első kérdés már helyes, a második kérdés pedig nagyon egyszerű, mint a facsipesz. Melyik műsor hallható hétköznap reggelente a Sláger FM-en?
1: A Sláger reggel.
0: Azám, úgyhogy megvan a páros belépő. Érezd jól magad, tényleg? Megvan!
1: Köszönöm.
0: Hát ettől lett jobb a vasárnap délután, ugye?
1: Jaj, hát így már elviselhető a hőmérséklet.
0: Nagyon-nagyon örülök, hogy velünk játszottál, és persze érez jól magad kitartást ebben a melegben. Neked is küldöm vastag Csaba dalát, jön az ugye érzet. Köszi, hogy velünk rádiózol, és hogy velünk játszottál.
1: Nagyon szépen köszönöm, szia!

0: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Steam. Scorpions, One Republic. Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull. Seal. Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Az ősi ösztönök benned élnek. A 15 éves Fishing and Hunting csatornával már bármikor átélheted a horgászat és a vadászat élményét. Mi nem titkoljuk el a trükkjeinket. Nálunk megnézheted, hogy melyik évszakban, hol és mivel érdemes horgászni vagy vadászni. Sőt, megtudhatod a legízletesebb csali receptjét, a legnagyobb halak rejtekét, megismerheted a lesben állás és az álcázás művészetét. Dőj hátra és élvezd a képernyőn keresztül a rengeteg izgalmat, kalandot, küzdelmet és szórakozást. Keresd a Fishing and Hunting tartalmait a TV-ben vagy online az fhplay.com oldalon.
2: Vajon

0: Ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
1: Runner futár. Az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
2: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
3: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
4: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
5: Munkahelyen is csak a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után!

0: Felfüggesztik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Félrevezető információk terjednek az Aranyos Völgyi beruházással kapcsolatban. 30 koncert lesz idén a Veszprémi Rosé Riesling Jazz Fesztiválon. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Az Országgyűlés Oktatási Bizottsága támogatta azt a törvényjavaslatot, amely felfüggesztené a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. A javaslat benyújtói szerint a mostani rendszer nem alkalmas a pedagógusok munkájának valós és méltányos mérésére. Ezért egy új, szakmailag megalapozott értékelési modell kidolgozásáig szüneteltetnék annak alkalmazását. A bizottság ülésén elhangzott, hogy a kiemelkedő teljesítmények értékelése továbbra is fontos cél, az intézményvezetők pedig a felfüggesztés idején is jutalmazhatják a legjobban dolgozó pedagógusokat. Félrevezető információk terjednek az Aranyos Völgyi beruházással kapcsolatban, ezért a városi közgyűlés elnapolta a kérdés tárgyalását az őszi ülésszakra, közölte Porga Gyula polgármester. A döntés célja, hogy a helyi közéletben megjelent állításokat tisztázzák, és minden érintett megismeresse a fejlesztés részleteit. A polgármester szerint egyes megszólalások súlyosan félrevezetik a veszprémieket a beruházás jellegéről. Tájékoztatása szerint a terület beépíthetősége már több mint 30 éve szerepel a rendezési tervben. A mostani döntés arról szólna, hogy a korábban felmerült irodafejlesztés helyett lakóingatlanok épüljenek a magánterületen. A városvezetés célja a lakásállomány bővítése, szigorú beépítési és zöld felületi szabályok mellett. A közgyűlési vita így várhatóan ősszel folytatódik. Idős szörföst mentettek ki a Balatonból a vízirendőrök Balatonakali előtt, miután a 81 éves férfi a vízen maga tehetetlenül sodródott. A férfi a rendőröknek azt mondta, hogy teljesen kimerült és nem tudott a part közelbe jutni. A vízirendőrök sporteszközöstül emelték a szolgálati kisgéphajóba, majd épségben a partra szállították. Az eset június 23-án kora délután történt, a bejelentést követően a járőrök azonnal a helyszínre siettek. A hatóságok ismét felhívták a figyelmet a hőség vízre gyakorolt fokozott kockázataira, különösen az idősebbek esetében. Lakossági kérdőív segíti Pápa jövőjének tervezését. Pápa önkormányzata egy online lakossági kérdőív segítségével kéri ki a helyiek véleményét a város új marketing stratégiájának kialakításához. A felmérésben arra keresik a választ, milyen fejlesztéseket, közösségi tereket és programokat látnának szívesen a pápaiak a jövőben. A városvezetés szerint a beérkező javaslatok hosszú távon meghatározhatják Pápa arculatát és fejlődési irányát. A kérdőív anonim és július közepéig lehet kitölteni. Az önkormányzat minden lakost arra kér, hogy vegyen részt a közös gondolkodásban. 30 koncert szerepel a Veszprémi Rosé Riesling Jazz Fesztivál idei programjában, melyet július 10-e és 19-e között rendeznek meg a Várnegyedben. Mészáros Zoltán, a fesztivál ügyvezető igazgatója, a beharangozó sajtótájékoztatón elmondta, a fesztivál 10 napja alatt a koncertek mellett 30 borászat kínálja majd borait, köztük kis családi pincészetek is. A zenei kínálat szokás szerint színes lesz. Július 10-én áll színpadra Sapszon Orsi és zenekara, illetve Kovács Alíz és Hangácsi Márton. A további napokon mások mellett a Bluesberry Band, a Horror Monkeys, Jager Bandi és a Jazz Latino, a Szakál Tamás Kvartett és Gerebenzita is koncertet ad. Július 17-én az Egri János Junior Trio feat. Nagy Noémi, a Jumping Matt and His Combo, valamint Ed Phillips and the Memphis Petrol zenél. Július 18-án a Swing Swing, Gálcsa Babugi, valamint Temesi Berci és barátai muzsikálnak. A fesztivál zárónapján a futballvilágbajnokság döntőjét követheti majd kivetítőn a közönség.
1: Jó utat, balesetmentes közlekedést! Korábban az M7-esen a Budapest felé vezető oldalon Szabadbattyán térségében kigyulladt egy személyautó a leállósávban. Ugye a tüzet már korábban eloltották, véget ért a pályazár és a forgalom két sávon halad. A torlódás csökken ugyan, de még mindig több kilométeres hosszúságú. Az Útinform tájékoztatója szerint az autópálya kezelője a torlódásban regett utazóknak vizet oszta a 70-es és a 80-as kilométerek között. Alapból a hőségriadó miatt ugye úgy kellene útnak indulnunk, hogy azért egy kis ivóvíz legyen ott friss. Na meg ugye a hosszabb útra elegendő üzemanyag, hiszen hőségriadó van érvényben. Hétköznaponta lezárják délután 5-től másnap hajnal 5-ig a pesti alsórakpartot, de a hétvégikre ugye teljesen lezárják az Erzsébet híd és a Margit híd között. Ilyenkor nem nyitják meg, átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak, autóval ne menjenek arra. A 11. kerületi Villányi úton a Budaörsi út után lezárták a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. A 17-es és a 61-es villamos helyett a Széll Kálmán tér és a Móricz Zsigmond körtér között pótlóbusszal tudnak utazni. A 17-es villamos terelve a Krisztina körúton át közlekedik.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: 2 óra után is hallgatjuk a jó zenéket, és mondom a leghasznosabb információkat ezek mellett. Jó hétvégét kívánok egy forró vasárnap délután van a stúdióban Karakas Balázs. Tim Kamrát pedig egy nyugat-európai belevaló zeneszerző énekes most a következőkben. Tőle rajtol a Be Mine.

Szerelembe estünk a Coldplay-jel, Feels Like I'm Falling in Love, egy forró vasárnap délutánon, amikor a Sláger FM-et hallgatják, 38-39 fok odakint, úgyhogy sülünk a saját zsírunkban. Ez bizony most már ilyen, hogyha valaki valamerre megindul, azért mindenféleképpen gondoskodjon a bőrvédelemről, hiszen Budapesten erős az UV-sugárzás, és egyébként talán egy picike kalap is elkélhet annak érdekében, hogy a hőgutát is elkerülhessük. Mindezek mellett néha érdemes gondolkodni egy picikét lakókörnyezetünkről. Társadalmi egyeztetés kezdődött ugyanis a tervezett Pacsirtamező utcai villamosvonalról. A beruházás az észak-budai kötött pályás közlekedés fejlesztésének egyik kiemelt eleme lenne. A tervek szerint a budai fonódó villamoshálózat újjága a Pacsirtamező utcán és a Szentendrei úton haladva érni el a Kasszásdűlő hívállomást. A BKK július 15-ig várja a véleményünket az online vagy éppen papír alapon is kitölthető kérdőíven. Tegyék ezt meg, és mondják el véleményüket, főleg, hogyha azon a környéken élnek. Mi pedig addig hallgatjuk a jó dalokat természetesen a folytatásban is. Egy angol pop csapata a Talktól érkezik hozzánk, és a 84-es nagy siker az It's My Life.

0: Hosanna és az Üdvös Summer, itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek valóban változatosan, és ne felejtjék, velünk van még a koncertélmények nyara, ha hallják, hogy Ricky Martin énekel, mert továbbra is Ricky Martin dalt keresünk a rádióban, akkor azonnal hívjanak, hiszen a harmadik telefonáló kerül a játékba, amely játéknak a nyereménye egy páros belépő Ricky Martin budapesti koncertjére 06303030958, majd amikor Ricky Martin énekel, és majd amikor szólunk, akkor kell telefonálni, hiszen a következő játékos is Ricky Martinra nyerhet majd páros belépőt, de hogy ez mikor? Na, holnap, egy óra múlva, fél óra múlva, mikor jön? Ez bizony még egyelőre titkos. Az viszont nem, hogy mondom, a közlekedési infókat és az időjárásunkra is kitekintünk. Meleg van, ezt azt hiszem mindannyian érezhetjük. Tovább fokozódott ma a hőség, 39-40 fokot is mérhetünk ma a fővárosban. Csapadék nem áztatja Budapestet. A déli délkeleti szelet viszont időnként kísérhetik élénk széllökések, de hát ez is csak meleget hoz magával. Hétfőn aztán holnap a napsütési a főszerep. Kevés felhő lehet Budapest égboltján, a számottevő csapadék nálunk nem valószínű. Többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél. Hajnalra 25 fokig csökken csak le a hőmérséklet, ami azért meleg lesz, kitörtest minden. Mindenkinek tudom, hogy nehézkes így aludni. Holnap napközben 39-40 fok ismét. És így jócskán fél három után nézzük most már a közlekedési híreket is. Budapesten a pesti alsórakpartot a hétvégére lezárták az Erzsébet és a Margit hidak között, mert átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A 11. kerületben a Villányi úton, a Budaörsi út után lezárták a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt július 12-éig. Egyirányúsították a 11. kerületi Budafoki utat a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig augusztus végéig, mert javítják a távhővezetéket. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egyirányúsították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. Kifelé a Baranyai utcáig csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. A 10. kerületben a Kőér utcában a Vasúti hídnál mától naponta reggel 7 és délután 3 óra között lezárják a félútpályát a híd karbantartási munkálatai miatt. Jó utat kívánok!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan, csak

Justin Bieber és The Kid Laroi adta a délután lendületét a Stay-jel. Ez itt a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Olyan jó ilyenkor például autóban ülni, lehúzni a napfénytetőt, érezni, ahogy a forró szellő kap bele a hajunkba, aztán csak kimenni mondjuk a pilisbe. Elképesztő jó érzés, meg egyébként pár fokkal hűvösebb is van arra, azt a legtöbb esetben érezzük ilyenkor nyáron, ahogy elhagyjuk a várost. Egyébként arra készüljenek, hogy az UV-sugárzás a nagyon-nagyon erős tartományban alakul, nagyon könnyű leégni, úgyhogy legyenek nagyon óvatosak, bármerre is indulnának. Kylie pedig addig is énekel, akár az autóban, akár mondjuk otthon a hétvégi nagy takarítás alatt. I should be so lucky, itt a Slágeren.

0: Rádióban anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. You're unbelievable. A Tini szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: 3. fokú hőségriasztás van érvényben, jóvá hagyta a fővárosi közgyűlés a Széchenyi fürdő felújítási programját. Július 1-én új korszak kezdődik a budapesti parkolásban. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit és Gáltót Andrást hallják. Szombat 0 órától 3. fokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos Magyarország teljes területére. Oroszi Beatrix jelezte, extrém meleg időre számíthatunk a következő napokban, amikor a napi középhőmérséklet eléri vagy meghaladja a 29 Celsius fokot, több térségben a nappali csúcs

0: Hőmérséklet tartósan 38 vagy 40 fok körül alakulhat. A meteorológiai előrejelzések alapján ez az idei év eddigi legintenzívebb és legveszélyesebb hőhulláma lehet. Az elmúlt 20 évben sem igazán láttak ehhez hasonlót. A hőség nem csak kellemetlenséggel jár, de jelentős terhelést is jelent a szervezetnek. A fővárosi közgyűlés legutóbbi ülésén jóváhagyta a Széchenyi fürdő felújítási programját, megadta a felhatalmazást a nyílt közbeszerzési eljárás kiírására, így várhatóan augusztus végén elkezdődhetnek a nettó 3 milliárd forintot meghaladó felújítási munkálatok, ismertette Szűcs Ildikó, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT vezérigazgatója sajtóbejáráson. Az első ütemben a komplett termál részleg restaurációs és rekonstrukciós programján belül a női termál rész fog megújulni, a legmodernebb vízkezelési technológiák telepítésével a munkálatok 12 hónapig tartanak. A felújítás része az uszodai főbejárati lépcső restaurálása, a belső udvari tányéros szökőkutak restaurálása, előbbi három, utóbbi két hónapig tart majd a tervek szerint ősszel. Július 1-én új korszak kezdődik a budapesti parkolásban. Fokozatosan megszűnnek a parkoló automaták, így a parkolási díjakat kizárólag digitálisan, mobil alkalmazással vagy SMS-ben lehet majd kiegyenlíteni. Szintén fontos változás a fővárosban, hogy 25%-kal emelkednek a parkolási tarifák. 2027. január 1-től Budapesten megszűnik a zöld rendszámos járművek parkolási kedvezménye is. Szintén jövő évtől a 2 tonna saját tömeget meghaladó személyautók után a normál parkolási díj kétszeresét kell majd fizetni, függetlenül attól, hogy elektromos, hibrid vagy belső égésű motoros a jármű. Folytatódtak a taxi ellenőrzések Budapest belvárosában. Június 19-én este a fővárosi rendőrök a Budapesti Közlekedési Központ és a Nemzeti Közlekedési Hatóság közreműködésével elsősorban a taxik műszaki állapotát ellenőrizték egy 4 órás villámakció keretében. Az 5. kerületben a több mint 40 taxisofőr és járműve ellenőrzése során 3 esetben szabtak ki helyszíni bírságot a lejárt műszaki érvényesség, a hatósági jelzés hiánya és a világító berendezés hibája miatt. A műszaki állapot, illetve a szállítás során nem működő taxióra miatt 2 esetben jegyzőkönyvet vettek fel. Tovább fokozódik a hőség. A napos időben a legmelegebb órákban 38 fokot mérhetünk a térségben. Csapadék nem várható, a déli délkeleti szelet több helyen kísérhetik élénk széllökések. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, hajnalra csak kevés helyen csökkenhet 20 fok alá a hőmérséklet. Napközben veszélybe kerülhet az abszolút melegrekord. A legmelegebb órákban ugyanis 37-42 fokot mutathatnak a hőmérők. Szerdáig kell várni a változásra, egy hidegfront hatására elszórtan alakulhat ki egyre több zápor, zivatar, az esti órákban akkor az ég is megdörrenhet.
1: Három óra múlt 4 perccel már is mondom a friss közlekedési híreket. Tudjanak róla, hogy a hétvégékre lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet és a Margit hidak között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A 11. kerületben a Villányi úton, a Budaörsi út után lezárták a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. Érdemes tudni róla, hogy ma este rendezvény lesz a Papp László sportarénában, ezért a környéken a szokottnál is erősebb forgalomra, szakaszonként torlódásra készüljenek. Csepelen a Weiss-Manfréd úton befelé a Szállító utcánál lezárták a külső sávot átépítés miatt. Szakaszos sávlezárásra készülhetnek a Fóti úton, a Váci út felé, a Labdarúgó utca és a Gárdonyi Géza utca között napközben burkolatjavítás miatt. Útszűkületre számíthatnak Csepelen a Határ utcai körforgalomban, mert vízvezetéket javítanak. A 11. kerületi Egri József utcában, a Stoczek utca közelében a forgalom a parkolósávon halad a csatorna javítása miatt. Továbbra is tart az átépítés a 10. kerületi Fehér úton. Sávlezárásra kell készülni a Gyógyszergyári utcánál az Éles sarok felé, illetve a Gyakorló utcánál is mindkét irányban. Vigyázzunk egymásra, jó utat kívánok!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Élvezzük együtt a nyáratta élményeket, csobbanjunk egyet a Balatonban, nyaljunk egy fagyit, és közben ilyen zenéket hallgassunk. Jó hétvégét kívánok, én Karokas Balázs vagyok. A pihenés mellé pedig egy örmény énekesnő dalát hozom. Most Rosalind indítja a zenei folyamunkat. Tőle itt a Snap!

hogy régi dal, régi nyarak élményével, várakozás siófokon a vonatra, egy fagyi a parton, vagy egy sajtos tejfölös lángos. Köszönjük, hogy a Sláger FM-en hallgatta Madonna felvételét, ez volt a La Isla Bonita. Mindjárt Post Malone és Morgan Wallen is beköszön hozzánk, mindezek mellett pedig foglalkozunk a legizgalmasabb programokkal, ugyanis a Jane Hyning rakparton nem akármi indul, jön az újra szabva a Ripper Café és a MoMA ADM közös eseménye. Itt a hét során a résztvevők különböző ruhadarabokat és kiegészítőket készíthetnek többféle textilművészeti és DIY technikák segítségével. A foglalkozások során megismerkedhetnek a batikolással, a hímzéssel vagy éppen a foltvarrással. A program fókusza egyébként az újrahasznosítás, az egyedi önkifejezés és a fenntartható divat szemlélete. A résztvevők használt vagy átalakítható ruhákból hoznak létre teljesen új, személyes darabokat. A workshopok minden nap este 6 és 9 óra között tartanak. A pontos helyszín a Jane Hyning Rak part a Vekerle Sándor utcával egy vonalban. Fontos, hogy azért nyilván ez az időjárás függvényében változhat, hiszen ha leszakad az eső, akkor a rakparton azért egy kicsikét nehéz lesz együtt közösen dolgozni. Mindezek mellett azért hallgathatunk jó zenéket, hiszen egyelőre 100 ágra süt a nap, Post Malone és Morgan Wallen pedig együtt énekel.

0: Christina Aguilera, Genie in the Battle. Itt a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel valóban változatosan, és mindjárt érkezik egy különleges énekesnő, de tényleg különc, nagyon sokáig egyébként még az öltözéke is nagyon-nagyon elvont volt, ezt egyébként saját bevallása szerint az önkifejezése miatt csinálta így, egyébként jól állt neki, de persze azért, hogyha el kellett menni egy rangos eseményre, azért előkerült az a kis estéi. Billie Eilish, Birds of a Feather, de előtte fontos információk. Például az időjárásunkról, hiszen ma tovább fokozódott a hőség a napos időben, a legmelegebb órákban 39-40 fok sem lesz ritka Budapesten és Pest megyében, csapadék nem várható a folytatásban sem. A pollen szezon sem túlságosan egyszerű, a pázsit fűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja magas, míg az uti fűje, a hársél az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban ott van még a légkörben a szelídgesztenye, a ciprus, a tiszafafélék, a fenyőfélék, na meg a lágyszerű allergének közül a lórom, a kenderfélék, a libatopfélék, az ernyős virágzatúak és a gyékény pollenje is. Szóval allergiások, kitartás! Ne feledjék, a hőségriadó miatt fokozottan felkészülten kell útnak indulni, legyen elegendő üzemanyag a verdában, ivóvíz, frissítő, illetve használjuk azt a légkondicionáló berendezést, ha van az autóban, ha nincs, akkor mindenképpen egy nedves töröl között érdemes oda készíteni. A hőségriadó miatt a hétvégi kamionstop időtartama is módosult, este 10 óráig van érvényben. Vételkörzetünk híreit tekintve még az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak az útépítők, napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra számíthatnak. Lehet számítani némi kis változásra azért Budapest egyes részein is. Például a Kokáért egyirányosították a 11. kerületi Budafoki utat a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig augusztus végéig, mert javítják a távhővezetéket. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton, egyirányosították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig így marad a közösségi közlekedés segítése érdekében. Jó utat kívánok!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek

Summer, aki most már nem szeretne tovább vetkőzni. Ezzel mondjuk nem értünk egyet ebben a kánikulában. Köszi, hogy a Sláger FM-et hallgatja. A legnagyobb slágerek szólnak nálunk változatosan. 40-41 fok holnap után Budapesten, úgyhogy a kánikula az még biztosan itt marad velünk a jövő hét közepéig, és addig is úszkálhatunk egyet valahol a római, mondjuk a szabad strandon, mellé pedig egy népszerű amerikai hip-hop duo érkezik. Itt az Outkast, tőlük a hét!

napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Kíváncsi a friss hírekre? Vagy lemaradt róluk a rádióban? Keresse a Sláger FM appon, vagy a weboldalunkon. Sláger FM.
1: Mindig friss.
2: Hőhullám,
3: hangulatingadozás,
2: éjszakai izzadás,
3: alvászavar,
2: hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrend kiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Fáradt, kimerült, feszült és ingerléke. A Vitongo 200 mg filmtabletta vén nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyag a Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
7: Vitongo. Stresszre Vitongo.
8: Hagyományos növénygyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: A Budapest Motorsnál közel 20 éve hiszünk abban, hogy első az élmény. A Mini pedig évtizedek óta a go-kart élményt helyezi középpontba. Így lettünk mi a tökéletes páros. Mini márka kereskedésünk és szervizünk sportos John Cooper Works modellekkel, tisztán elektromos minikkel, kalandvágyó countrymenekkel, jó kávéval és segítőkész értékesítőkkel várt

0: téged. Budapest Motors minimárka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
1: Gondoltad volna, hogy a csoki barna is lehet zöld?
2: Barnulj olyan csoki csöves szoliban, ahol már a forradalmi csokolád színterápiás arcbarnító vár.
3: Kíméletes működés, túlzott hőhatás nélkül.
2: Speciális fényterápia. Csokolád. Zöldebb világ. Még csokibb barnaság.
4: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
0: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
5: A Sláger FM-et hallgatja.
6: Ha megkeresik telefonon vagy online,
4: kérjük, mondja el.
7: Sláger FM.
4: Sláger FM.
6: Köszönjük.
4: A reklám után.

0: Augusztus végén a kormány jelentős szélerőmű építési pályázatot ír ki. Ittasan vezetett a halálos tótvázsonyi baleset okozója. Az alacsony vízállás a Balatonátúszást is átrendezi. Üdvözlöm Önöket, Szendőf Gori vagyok. Augusztus végén a kormány jelentős szélerőmű építési pályázatot ír ki, hogy legalább 700 megawattal bővítsék a termelést, közölte Facebook videójában Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Azt mondta, hogy az elmúlt években ugyan sokat fejlődött az ország megújuló energiaellátása, de ez nagyrészt napelemekről szólt. A szélenergia kapacitása kapitány szerint 2016 óta 330 megawattos szinten maradt. A pályázatot ugyancsak augusztus 31-én írják ki, de a tervezetet már július közepén társadalmi egyeztetésre bocsátják. A projekthez az energiahálózatot is fejleszteni kell, EU-s támogatással 1,5 milliárd eurót fordít erre a kormány. A terv az, hogy 2030-ig a jelenlegi kapacitás több mint 10-szeresére növeljék a szélenergia kapacitást. A Veszprémi járási ügyészség indítványára letartóztatta a bíróság azt a férfit, aki a hétvégi 3 ember halálával végződő baleset okozásával gyanúsít a rendőrség. A Tótvázsonynál történt halálos baleset vétkes sofőrje ittas volt. A nyomozás szerint áttért a szemközti sávba, ahol frontálisan ütközött egy szabályosan közlekedő autóval. A balesetben két ember a helyszínen életét vesztette, 3 utast kórházba szállítottak, közülük egy személy később szintén meghalt. A rendőrség a férfit őrizetbe vette, és 2-nél több ember halálát okozó ittas járművezetés büntette miatt indított eljárást. A bíróság 1 hónapra elrendelte a letartóztatását, a döntés azonban még nem végleges. A Veszprém vármegyei ügyészi szervek bensőséges ünnepség keretében a modern magyar ügyészség megalakulásának évfordulója alkalmából több ügyésznek és igazságügyi dolgozónak adtak díjakat és kitüntetéseket. Varga Ferenc díjat kapott Gácsi Gabriella főügyészségi ügyész, még Magyar István díjjal ismerték el Pados Zita munkáját. A helyi ünnepségen további elismeréseket és főtanácsosi címet is átadtak. A Veszprémi járási ügyészség nyugdíjba vonult munkatársa Szabóné Molnár Gyöngyi szintén kitüntetésben részesült több évtizedes szolgálatáért. Egy veszprémi egyetemi kutatásból nőtt ki az a nemzetközi piacra készülő egészségügyi startup, amely új lehetőségeket kínál a tüdőrákos betegek kezelésében. A Pannon Egyetemről indult Chemonitor olyan vértesztet fejlesztett ki, amely már a kemoterápia korai szakaszában jelezheti, hogy a választott kezelés várhatóan hatásos lesz-e. A fejlesztés most új mérföldkőhöz érkezett, miután aláírták az első befektetői szerződést. A kutatók szerint a módszer akár 90-100%-os pontossággal segítheti az onkológusok döntését, csökkentve a felesleges kezelések számát. A projekt a Pannon Egyetem kutatócsoportjából indult, és célja, hogy egy nemzetközi szinten is versenyképes egészségügyi innovációvá váljon. A Balaton alacsony vízállása miatt rendkívüli intézkedésekkel készülnek a július 18-ai 44. Lidl Balaton átúszásra. A Révfülöpi rajtnál a sekélyvíz nehezíti a motorcsónakok közlekedését, ezért egy ideiglenes óriás téget építenek a csomagszállítás biztosítására. A szervezők szerint az átúszás távját és lebonyolítását a vízállás nem befolyásolja. A résztvevőknek ugyanakkor a déli part közelében, a megszokottnál hosszabb szakaszon kell majd gyalogolniuk a sekélyvízben. A tó átúszására készülőket ingyenes Bahart hajótranszfer és egy profi csomagmegőrző rendszer segíti, amely garantálja, hogy a személyes holmik gyorsabban átérjenek a túlpartra, mint maguk az úszók. A gigantikus feladatot 2 autó és 4 motorcsónak végzi, több mint 30 fordulóval.
1: Jó utat kívánok, vigyázzunk egymásra. Korábban ugye Szabadbattyán térségében az M7-esen a Budapest felé vezető oldalon kigyulladt egy személyautó a leállósávban. Nincs már tűz, pályazár is vége, forgalom 2 sávon megy, viszont az erős forgalom miatt ezen a részen egy kis torlódás alakult ki, úgyhogy legyenek körültekintőek. Fontos tudni róla, hogy továbbra is zárva a pesti alsó rakpart az Erzsébet és a Margit hidak között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak ezt a szakaszt. Tudjanak róla, hogy sávlezárásra készülhetnek a 11. kerületi Építész utcában az Albert Falva utca előtt gázvezeték javítás miatt. A H7-es hív nem közlekedik július 6-áig karbantartási munkálatok miatt. A Boráros tér és Csepel-Szent Imre tér között pótlóbusz jár, a Szent Imre tér és Csepel végállomás között a 2. Rákóczi-Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal tudnak utazni. Július 1-éről 2-ára virradó éjszakára jelentősen változik az éjszakai járatok közlekedése Budapesten és a környező településeken. Mindenképpen informálódjanak útnak indulás előtt.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: 4 múlt, Halloween, Karakas Balázs vagyok. Egy új zene jön, de mégis valódi klasszikus hangzással, mikrofonsíróval, bajusszal, pont ott, ahol kell, igazi 70-es évekbeli korszakos ruhákkal, és az a megunhatatlan fánki hangzás. Jön Bruno Mars, I Just Might.
3: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a slágerek.

A Massive Dua Lipa és a Training Season itt a Sláger FM-en szólnak, nálunk a legnagyobb slágerek valóban változatosan, és nem csak nálunk, hanem a budapesti Kossuth téren is, hiszen ismételten itt a térzene, és bizony idén-nyáron is rendhagyó zenei programokkal várnak mindenkit az ország főterén. Itt hétről hétre különböző zenekarok adnak ingyenes koncertet Budapest történelmi helyszínén, méghozzá az Országház előtt. A sokszínűség jegyében minden alkalommal más és más stílusú zene lesz hallható. Klasszikus, részfúvósok, opera és operettáriák, akusztikus könnyű zene, katonazene. A fellépők széles repertoárt kínálnak. A következő esemény pedig július 2-án, tehát most következő csütörtökön lesz. Most pedig aznap délután 5 órától a Pénzügyőr zenekar Big Band koncertjét látogathatják meg. Jó szórakozást kívánok hozzá! És mivel mással mennénk tovább, mint mi is egy kiváló dallal, a Brass nevű angol csapat érkezik hozzánk. Tőlük a When Will I Be Famous?

0: egy enyhén túlfűtött dal, Imani próbált inspirálni minket szégyelőségünkkel, hogy esse a Don't Be So Shy itt a Sláger FM-en. Szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, amikor odakint perzsel még az aszfalt és 39-40 fok, és ez nagyjából így is maradt még a következő kettő napban. A folytatásban mindjárt jön egy vadonatúj dal, hiszen Madison Beer, egy fiatal énekesnő beköszön hozzánk, az idén megjelent felvétele a Bittersweet lesz hallható. Előtte viszont még hozom a közlekedési információkat, és azt is nézzük, hogy az időjárás mit rejteget még számunkra a folytatásban. Meleg van, ezt mindannyian érezzük, nem véletlen adták ki Pest megyére a piros figyelmeztetést a magas középhőmérséklet miatt. Ez ugye a legnagyobb figyelmeztetés, azt jelenti, hogy a napi középhőmérséklet 29 fok felett alakulhat, ami nagyon-nagyon erős, nagyon-nagyon meleg. Hajnalban sem megy a jelenlegi előrejelzések alapján 25 fok alá majd a hőmérséklet. A hétfő még melegebb lesz, mint a mai nap volt, akár 40 fokot is mérhetünk majd Budapesten, kedden pedig 41 fok környékén tetőznek a csúcsok, a lehűlés pedig szerdán érkezik majd nagy csicsattal, dirtóral, villámlással. És most a közlekedési információkra is kitekintünk, ez a Sláger FM, jó utat kívánok! A 11. kerületi Villányi úton a Budaörsi út után lezárták a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt, ez július 12-ig így marad. Egyirányosították szintén a 11. kerületben a Budafoki utat a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig augusztus végéig, ennek az az oka, hogy a távhővezetéket javítják. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton, egyirányosították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig várhatóan 2027 tavaszáig, ennek az az oka, hogy segíteni szeretnék a közösségi közlekedést. Kifelé a Baranyai utcáig csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Tudni kell róla, hogy az Üllői úton a Lehel utcánál a forgalom irányonként egy sávban halad a villamospálya karbantartása miatt. A Lehel utcában az Üllői út előtt lezárták a külső sávot. Az 50-es villamos nem közlekedik a Villanytelep és a Határút között, a Határút és a Lajos-Mizsei sorompó között pótlóbusszal utazhatnak.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Mars, Selena Gomez és a Calm Down itt a Sláger FM-en. Forró vasárnap délutánokon ilyen zenéket játszunk. Örülök, hogy együtt tölthetjük a mai napot is. Ne feledjék, közben itt a Sláger FM-en a koncertélmények nyara. A nyár legnagyobb koncertjeire adunk páros belépőket hallgatóinknak. És hogy most, kinek a koncertjére szóló jegyekért versengünk? Ricky Martin! Ő lesz a következő, aki énekel, de hogy mikor, azt nem mondom meg. Ha hallják Ricky Martint és szólunk, hogy telefonálni kell, akkor bizony harmadiknak hívni kell a 0630303958-as számunkat. A harmadik telefonáló játékba kerül, és neki van lehetősége ringbe szállni a Ricky Martin koncertjegyekért. Addig a folytatásban már egy brit New Wave csapat, a The Human League és a 80-as évek egyik nagy zenéje, ez a Don't You Want Me.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One.
1: Express One. A csomagszállító.
0: www.expressone.hu.
2: Aldi Freestylers. Például hétfőtől szerdáig a 250 g-os magyar Sweetel koktél paradicsom csomagja csak 599 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
3: Júliusban a családé a főszerep a Klub Tihany Resortban. Saját strand, egésznapos animációk, gyerekprogramok és esti zenés élmények várják az egész családot. A gyerekeknek kaland, a szülőknek wellness és valódi pihenés, akár rossz idő esetén is. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Klubtihany.hu.
4: Hiszünk a különlegesben. Manzetti. Az öltönyök házában várja önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka. Helyben igazítás. Öltönyök háza.
5: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
6: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
7: Kávió, Akáció,
8: Június 10-től a vakáció minden betűje egy különleges ajánlatot rejt a Vital Hotel Nautisban. Foglalja június 13 és július 3 közötti időszakra, és fedezd fel a napi meglepetéseket. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
9: Több százezer néző, 12 év a színpadon, és most a 600. előadás. A Mamma Mia Magyarország egyik legsikeresebb musicalje. Ünnepelje velünk ezt a különleges estét júliusban, a Madách Színházban. Mamma Mia, az ABBA örökzöld slágereivel.
10: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
11: Van, aki korán kell, van, aki hajnalig fennmarad. Van, aki tervez, és van, aki rögtönöz. Van, akinek A-s, vagy B-s, AB-s vagy nullás a vércsoportja. De egy valami közös bennünk. Segíteni egyformán tudunk.

0: Segíts a Magyar Vörös Kereszttel. Adj vért és ments meg három életet.
1: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Vízkorlátozást vezettek be több Pest megyei településen. A fővárosi vízművek ideiglenes ivókutakat is üzemeltet Budapesten. A hőségriadó egyes NAV ügyfélszolgálatokat is érint. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit és Gáltót Andrást hallják. A hőkupola miatt takarékos vízhasználatra szólította fel a lakókat több Pest megyei település önkormányzata. Erdőkertes Szada őrbottyán Veresegyház elsőfokú vízkorlátozást rendelt el a rendkívül magas hőmérsékletű, csapadék nélküli időjárás, valamint a megnövekedett vízfogyasztás miatt. Veresegyházon és Szadán csak a szokásos vízhasználat mellőzését javasolják, őrbottyánban és erdőkertesen pedig tilos az ivóvízhálózatról, a tömlős locsolás 6 és 23 óra között, a járdák, utak mosása, az automata öntözőberendezések működtetése, a gépjárművek tömlős mosása és az úszómedencék feltöltése. A rendkívüli hőség miatt a fővárosi vízművek Budapesten az 551 kifolyó, azaz nyomós kút és a szezonálisan működő 63 ivókút mellett 22 ideiglenes vízosztót is üzembe helyezett. A fővárosi vízművek az MT-hez vasárnap eljutatott közleményében azt írta, az ideiglenes ivókutak jellemzően csapálványok, könnyen felismerhetők, mivel azokat az ivóvíz nemzetközi piktogramja egy csapot és ivóvizes poharat ábrázoló tábla jelzi. Az ideiglenes ivókutaknál a fővárosi vízművek nem biztosít egyszerhasználatos műanyag vagy papír poharat, ezért azt kérik, hogy lehetőség szerint mindenki saját kulacsot vagy újra tölthető palackot használjon. Az ideiglenes ivókutak folyamatosan frissülő listája a fővárosi vízművek Facebook oldalán érhető el. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadással várja hétfőn és kedden az ügyfeleket a Nemzeti Adó és Vámhivatal azokban a kirendeltségekben, ahol nem biztosította a légkondicionálás, közölte a hatóság. Jelezték, ezeken a helyeken a hivatalok június 29-én, hétfőn és 30-án, kedden is kizárólag délig tartanak nyitva az ügyfelek és a munkatársak védelme érdekében. Hozzátették, a klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rend szerint várják az ügyfeleket. A személyes ügyintézést választók itt egyúttal meg is pihenhetnek, lehűlhetnek az extrém kinti hőmérséklet után. A NAV közleményében emlékeztetett, az ügyintézésre az elektronikus megoldások, illetve az online felületek mindig rendelkezésre állnak, és a hatóság ügyfélportálján szinte minden adóügy elintézhető. A szombaton hatályba lépett médiatörvény értelmében azonnal megszűnt az MTVA, valamint a Duna Média Szolgáltató ZRT vezérigazgatóinak megbízatása, írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán szombaton. Tar Zoltán úgy fogalmazott, az Országgyűlés Művelődési Bizottsága várhatóan szerdán ül össze a parlamentben, hogy kinevezze az ideiglenes vezetést. A tárcavezető közölte, a média tanács tagjainak megbízatása is megszűnt szombaton. Az új tagokat az Országgyűlés és jelöli majd, az elnököt pedig nyilvános pályázati eljárás keretében választják ki. Hajnalra csak kevés helyen csökkenhet 20 fok alá a hőmérséklet, és napközben tovább forrósodik a levegő hőmérséklete. Hétfőn is a napsütésé lesz a főszerep, de felhők már megjelenhetnek az égen. A strandolókat arra figyelmeztetik, hogy a déli órákban majd húzódjanak árnyékba, mert extra erős lesz az UV-sugárzás, ami rövid idő alatt súlyos leégéshez vezethet. Kedden is hasonlóan alakult térségünk időjárása, fokozatos enyhülésre az előrejelzések alapján csak szerdától számíthatunk.
3: 5 óra után is friss közlekedési hírek itt a Sláger FM-en. Ugye korábbi hír, hogy az M7-esen Szabadbattyán térségében a Budapest felé vezető oldalon korábban egy személyautó kigyulladt a leállósában. Ugye a tüzet már rég eloltották, a pályazár is véget ért, viszont a forgalom azért időnként még lassabb lehet arra felé. És erős a forgalom a 7-es főúton is a Budapest felé vezető oldalon, Polgárd és Szabadbattyán között. A két település között lassulásra és szakaszos torlódásra számíthatnak. Gondolom, és sokan indulnak lassacskán szépen hazafelé a Balatonpartról is, úgyhogy benne van a pakliban, hogy ilyenkor ezeken az útvonalakon kicsikét többen lehetnek. Számoljanak arra, hogy Budapesten a 19-es villamos helyett a Clark Ádám tér és a Batthyány tér között pótlóbusz közlekedik járműhiba miatt. A 41-es villamos terelve a Krisztina körúton át közlekedik a Kamaraerdei ifjúsági park felé, nem érinti a Szent Lukács gyógyfürdő és a Rudas gyógyfürdő közötti megállókat. És jó tudni, hogy ugye le van zárva a pesti alsó rakpart az Erzsébet és a Margit híd között, átadták a helyet a gyalogos és kerékpáros forgalomnak.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
3: Nyár, foci VB, szabadság, most annyi minden van egyszerre, úgyhogy bízom benne, hogy sikerül kielvezni és lazítani, pihenni, egy picit elfelejteni a mindennapok bújjátbaját. Hello, én Karokas Balázs vagyok, jó hétvégét kívánok Niki Orral és Dezivel, jön a Sunroof!

0: Jacko és a Birit egy forró vasárnap délutánon, amikor a Sláger FM-et hallgatják a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ma is, holnap is, holnap után is 40-41 fok Budapesten, úgyhogy egy picit sem megy szünetre a nyár. És ha már nem megy szünetre a nyár, akkor szerencsére azért az élmények sem. Július 1-től egészen augusztus 6-áig ugyanis minden csütörtökön zenétől lesz hangos a 9. kerület szívében található Ferenc tér. Az ingyenesen látogatható rendezvénysorozatot többek között Helka szóló produkciója, valamint a Sefardito és a Cantodrom zenekarok fellépése színesítik csütörtökönként este 6 órától. Következőnek július 2-án a Falcon 45 lép majd fel. Ahogy mondottam, este 6 órától és teljesen ingyenesen tekinthető ez meg. Munka után arra sétál az ember, és már egy picit lehet lazítani. Közben pedig én hozom az igazi kedvenceket, hiszen itt van velünk egy vadonatúj dal, de persze kosztümös szólós hangzásban, ahogy ezt megszokhattuk Raytől. Itt a Where is My Husband?
1: Sláger! Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Gáborral és a Misszin, itt a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, és ne felejtjék, tart a koncertélmények nyara, a Sláger FM elviszi az igazi nagy sztárok a budapesti koncertjeire. A következő előadó művész, akinek a slágerét keressük, ő Ricky Martin. Ha hallják énekelni a puertorikói macsót, akkor azonnal hívják a Sláger FM-et, 0630 30 30 95 8-as a számunk. Most Ricky Martin dalát keressük következőnek, addig pedig itt vannak a slágerek nálunk, Benson Boone, Beautiful Things, most viszont nézzük, milyen idő várható. Holnap a napsütési a főszerep Budapesten, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Számottevő csapadék sem nálunk, sem a megyében nem valószínű. Többfelé lesz élénk a déli délkeleti szél. Hajnalra még mindig meleg lesz, hiszen a leghűvösebb hajnali órákban 25 fok várható a fővárosban. Aztán kedden a napsütést időnként gomoly felhők zavarják meg észak-kelet felől. Elszórtan kisebb záporok kialakulhatnak, de Budapesten ennek az esélye gyakorlatilag csekély. A lehűlés majd szerdán érkezik nagy villámlással, égdörgéssel, viharral, aztán már például a jövő hétvége már egész hűvös lesz. És most a közlekedési információkra is kitekintünk, a Sláger FM-et hallgatják, jó utat kívánok! A 11. kerületi Villányi úton a Budaörsi út után lezárták a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt július 12-éig. Egyirányosították a 11. kerületi Budafoki utat a Lágybányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig augusztus végéig, mert javítják a távhővezetéket. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton, egyirányosították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan jövő év tavasszáig, ennek az az oka, hogy a közösségi közlekedést igyekeznek segíteni. Tudjanak róla, hogy ma este rendezvényt tartanak a Pap László sportarénában, a környéken a szokottnál erősebb forgalomra torlódásra is készülhetnek. Csepelen a Weiss-Manfred úton befelé a Szállító utcánál lezárták a külső sávot átépítés miatt. És jó hely a Balaton, de viszont hétfőre vissza kell érni a legtöbbeknek Budapestre, a 7-es főúton jelentősebb a forgalom Polgárdi és Szabadbattyán között. A két település között lassulásra és szakaszos torlódásra készülhetnek az arra közlekedők.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Lola Yang és a Messi egy nagy kedvencünk itt a Sláger FM-en. Nem sokára 6 óra, ez azt jelenti, hogy egy forró nyári este ide vagy oda, de Kovács Áron és Kisó már lázban ég, és jön a slágerlista. A következő 2 órában is szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, méghozzá listára szedve. Úgyhogy érdemes figyelni, fülelni a következő óra hosszákban is. Nem sokára jön a foci VB kapcsán ismerté vált dal, méghozzá Shakira és Burna Boy tőle a Die Die, előtte viszont a Valmar és a Színvak az, amivel én megköszönöm az elmúlt 6 órás figyelmet. Karakas Balázs kicsekkol, jövök legközelebb jövő héten szombaton.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám. Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
1: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
2: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: Nem jössz fürdeni?
7: Sajnos megint viszket és ég a lábam.
6: Ne szenvedj már, kend be kanesztennel. Tudod, hogy mindig ott van a táskámban, ha nyaralunk. És ha már bekented, hozhatnál nekem egy koktélt is.
7: Kaneszten, szabaduljon meg a bőrgombától. A Kaneszten krém vény nélkül kapható gyógyszer, klotrimazolható anyaggal. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
9: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
10: Sláger FM.
0: Sláger FM.
10: Sláger FM.
0: Köszönjük.
11: A reklám után.

Felfüggesztik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Félrevezető információk terjednek az aranyos völgyi beruházással kapcsolatban. 30 koncert lesz idén a Veszprémi Rosé Riesling Jazz Fesztiválon. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok.

0: Az Országgyűlés Oktatási Bizottsága támogatta azt a törvényjavaslatot, amely felfüggeszteni a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. A javaslat benyújtói szerint a mostani rendszer nem alkalmas a pedagógusok munkájának valós és méltányos mérésére, ezért egy új, szakmailag megalapozott értékelési modell kidolgozásáig szüneteltetnék annak alkalmazását. A bizottság ülésén elhangzott, hogy a kiemelkedő teljesítmények értékelése továbbra is fontos cél, az intézményvezetők pedig a felfüggesztés idején is jutalmazhatják a legjobban dolgozó pedagógusokat. Félrevezető információk terjednek az aranyosvölgyi beruházással kapcsolatban, ezért a városi közgyűlés elnapolta a kérdés tárgyalását az őszi ülésszakra, közölte Porga Gyula polgármester. A döntés célja, hogy a helyi közéletben megjelent állításokat tisztázzák, és minden érintett megismeresse a fejlesztés részleteit. A polgármester szerint egyes megszólalások súlyosan félrevezetik a veszprémieket a beruházás jellegéről. Tájékoztatása szerint a terület beépíthetősége már több mint 30 éve szerepel a rendezési tervben. A mostani döntés arról szólna, hogy a korábban felmerült irodafejlesztés helyett lakóingatlanok épüljenek a magánterületen. A városvezetés célja a lakásállomány bővítése, szigorú beépítési és zöld felületi szabályok mellett. A közgyűlési vita így várhatóan ősszel folytatódik. Idős szörföst mentettek ki a Balatonból a vízirendőrök Balatonakali előtt, miután a 81 éves férfi a vízen maga tehetetlenül sodródott. A férfi a rendőröknek azt mondta, hogy teljesen kimerült és nem tudott a part közelbe jutni. A vízirendőrök sporteszközöstül emelték a szolgálati kisgéphajóba, majd épségben a partra szállították. Az eset június 23-án kora délután történt, a bejelentést követően a járőrök azonnal a helyszínre siettek. A hatóságok ismét felhívták a figyelmet a hőség vízre gyakorolt fokozott kockázataira, különösen az idősebbek esetében. Lakossági kérdőív segíti Pápa jövőjének tervezését. Pápa önkormányzata egy online lakossági kérdőív segítségével kéri ki a helyiek véleményét a város új marketing stratégiájának kialakításához. A felmérésben arra keresik a választ, milyen fejlesztéseket, közösségi tereket és programokat látnának szívesen a pápaiak a jövőben. A városvezetés szerint a beérkező javaslatok hosszú távon meghatározhatják Pápa arculatát és fejlődési irányát. A kérdőív anonim és július közepéig lehet kitölteni. Az önkormányzat minden lakost arra kér, hogy vegyen részt a közös gondolkodásban. 30 koncert szerepel a Veszprémi Rosé Riesling Jazz Fesztivál idei programjában, melyet július 10-e és 19-e között rendeznek meg a Várnegyedben. Mészáros Zoltán, a fesztivál ügyvezető igazgatója, a beharangozó sajtótájékoztatón elmondta, a fesztivál 10 napja alatt a koncertek mellett 30 borászat kínálja majd borait, köztük kis családi pincészetek is. A zenei kínálat szokás szerint színes lesz. Július 10-én áll színpadra Sapszon Orsi és zenekara, illetve Kovács Alíz és Hangácsi Márton. A további napokon mások mellett a Bluesberry Band, a Horror Monkeys, Jager Bandi és a Jazz Latino, a Szakál Tamás Kvartett és Gereben Zita is koncertet ad. Július 17-én az Egri János Junior Trio feat. Nagy Noémi, a Jumping Matt and His Combo, valamint Ed Phillips and the Memphis Petrol zenél. Július 18-án a Swing Swing, Gálcsa Babugi, valamint Temesi Berci és barátai muzsikálnak. A fesztivál záró napján a futballvilágbajnokság döntőjét követheti majd kivetítőn a közönség.
1: A hőségriadó miatt a következő napokban fokozottan figyeljen arra, hogy hosszabb útra csak elegendő üzemanyaggal induljon, legyen a kocsiban ivóvíz, frissítő, esetleg nedves törölköző arra az esetre, ha torlódás alakulna ki, vagy teljes útzár lépne életbe. Ha valamilyen betegségben szenved, akkor legyen önnél a megfelelő gyógyszere elegendő mennyiségben, ha hosszabb megállásra kényszerülne, tanácsolja az Útinform. Tőlük tudjuk, hogy az M7-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Szabadbattyán térségében korábban egy személygépjármű kigyulladt a leálló. A tüzet eloltották, a pályazár véget ért, a forgalom két sávon megindulhatott. Az erős forgalom miatt szakaszos torlódás alakult ki a 84-es és a 70-es kilométer között. A fővárosban egyirányosították a 11. kerületi Budafoki utat a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig augusztus végéig, mert javítják a távhővezetéket. Az Üllői úton a Lehel utcánál a forgalom irányonként egy sávban halad a villamospálya karbantartása miatt. Csepelen a Weiss-Manfred úton befelé a Szállító utcánál lezárták a külső sávot átépítés miatt, vezessenek óvatosan.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most... Folytatódik az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
3: Hello Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítése alapján. Ez itt már a top 20, a hét sztárja George Michael, Orsi a múltból dalokat.
4: 46 éves lett az Orsi. Egyáltalán 26-nak néz ki, mondom, tehát így időnként így mondjátok már neki, hogy de jól nézel ki, mert tényleg jó.
5: Oké.
3: 2000-ben visszautasította a brit birodalomrend tisztje címet. Ezt most speciál George Michaelről mondtam. Amit második Erzsébet királynő ajánlott fel neki, szerinte a zene nem igényel állami elismerést. Ho-ho-ho! Kedves magyar barátaim, halljátok ti ezt.
4: Csendesen.
3: Tehát akkor még egyszer mondom, George Michael szerint a zene nem igényel állami elismerést. Na? Valaki esetleg? Annyira szállalmasak vagyunk. Folytatjuk az Opel Valli slágerlistát. Ray Daltonnal ez a Do It Again és a 20.
4: Hát, tudod, hogy erre vannak bogyók.

0: Kashmir és a Wild Ride a 18. Lady Gaga és a The Dead Dance a 19. Orsi jön és valami múltbéli dallal megint kesergett itt minket. Nyúaszt! Nyercektet!
1: Visszapillantó!
2: 33. születésnapját ünnepli Ariana Grande, olasz származású amerikai énekesnő, aki gyerekszínészként kezdte, de a szíve mindig is a zenéjé volt. Debütáló albumán 3 évig dolgozott, és amikor 2013. augusztusában megjelent, rögtön a Billboard élére ugrott. Azóta tudjuk, hogy Ariana egy új generáció hangja. Most egy igazi energiabomba következik, Ariana Grande, Jessie J és Nicki Minaj közösen szól a Be.

0: Madonna és Jessie J, Nicki Minaj Bang Bang-ét hallottuk, köszönjük szépen. A hét sztárja továbbra is George Michael, akinek az volt a vágya, hogy a Wembley kifinomultabb közönségnek is készíthessen dalokat. Amire számított, na mindegy. Szóló karrierje kezdetekor, 87 elején csinált egy duettet Aretha Franklinnel, az I Knew You Were Waiting For Me címmel. Egyszerű projekt volt, de a kedvenc előadójával énekelhetett együtt, ez gondolom óriási dolog volt mindkettőjüknek, és segítette Michael abban, hogy elérje a célját. Tehát ezt egyébként megmondta már nekem valaki, akit nem mondhatok el, hogy Geszti Péter, de azt mondta, hogy ha egy ember esetleg föl akar kapaszkodni, egy szintet akar lépni közönséget tekintve, akkor olyan partner kell, aki már ott van, ahova ő menni akar. És akkor ezt így el lehet érni. Tehát ez pod egy módszer. Ugyanezt a módszert csinálta George Michael. Tehát kinézte azt, hogy Aretha Franklin azért följebb van egy kategóriával, csinált egy duettet, és akkor így tulajdonképpen ez így magával fölhúzta ahhoz a közönséghez, akihez végre egy el tudott jutni. 87 őszén aztán megjelent az első szólóalbuma, a Faith. Egy dal kivételével az összes a saját szerzeménye, ami azért szerintem óriási, fontos és nagyszerű dolog. A címadó dal pedig a mai napig az egyik legnépszerűbb slágere. Igen, de ezt is eltudta Aretha Franklintől, hogy alapvetően egy ilyen blues rock and roll körre épül az egész dal, de mondjuk rohadt jó.
1: Ez igaz.
0: 88-ban világkörüli turnéra indult, a lemezzel néhány Wham slágert is vitt magával, aztán Los Angelesben Hello Los Angeles. Aretha Franklin is csatlakozott hozzá a színpadon, tehát rávette a nagyit, hogy egy kicsit együtt rázzák. A koncert a 88-as év második legnagyobb bevételét hozó eseménye volt a maga 17,7 millió dolláros hasznával. 89. februárjában a Faith elnyerte az év albumának járó Grammy díjat.
2: Gratulálok!
0: Ugye, Georgie? Hát csak sikerült azért, na. Ott adta a Wrigley gyereket, és a nagyival beszállt a liftbe, egészen az elitig jutottak. Bravo! Közben Kató néni és János bácsi a Turn Lights Off-val itt vannak a

0: Taylor Swift és a Fate of Ophelia a 15. Ó, már megint itt van a Fastboy, a Good Life-al a 16. Orsi pedig jön, és hoz valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: A mai magyar sláger időutazásunkban továbbra is 2005-ben járunk, és most jön egy dal, ami nem csak hazai siker volt, hanem az Eurovíziós Dalfesztiválon is képviselte Magyarországot. A Nox Forog Világ című sláger egy korszakot idéz fel, a népzene és a pop különleges egyvelege. Ez a dal 2005-ben mindenhol ott volt. Már indítottam is, Forog Világ a Nox követ.

0: forog világ. Brr, most, tessék, hé, lábhoz világ, forog világ.
1: Jól érzi magát?
0: Köszönjük szépen. Na, egy hivatalos majd be kéne kapcsolni a klímát, mert ez a meleg nem tesz jót az idegrendszeremnek. Remélem, ti is halljátok. A hivatalos magyar slágerlistát a Kereskedelmi Rádió Közösítése alapján különös tekintettel a Sláger FM-re. Érkezik a hésztárja, aki Georg Mikhael. Balkezes volt, ugyanakkor jobbkezes gitárt használt, ezt Jimi Hendrix-től nyúlta. Figyeltek, Aretha Franklin, Jimi Hendrix, tehát azért tudta, hogy kikkel kell magát össze-sztárolnia. Elton John volt az egyik legközelebbi barátja. Nem, nem nevettem.
2: Dehogy nem.
0: Nem nevett, és nem gondoltam semmire.
3: Na hát, ez gyönyörű.
0: Több komoly kapcsolata is volt nőkkel, aztán egy ideig biszexuálisnak tartotta magát, végül rájött, hogy kizárólag a saját neméhez vonzódik. Mondhatjuk, hogy ez egyfajta sodródás volt.
3: Parancs volt.
0: De hát ez ilyen, gyerekek, vannak dolgok, amiknek idő kell. Leghosszabb kapcsolata, ha már az időnél tartunk, Kenny Goss texasi üzletembere volt. Azért Texasban egy üzletember belemegy egy George McClellel tartó meleg párkapcsolatba, szerintem az 96-ban az nagyon komoly dolog volt. Texasi rednekek között, gondoljátok el, sok délit meglátta volna őket, óristen, kiegyenesített kaszákkal égtek volna a pajták. Hát nem véletlen, hogy George 2011-ben jelentette be, hogy már nem alkotnak egy párt, bár a szakításra már állítólag évekkel korábban soha került.
3: Én is rájöttem. Igen.
0: Azért sok baromság van még a világban ezzel az egésszel kapcsolatban. Szomorú. Minden esetre nem lehetett könnyű. No és a Get Lucky azonban könnyen rontott egy helyet, így a 14.

0: Tecsirenddal. Az elmúlt percekben a kamera a 12., az asszisztent pedig a 13. Orsi jön, és hoz valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: Egy szomorú évforduló, 2009. június 25-én, vagyis 17 évvel ezelőtt veszítettük el Michael Jacksont. A pop király a tragikus körülmények között hunyt el, sokak szerint orvosan nem hibázik, sorozatosan ma is élhetne. De a zenéje örökre velünk marad, és a hatása máig érezhető. Most emlékezünk rá egy igazán ikonikus dallal, Michael Jackson következik, és a Black or White.

0: viszont Black or White. Köszönjük szépen! Nagyszerű dal.
1: Ez igaz.
0: Közben Jennifer Lopezről is muszáj mesélnem nektek, mert hogy majdnem pánikba esett a színpadon egy óriási...
1: Csak nem?
0: Tücsök miatt. Azért vannak itt félelmek, de tényleg. Tehát annyi mindentől félhetne jogosan Jennifer Lopez, kivéve a tücsköket, de komolyan, tehát bármi más veszélyesebb ránézve, még egy sonkás szendvics is. Na mindegy, egy friss podcastben idézte fel Jennifer Lopez a pályafutása egyik legbizarabb koncert élményét, éppen énekelt a színpadon, amikor egy hatalmas tücsök felmászott a nyakára.
2: Felmászott a tücsök a fára!
0: Kívülről úgy tűnt, hogy mondtam, hogy kapcsoljuk be a klímát. Úgy tűnt, mint a higgadtan kezelni a helyzetet, de bevallotta, valójában teljesen pánikba esett. Azt mondta, legszívesebben sikítva leszaladt volna a színpadról, de profi módon végigcsinálta a fellépést. De a tücsök hogy be lehetett szarva, de komolyan. Éli a békés mindennapjait, így egyszer csak így megpihen valahol, és egy hisztis művésznő torkát találja meg pont, ahol több ezer ember nézi, 1000 watton szól minden. Szerintem a tücsök jobban meg volt ijedve. Oké?
1: Okay? Oké.
0: Okay. Ebben egészen biztosak lehetünk. A közönség észre sem vette, mekkora dráma zajlott le benne. Mármint nem a tücsökben, hanem J-Lo-ban.
3: Ugyan ma.
0: J-Lo szerint azóta is kirázza a hideg, ha visszagondol az esetre. A tücsök is terápiára jár azóta. Legyen ennyi elég, hogy lassan vége az órának, és megpihenhetek. Cameron és a Be Mine a 11.

és a Be Mine a 14. helyen. Időjárás közlekedés, egy kis szünet, amelyben az agyamat lehűtöm 42 fok alá, és már csak a legjobbak vannak hátra a top 10. Folytatjuk az Opelval és Slágerlistát a szünet után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Megdőlt a napi országos és fővárosi melegrekord szombaton. Július 1-én zárva tartanak a patikák és a rendelők. A nyári hőhullámok érezhetően átalakítják a turisták viselkedését. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit és Gál Tóth Andrást hallják. Megdőlt a napi országos és fővárosi melegrekord szombaton, valamint a legmagasabb napi minimum hőmérsékleti rekordok is megdőltek vasárnap hajnalban, közölte a Hungaromet ZRT a honlapján. Szombaton a budakalászi állomáson 40 Celsius fokot mértek, ez új legmagasabb napi országos maximum hőmérséklet, a korábbi 37,5 Celsius fok volt Örkény állomáson még 94-ben. Tájékoztattak arról is, hogy Bodán csupán 26,3 Celsius fokig hűlt le a levegő, ez volt a legmagasabb napi minimum hőmérséklet, ami ugyancsak rekord. Budapesten Újpest állomáson 39,8 Celsius fokig emelkedett a hőmérséklet szombaton, ami fővárosi napi maximum hőmérsékleti rekord. Budapest Lágymányoson éjszaka mindössze 24,6 Celsius fokig csökkent a hőmérséklet. A legmagasabb napi minimum hőmérséklet fővárosi rekordja eddig 24,3 Celsius fok volt, szintén Lágymányoson mérték még 2006-ban. Semmelweis nap miatt idén is változik az egészségügyi ellátás rendje július 1-én. A munkaszüneti nap az egészségügyi dolgozóknak szól, ezért országszerte zárva tartanak a háziorvosi rendelők, a szakrendelések és a legtöbb gyógyszertár. A folyamatos egészségügyi ellátás ilyenkor sem áll le, azt az ügyeleti rend szerint biztosítják. Érdemes előre tájékozódni, vagy szükség esetén az ügyeleti szolgálatokhoz fordulni. Ha a mérgezés gyanúja merül fel az év minden napján, így ezen a munkaszüneti napon is hívható az ingyenes 0680 20 11 99-es zöld számon elérhető egészségügyi toxikológiai tájékoztató szolgálat. A hatalmas hőség ellenére több mint 4000-en teljesítették a Zamárdi-Tihany-Zamárdi útvonal 8 kilométeres távját a 9. alkalommal megrendezett Balaton áttevezésen. Az ország egyik legnagyobb szabadidősport eseményén a résztvevők kajakkal, kenuval, száppal, sárkányhajóval vagy akár gumicsónakkal is teljesíthették a feladatot szombaton. A hőség miatt egyre több turista választja a déli napozás helyett a kora reggeli és késő esti programokat a Balatonnál, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség. A közlemény idézi Fekete Tamást, a szövetség elnökét, aki szerint az elmúlt években tapasztalható nyári hőhullámok érezhetően átalakítják a turisták viselkedését. Kialakulóban van a balatoni siesta kultúra, amelyben a déli órák hősége helyett a nyaralók egy része a hűvösebb reggeli órákra időzíti az aktív programokat. A kerékpárosok kora reggel útra kelnek, a száposok napkeltekor szállnak vízre, egyre több helyen éjszakai múzeumlátogatással várják a vendégeket. Máshol este 10 órakor is nyitva tartanak a fagylaltozók, van olyan strand, ahol a reggeli órákra szervezik a száp tanfolyamokat, sorolta a szövetségi elnök. Hétfőn és kedden is veszélybe kerülhetnek az eddigi hőmérsékleti rekordok. A legmelegebb órákban ugyanis a hét első napján 37-42 fokot, kedden még ennél is többet mutathatnak a hőmérők. A hajnali órák sem hoznak igazi felfrissülést, csak kevés helyen csökkenhet 20 fok alá a hőmérséklet. Szerdáig kell várni a változásra. Egy hidegfront hatására elszórtan alakulhat ki egyre több zápor és zivatar. Északnyugat felől fokozatosan enyhül a hőség. Csütörtökön tényleg fellélegezhetünk, véget ér a forróság. Az M7-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Martonvásár közelében a 33-as kilométernél történt karambol. Az egyik sérült gépjármű az árokban, a másik a belső sávban vesztegel. A helyszínre mentőhelikopter érkezett, pályazárat vezettek be a hatóságok, a torlódás pedig egyre csak nő. Ami a fővárost illeti, ma este rendezvényt tartanak a Papp László sportarénában, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra, torlódásra készüljenek. Útszűkületre kell készülni Csepelen a Határ utcai körforgalomban, mert vízvezetéket javítanak. A 11. kerületi Egri József utcában, a Stocek utca közelében a forgalom a parkolósávban halad, mert csatornát javítanak. Tart az átépítés a Fehér úton, a 10. kerületben sávlezárásra készüljenek a Gyógyszergyári utcánál az Éles sarok felé, illetve a Gyakorló utcánál mindkét irányban. Egyirányosították befele a 20. kerületi Virág Benedek utcát a Veselényi utcától a Székely híd utcáig felújítás miatt. A 7-es év nem közlekedik július 6-áig karbantartás miatt pótlóbuszok járnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. Folytatódik a vasárnapi visszaszámlálás, itt a Sláger FM-en. Minden, amit szeretünk.
2: Hello Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádió közösítés alapján jön a top 10. Orsi a múltból hoz dalokat, a hétsztárja pedig George Michael, aki 63 lenne. Gyakran név nélkül segített szervezeteket, becslések szerint évi több millió fontot adományozott. Na, ilyen csávó volt, aztán mi meg köszörültük a nyelvünket rajta. Folytatjuk az Openvali slágerlistát Hippatonnal, ez az Out of My Head.

0: Birds és a Purple Disco Machine, Wonderful Life 25-je a 8-as, Sam Feld és Rosaline Heart Like Mine-ja, a múlt heti listavezetőnk a 9-dik. Úgyhogy itt most azért még pontszerző, de épp. Jöne, már nem is pontszerző, 9-dik hely. Hát mi van, Sam? Samukám, lecsúsztunk az élről. Nem bírja a meleget, biztos. Bedagadt a lába. Na, ha már bedagadt láb, itt jön Orsi, akinek nagyon formás. Igaz, hogy 46 éve nő rajta a köröm, de hát ez most vannak ilyen dolgok. De inkább megyek, mert elég csúnyán néz.
1: Visszapillantó.
2: A Kings of Leon dobosa Nathan Fellowy a 47. születésnapját ünnepli. A zenekar több mint 21 millió albumot adott el, és a Sex on Fire című daluk 2008-ban mindent vitt. Azóta is kihagyhatatlan darab bármilyen rock listáról. Most pörögnek a gitárok és szikrázik a dob, jön a Kings of Leon és a Sex on Fire.

0: of Leon és a Sex on Fire. Köszönjük szépen a szexis tüzes dalt. Ez itt az Opel-val is legelista, és érkezik a hésztárja, a szexis tüzes George Michael. És ha már itt tartunk, a coming out-ja kényszerből történt, mindenki tudta azért, hogy mi újság, mert senki nem hitte el a Last Christmasben azt a tekintetet, amivel a nővel nézett össze. Mindenki tudja, hogy a szaxofonos tírölte a vállán át, hogy klasszikust idézek. 98-ban egy civil ruhás rendőr ismerkedés színlelt vele. Az milyen szép, most vagy ismerkedtek, vagy nem. Civil ruhás rendőr ismerkedés színlelt.
1: Gondolatban.
0: Hát nézzünk magunkba, mi is színleltünk ismerkedést, az közben egész más célunk volt. Hát nem egy letartóztatás, de valami hasonló. Nyilvános WC-ben történt mindez, majd letartóztatta közszemérem sértés vádjával. Azt nem tudni, hogy az aktus alatt, előtt vagy után történt mindez, mert az mennyire aljas lett volna, ha mondjuk a civil ruhás rendőr ismerkedés színlel, utána boldoggá teszi.
1: Legyen óvatos.
0: Boldoggá teteti magát, majd letartóztatja, azért az csúnya, nem?
1: Igen.
0: A bilincs azért legalább az elején kerüljön már föl, nem?
2: Tiltakozom!
0: Közös beleegyezéssel persze. George Michael pénzbüntetése és közmunkára ítélték, az Outside című slágerével reagált mindenre, egy művészi szatírát csinált a videoklipben a megbukásból. Elég megszégyenítő volt, de jól jött ki belőle. Kedvenc ünnepe a karácsony volt, aminek a hőmérsékletét most kicsit visszasírom. A legsikeresebb Wham-dal is karácsonyhoz köthető, a Last Christmas. Aztán 2016. december 25-én, karácsony első napján halt meg, az volt számára az utolsó karácsony, a Last Christmas. Álmában hunyt el szív elégtelenségben. Csupán 53 éves volt, ami azért durva, mert én is annyi vagyok. De meg kell mondanom nektek, hogyha én most kicsekkolnék, egy boldog ember csekkolna ki, ami azért nem mindegy. Szívből remélem, hogy így élte meg ő is az életet, ezt az 53 évet, ami adatott neki.

0: Vincent és Sarah Misha Miller, Don't Leave Kylie az ötödik, Lady Gaga abrakadabrája pedig a hatodik helyen. Orsi jön, és hoz valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: Zárjuk a 2005-ös magyar sláger válogatást egy igazi klasszikussal. Bár a dal 2004-ben jelent meg, még egy évvel később is ott volt a listák élén. Ez volt Gáspár Laci első nagy slágere és egyben első albumának címadódala is. Egy sokat mondó cím, egy erős hang és egy sláger, ami elindította Laci karrierjét.

0: dal már helyett a Hagyd meg nekem a dalt. Köszönöm szépen, ezt egészen pontosan így hangzik. Ez itt még mindig az Open Wall slágerlista, bár most már kételkedem benne, mert a hőmérséklet, a belső hőmérsékletem átlépte a 42 fokot, tehát egy biológiai csoda vagyok, hogy egyáltalán lélegzem. A nyár folyamán egyébként így kollektíven nem csak zenéket adunk, hanem élményeket is. Koncertjegyeket lehet nyerni velünk, sok esetben hónapokkal előtt már elfogytak a jegyek, keresed, hogy mi legyen, megkeresd, játsszál velünk, azt adunk neked, mert egy csomót félretettünk. Itt vannak például Ricky Martin rajongók, tessék, készüljetek fel egész nyáron. Ti vagytok a következők, lehet játszani, de ez egész nyáron át tart. Nyugi, nem csak Ricky Martin, jönnek még sztárok, akikkel érdemes lesz találkozni, így érdemes velünk tartani és játszani. Lehet, hogy éppen tőlünk kapod meg a belépőt a koncertre. Oké?
1: Oké.
0: Na, felkészülni, vigyázz rajt, Martin Garrix és a Butterflies a negyedik.

0: Martin Garrix és a Butterflies a negyedik helyen. Köszönjük szépen, Orsi. Gyere és hozz valamit George Michael-től, mert hogy ő volt a hírsztárja.
1: Visszapillantó.
2: George Michael a napokban ünnepelte volna 63. születésnapját. Nálunk ő volt a hit sztárja, Áron rengeteg érdekességet mesélt róla, és ha ő most hallgat, akkor én is. Helyette jöjjön George Michael egyik legikonikusabb dala, hamisítatlan stílus, csipetnyi provokáció, show groove.

George Michael és az Outside. Igen, ez az a dal, ami, igen, hát tudjátok, a lebukásának története. A top 3 van már csak hátra, de azért elevenítsük fel, hogy kikerültek be a héten a legjobb 10-be. Hippaton out of my head, a 10. Sam Felt és Rosalind Heart Like Mine-ja a 9. hely. A Hurt és a Wonderful Life 25. Hedonika héten a Blood Running Ray Dalton klasszikus. Lady Gaga is előmászott a 6. az Abracadabra. Accent Sarah Michelle Miller, Don't Leave Kylie az 5. A 4. helyen nemrég hallottuk ugye Martin Garrix-et és a Butterflies-t. És a bronzérem ezen a héten a Cukros bácsiké, köszönöm szépen, magamra vettem Tóth Abigailt és Accentet. Aha.

0: Abigail és Accent Sugar Daddy-ét hallottuk, köszönjük szépen a harmadikon, Sugar Berci időskoráról szól ez a dal.
1: Persze.
0: Na de se baj, első gyerekét várja a Marvel filmek sztárja, Elizabeth Olsen. Örömhír, kérem szépen, a WandaVision és a Bosszúállók filmek sztárja első gyerekével várandos, 37 éves, hát azért hagyott a karrierjének időt. Los Angelesben fotozták le, és a képeken már jól látható a kis terhes poci. Olsen és férje Robert Arnett 2020-ban házasodtak össze, most pedig úgy tűnik, hogy hamarosan háromtagú családdá bővülnek. Nagyon helyes! A színésznő egyelőre hivatalosan nem kommentálta a hírt, mert mit kéne róla mesélni?
2: Nem vigyáztam.
0: Én tiltakozom. A fotók gyakorlatilag mindent elárulnak. A rajongók azonnal gratuláltak, én nem vagyok rajongó, de gratulálok. Egy gyerek világra jövetele mindig egy nagyon fontos és szép dolog. A közösségi oldalak természetesen ezzel voltak tele. Hollywood egyik legkedveltebb sztárpárjánál hamarosan érkezik a kis szuperhős. Anyu meg eljátszhatja a dinnye lányt, vagy valami dinnye woman a következő szuperhős filmen. Na, jöjjön az ezüstérmes New Religion és Bibi Rexha, valamint a Faithless.

0: Brutális Faithless, New Religion-jét hallottuk, köszönjük szépen, és egy kérdés.
1: Oké. Okay.
0: Az is árulkodik a személyiségünkről, hogy az ágy melyik oldalán alszunk?
1: Igen.
0: Szerintetek ebben gondolkodtatok tik már ezen?
1: Persze.
0: Ha nem, szerintem az az egészséges. Ha igen, akkor baj van, de egy friss kutatás szerint egyébként érdekes módon árulkodik. A szakértők azt találták, hogy a bal oldalt választók általában optimistábbak, kreatívabbak és könnyebben kezelik a stresszes helyzeteket a bal oldalon.
1: Pontosan.
0: Na de honnan nézve? Ha szembeállok az ágyjal és fölülről nézek rá, akkor jobb és bal oldal, vagy ha benne fekszem, akkor jobb és bal oldal. Hát ezt azért kéne tisztázni, mert speciál én, ha szemből állok a jobb oldalon, de ha benne fekszem a bal oldalon alszom, tetszik érteni, nézés iránytól függően. A vizsgálatok szerint érzelmileg is kiegyensúlyozottabbak, mint azok, akik a jobb oldalon alszanak. Persze ez nem kőbevésett szabály, mondják a kutatók, köszönjük szépen, de azért nem gondoltuk volna, azt hittük, hogy ez teljesen így van. Meglepően sok közös vonás figyelhető meg a bal oldalon alvók között.
2: Ugyan ma.
0: Úgyhogy ma este mindenki nézze meg, hogy hol a kedvenc hely az ágyban, de még mindig nem derült ki, hogy honnan nézve. Úgyhogy szerintem inkább hagyjátok a francba. Az ágy azért, hogy aludjál benne.
1: Tényleg?
0: És álmunkban nem kell optimistának meg kreatívnak lennünk, az elég akkor, ha ébren vagyunk. Na ennyi volt már az Opel slágerlista. Nem volt ma új dalunk, gyerekek, nem érkezett, hogy szomorúak vagytok-e? Mindig szoktuk köszönteni az új dalosokat, most meg nem.
1: Semmi rész.
0: Akkor biztosok egy kicsit azokat, akik új dalal bekerülhetnek a listába.
1: Persze, persze, de más kell.
0: Nem teljesen erre gondoltam. Akkor a viszontlátásra az élen Taylor Swift és az Uplight. Szevasztok. Akkor most beledugom a fejem a WC-be és lehúzom. Ezt a meg.

0: Jövő héten pénteken 16 órakor jön a friss lágerlista Kovács Áronnal és Kisóval. Opelval is lágerlista. Csak a Sláger FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Az ősi ösztönök benned élnek. A 15 éves Fishing and Hunting csatornával már bármikor átélheted a horgászat és a vadászat élményét. Mi nem titkoljuk el a trükkjeinket. Nálunk megnézheted, hogy melyik évszakban, hol és mivel érdemes horgászni vagy vadászni. Sőt, megtudhatod a legízletesebb csali receptjét, a legnagyobb halak rejtekét, megismerheted a lesben állás és az álcázás művészetét. Dőj hátra és élvezd a képernyőn keresztül a rengeteg izgalmat, kalandot, küzdelmet és szórakozást. Keresd a Fishing and Hunting tartalmait a TV-ben vagy online az fhplay.com oldalon.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
2: Runner futár. Az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
3: Hőhullám, hangulat ingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
6: Munkahelyen is csak a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja, ha megkeresik telefonon vagy online.

kérjük, mondja el! Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után...

0: Augusztus végén a kormány jelentős szélerőmű építési pályázatot ír ki. Ittasan vezetett a halálos tótvázsonyi baleset okozója. Az alacsony vízállás a Balatonátúszást is átrendezi. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Augusztus végén a kormány jelentős szélerőmű építési pályázatot ír ki, hogy legalább 700 megawattal bővítsék a termelést, közölte Facebook videójában Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Azt mondta, hogy az elmúlt években ugyan sokat fejlődött az ország megújuló energiaellátása, de ez nagyrészt napelemekről szólt. A szélenergia kapacitása kapitány szerint 2016 óta 330 megawattos szinten maradt. A pályázatot ugyancsak augusztus 31-én írják ki, de a tervezetet már július közepén társadalmi egyeztetésre bocsátják. A projekthez az energiahálózatot is fejleszteni kell, EU-s támogatással 1,5 milliárd eurót fordít erre a kormány. A terv az, hogy 2030-ig a jelenlegi kapacitás több mint 10-szeresére növeljék a szélenergia kapacitást. A Veszprémi járási ügyészség indítványára letartóztatta a bíróság azt a férfit, aki a hétvégi három ember halálával végződő baleset okozásával gyanúsít a rendőrség. A Tótvázsonynál történt halálos baleset vétkes sofőrje ittas volt. A nyomozás szerint áttért a szemközti sávba, ahol frontálisan ütközött egy szabályosan közlekedő autóval. A balesetben két ember a helyszínen életét vesztette, három utast kórházba szállítottak, közülük egy személy később szintén meghalt. A rendőrség a férfit őrizetbe vette, és kettőnél több ember halálát okozó ittas járművezetés büntette miatt indított eljárást. A bíróság egy hónapra elrendelte a letartóztatását, a döntés azonban még nem végleges. A Veszprém vármegyei ügyészi szervek bensőséges ünnepség keretében a modern magyar ügyészség megalakulásának évfordulója alkalmából több ügyésznek és igazságügyi dolgozónak adtak díjakat és kitüntetéseket. Varga Ferenc díjat kapott Gácsi Gabriella főügyészségi ügyész, még Magyar István díjjal ismerték el Pados Zita munkáját. A helyi ünnepségen további elismeréseket és főtanácsosi címet is átadtak. A Veszprémi járási ügyészség nyugdíjba vonult munkatársa Szabóné Molnár Gyöngyi szintén kitüntetésben részesült több évtizedes szolgálatáért. Egy veszprémi egyetemi kutatásból nőtt ki az a nemzetközi piacra készülő egészségügyi startup, amely új lehetőségeket kínál a tüdőrákos betegek kezelésében. A Pannon Egyetemről indult Chemonitor olyan vértesztet fejlesztett ki, amely már a kemoterápia korai szakaszában jelezheti, hogy a választott kezelés várhatóan hatásos lesz-e. A fejlesztés most új mérföldkőhöz érkezett, miután aláírták az első befektetői szerződést. A kutatók szerint a módszer akár 90-100%-os pontossággal segítheti az onkológusok döntését, csökkentve a felesleges kezelések számát. A projekt a Pannon Egyetem kutatócsoportjából indult, és célja, hogy egy nemzetközi szinten is versenyképes egészségügyi innovációvá váljon. A Balaton alacsony vízállása miatt rendkívüli intézkedésekkel készülnek a július 18-ai 44. Lidl Balaton átúszásra. A Révfülöpi rajtnál a sekélyvíz nehezíti a motorcsónakok közlekedését, ezért egy ideiglenes óriás téget építenek a csomagszállítás biztosítására. A szervezők szerint az átúszás távját és lebonyolítását a vízállás nem befolyásolja. A résztvevőknek ugyanakkor a déli part közelében, a megszokottnál hosszabb szakaszon kell majd gyalogolniuk a sekélyvízben. A tó átúszására készülőket ingyenes Bahart hajótranszfer és egy profi csomagmegőrző rendszer segíti, amely garantálja, hogy a személyes holmik gyorsabban átérjenek a túlpartra, mint maguk az úszók. A gigantikus feladatot két autó és négy motorcsónak végzi, több mint 30 fordulóval.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most! Indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger

Rimac. Szóval, hogy a kis puszinyuszikának úgy elkapott a bundácskája, hogy mindenképpen kéne egy másik.

0: amikor nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. That's the power of love. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A Tini szerelmes éveim. And then I saw her face.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Csak indokolt esetben menjünk este a sürgősségi osztályokra, harmadfokú hőségriasztás van érvényben. Jóvá hagyta a fővárosi közgyűlés a Széchenyi fürdő felújítási programját. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit és Gáltót Andrást hallják. Kérjük, hogy a sürgősségi osztályokat valóban csak indokolt, halaszthatatlan esetben keressék fel, írta Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. A tárcavezető ezt azzal indokolta, hogy a tapasztalatok szerint sokan a forró nappalok helyett inkább az esti éjszakai, hűvösebb órákban keresik fel az osztályokat panaszaikkal. Viszont ilyenkor kevesebb a dolgozó, mint nappal, ezért a kevésbé sürgős panaszok ellátása hosszabb várakozási idővel járhat. Életveszélyes tünetek, zavartság, ájulás, mellkasi fájdalom, nehéz légzés, súlyos kiszáradás vagy hőguta gyanúja esetén azonnal ellátásra van szükség, más panaszok esetén viszont azt kérte a miniszter, hívjuk a háziorvosi, ügyeleti vagy telefonos tanácsadási 1830-as lehetőséget. Szombat 0 órától harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos Magyarország teljes területére. Oroszi Beatrix jelezte, extrém meleg időre számíthatunk a következő napokban, amikor a napi középhőmérséklet eléri vagy meghaladja a 29 Celsius fokot, több térségben a nappali csúcshőmérséklet tartósan 38 vagy 40 fok körül alakulhat. A meteorológiai előrejelzések alapján ez az idei év eddigi legintenzívebb és legveszélyesebb hőhulláma lehet. Az elmúlt 20 évben sem igazán láttak ehhez hasonlót. A hőség nem csak kellemetlenséggel jár, de jelentős terhelést is jelent a szervezetnek. A fővárosi közgyűlés legutóbbi ülésén jóváhagyta a Széchenyi fürdő felújítási program.

0: Megadta a felhatalmazást a nyílt közbeszerzési eljárás kiírására, így várhatóan augusztus végén elkezdődhetnek a nettó 3 milliárd forintot meghaladó felújítási munkálatok. Ismertette Szűcs Ildikó, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT vezérigazgatója sajtóbejáráson. Az első ütemben a komplett termál részleg restaurációs és rekonstrukciós programján belül a női termál rész fog megújulni. A legmodernebb vízkezelési technológiák telepítésével a munkálatok 12 hónapig tartanak. A felújítás része az uszodai főbejárati lépcső restaurálása, a belső udvari tányéros szökőkutak restaurálása, előbbi három, utóbbi két hónapig tart majd a tervek szerint ősszel. Július 1-én új korszak kezdődik a budapesti parkolásban. Fokozatosan megszűnnek a parkoló automaták, így a parkolási díjakat kizárólag digitálisan, mobil alkalmazással vagy SMS-ben lehet majd kiegyenlíteni. Szintén fontos változás a fővárosban, hogy 25%-kal emelkednek a parkolási tarifák. 2027. január 1-től Budapesten megszűnik a zöld rendszámos járművek parkolási kedvezménye is. Szintén jövő évtől a 2 tonna saját tömeget meghaladó személyautók után a normál parkolási díj kétszeresét kell majd fizetni, függetlenül attól, hogy elektromos, hibrid vagy belső égésű motoros a jármű. Hétfőn is a napsütésé lesz a főszerep, hajnalra csak kevés helyen csökkenhet 20 fok alá a hőmérséklet. Napközben a legmelegebb órákban akár 42 fokot is mutathatnak a hőmérők. Kedden a napsütést időnként már gomoly felhők zavarhatják meg, de csapadék csak kis eséllyel fordulhat elő. Szerdáig kell várni a változásra, akkor egy hidegfront hatására elszórtan alakulhat ki egyre több zápor, zivatar, az esti órákban még az ég is zenghet. Északnyugat felől fokozatosan enyhül a hőség.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatlanul.

Ez a Sláger FM. Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM. Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Megdőlt a napi országos és fővárosi melegrekord szombaton. Július 1-én zárva tartanak a patikák és a rendelők. A nyári hőhullámok érezhetően átalakítják a turisták viselkedését. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit és Gál Tóth Andrást hallják. Megdőlt a napi országos és fővárosi melegrekord szombaton, valamint a legmagasabb napi minimum hőmérsékleti rekordok is megdőltek vasárnap hajnalban, közölte a Hungarometer ZRT a honlapján. Szombaton a budakalászi állomáson 40 Celsius fokot mértek, ez új legmagasabb napi országos maximum hőmérséklet, a korábbi 37,5 Celsius fok volt Örkény állomáson még 94-ben. Tájékoztattak arról is, hogy Bodán csupán 26,3 Celsius fokig hűlt le a levegő, ez volt a legmagasabb napi minimum hőmérséklet, ami ugyancsak rekord. Budapesten Újpest állomáson 39,8 Celsius fokig emelkedett a hőmérséklet szombaton, ami fővárosi napi maximum hőmérsékleti rekord. Budapest Lágymányoson éjszaka mindössze 24,6 Celsius fokig csökkent a hőmérséklet. A legmagasabb napi minimum hőmérséklet fővárosi rekordja eddig 24,3 Celsius fok volt, szintén Lágymányoson mérték még 2006-ban. Semmelweis nap miatt idén is változik az egészségügyi ellátás rendje július 1-én. A munkaszüneti nap az egészségügyi dolgozóknak szól, ezért országszerte zárva tartanak a házi orvosi rendelők, a szakrendelések és a legtöbb gyógyszertár. A folyamatos egészségügyi ellátás ilyenkor sem áll le, azt az ügyeleti rend szerint biztosítják. Érdemes előre tájékozódni, vagy szükség esetén az ügyeleti szolgálatokhoz fordulni. Ha a mérgezés gyanúja merül fel az év minden napján, így ezen a munkaszüneti napon is hívható az ingyenes 0680 20 11 99-es zöld számon elérhető egészségügyi toxikológiai tájékoztató szolgálat. A hatalmas hőség ellenére több mint 4000-en teljesítették a Zamárdi-Tihany-Zamárdi útvonal 8 kilométeres távját a 9. alkalommal megrendezett Balaton áttevezésen. Az ország egyik legnagyobb szabadidősport eseményén a résztvevők kajakkal, kenuval, száppal, sárkányhajóval vagy akár gumicsónakkal is teljesíthették a feladatot szombaton. A hőség miatt egyre több turista választja a déli napozás helyett a kora reggeli és késő esti programokat a Balatonnál, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség. A közlemény idézi Fekete Tamást, a szövetség elnökét, aki szerint az elmúlt években tapasztalható nyári hőhullámok érezhetően átalakult.

0: alakítják a turisták viselkedését.
1: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
0: Szaposok napkeltekor szállnak vízre, egyre több helyen éjszakai múzeum látogatással várják a vendégeket. Máshol este 10 órakor is nyitva tartanak a fagylalkozók. Van olyan strand, ahol a reggeli órákra szervezik a szább tanfolyamokat, sorolta a szövetségjelnök. Hétfőn és kedden is veszélybe kerülhetnek az eddigi hő.

Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit éppen megszerettünk. Ez a Sláger FM és a legnagyobb slágerek változatosan.

Az igazi változatosság ide költözött. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Budapesten 95.8. Veszprémben a 103.1.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Vízkorlátozást vezettek be több Pest megyei településen. A fővárosi vízművek ideiglenes ivókutakat is üzemeltet Budapesten. A hőségriadó egyes NAV ügyfélszolgálatokat is érint. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit és Gáltóth Andrást hallják. A hőkupola miatt takarékos vízhasználatra szólította fel a lakókat több Pest megyei település önkormányzata. Erdőkertes Szada őrbottyán Veresegyház elsőfokú vízkorlátozást rendelt el a rendkívül magas hőmérsékletű csapadék nélküli időjárás, valamint a megnövekedett vízfogyasztás miatt. Veresegyházon és Szadán csak a szokásos vízhasználat mellőzését javasolják, őrbottyánban és erdőkertesen pedig tilos az ivóvíz hálózatról, a tömlős locsolás 6 és 23 óra között, a járdák, utak mosása, az automata öntözőberendezések működtetése, a gépjárművek tömlős mosása és az úszómedencék feltöltése. A rendkívüli hőség miatt a fővárosi vízművek Budapesten az 551 kifolyó, azaz nyomós kút és a szezonálisan működő 63 ivókút mellett 22 ideiglenes vízosztót is üzembe helyezett. A fővárosi vízművek az MT-hez vasárnap eljutatott közleményében azt írta, az ideiglenes ivókutak jellemzően csapálványok, könnyen felismerhetők, mivel azokat az ivóvíz nemzetközi piktogramja egy csapot és ivóvizes poharat ábrázoló tábla jelzi. Az ideiglenes ivókutaknál a fővárosi vízművek nem biztosít egyszer használatos műanyag vagy papír poharat, ezért azt kérik, hogy lehetőség szerint mindenki saját kulacsot vagy újra tölthető palackot használjon. Az ideiglenes ivókutak folyamatosan frissülő listája a fővárosi vízművek Facebook oldalán érhető el. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadással várja hétfőn és kedden az ügyfeleket a Nemzeti Adó és Vámhivatal azokban a kirendeltségekben, ahol nem biztosította a légkondicionálás, közölte a hatóság. Jelezték, ezeken a helyeken a hivatalok június 29-én, hétfőn és 30-án, kedden is kizárólag délig tartanak nyitva az ügyfelek és a munkatársak védelme érdekében. Hozzátették, a klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rend szerint várják az ügyfeleket. A személyes ügyintézést választók itt egyúttal meg is pihenhetnek, lehűlhetnek az extrém kinti hőmérséklet után. A NAV közleményében emlékeztetett, az ügyintézésre az elektronikus megoldások, illetve az online felületek mindig rendelkezésre állnak, és a hatóság ügyfélportálján szinte minden adóügy elintézhető. A szombaton hatályba lépett médiatörvény értelmében azonnal megszűnt az MTVA, valamint a Duna Média Szolgáltató ZRT vezérigazgatóinak megbízatása, írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán szombaton. Tar Zoltán úgy fogalmazott, az Országgyűlés Művelődési Bizottsága várhatóan szerdán ül össze a parlamentben, hogy kinevezze az ideiglenes vezetést. A tárcavezető közölte, a média tanács tagjainak megbízatása is megszűnt szombaton, az új tagokat az Országgyűlés és jelöli majd, az elnököt pedig nyilvános pályázati eljárás keretében választják ki.

0: Hajnalra csak kevés helyen csökkenhet 20 fok alá a hőmérséklet, és napközben tovább forrósodik a levegő hőmérséklete. Hétfőn is a napsütésé lesz a főszerep, de felhők már megjelenhetnek az égen. A strandolókat arra figyelmeztetik, hogy a déli órákban majd húzódjanak árnyékba, mert extra erős lesz az UV-sugárzás, ami rövid idő alatt súlyos leégéshez vezethet. Kedden is hasonlóan alakult térségünk időjárása, fokozatos enyhülésre az előrejelzések alapján csak szerdától számíthatunk.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Ez a Sláger.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Szombat hajnaltól életbe lép a harmadfokú vörös riasztás, változik a villamos közlekedés több vonalon is. Szaposok lepik el a Dunát Budapestnél. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Szombat hajnaltól harmadfokú vörös riasztás lép életbe a hőség miatt, közölte Magyar Péter miniszterelnök, aki Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel együtt bejárást tartott az Uzsoki utcai kórházban. A védekezés vezetését a kormányfő látja el, a koordinációt pedig a védelmi igazgatási hivatal végzi. A munkát a honvédelmi, belügyi, egészségügyi, közlekedési és gazdasági miniszter, valamint a nemzetbiztonsági főtanácsadó támogatja. A bejáráson elhangzott, hogy az Uzsoki kórház volt az első intézmény, ahol a Tisza kormány döntése alapján befejeződött a folyadékhűtők cseréje, több mint 130 millió forintos beruházással. Szeptembertől indulhat a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer. Erről Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter beszélt, amikor a miniszterelnökkel bejárást tartott a budapesti Uzsoki utcai kórházban. Elmondta, csütörtökön kapta meg az anyagot, amely arról szól, hogyan fogják mérni és hitelesíteni a kórházi fertőzéseket, és miként fogják az adatokat publikálni. Közlése szerint ezt bemutatják a kormányzatnak, és szeptember 1-től ezek már indulnak. Hegedűs Zsolt az egyik legfontosabb tényezőnek nevezte az átlátható és azt mondta, mindent megtesznek azért, hogy modern, európai és nagyon magas szintű egészségügyi ellátása legyen a magyaroknak. Karbantartás miatt a 23-as és 24-es villamos csak a Nagyvárad tér és a Jászai Mari tér, illetve a Közvágó híd között jár szombaton és vasárnap. A keleti pályaudvar és a Nagyvárad tér között 24-es jelzéssel pótlóbusz közlekedik majd, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Közleményük szerint a hétvégén az Orci úton a Kőris utcánál a villamos pálya karbantartását végzik. A 23-as villamos a Jászai Mari tér és a Nagyvárad tér között, a 24-es villamos a Közvágó híd és a Nagyvárad tér között jár. Majd írták. Immár 11. alkalommal rendezik meg Magyarország legnagyobb és legismertebb SZAP eseményét, a Budapest SZAP Fesztivált. A résztvevők a hagyományoknak megfelelően a római partról indulnak, majd a Duna fővárosi szakaszán végigevezve érkeznek meg a Kopaszigáthoz. A szervezők minden érdeklődőt várnak, függetlenül attól, hogy először állnak-e SZAP deszkára vagy rendszeres vízi sportolók. Az indulás előtt technikai oktatás segíti a kezdőket, így a túra biztonságosan és magabiztosan teljesíthet. A Budapest SZAP Fesztivál egyik legnagyobb vonzereje, hogy a résztvevők teljesen új szemszögből láthatják a várost. A hidak alatt áthaladva, a Duna közepéről nézve Budapest egészen más arcát mutatja meg, mondta Duska Várkony főszervező. 30 napra elrendelte a bíróság Búzs Balázs a Nemzeti Kulturális Alap volt alelnökének, Óbuda volt polgármesterének letartóztatását. Az RTL híradó a tárgyalóterem előtt szólaltatta meg Búzs Balázst, aki azt mondta, nem követett el semmilyen törvénytelenséget. A bíróság egy politikai döntést hozott, soha semmit nem követtem el, soha semmilyen bűncselekményben nem vettem részt, mondta. Eddig 6 embert vettek őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alap botrány kapcsán. Ugi Attillát, Budapest 18. kerületének volt fideszes polgármesterét vezető száron vitték a Kecskeméti járásbíróságra az ellene folyó nyomozást végző NAV tisztjei. Ma még jobban rákapcsol a forróság, délután már 33-38 fokos kánikulában lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják kisebb gomoly felhők, esni sehol sem fog. Mérsékelt, keleten, délkeleten időként élénk lehet az északi, északkeleti szél.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger FM.
1: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok, palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Szépművészeti Múzeum a régi magyar gyűjtemény barokk állandó kiállítása a 17. század elejétől 1800-ig követi végig a történelmi Magyarország művészetének és közép-európai kapcsolatainak alakulását, amelyet most jó szívvel ajánlunk megtekintésre. Irány tehát a Szépművészeti Múzeum és az állandó kiállítások, mert hogy az újrarendezett állandó kiállításon a látogatónak lehetősége nyílik betekinteni 200 év magyarországi festészetének és szobrászatának műfaji és stílus változásaiba, egyúttal történeti, kultúrtörténeti és művészet-földrajzi összefüggésbe helyezni azt. Az egykori főúri és főpapi mecénási tevékenység és műgyűjtői érdeklődés körébe tartozó művek és a szerteágazó művészeti kapcsolatok átfogó bemutatása érdekében a törzsanyagon túl más hazai múzeumokból, egyházi és magángyűjteményekből kölcsönvett festményekkel, szobrokkal, illetve az Iparművészeti Múzeumból és a Magyar Nemzeti Múzeumból kölcsönzött bútorokkal és ötvös tárgyakkal egészítették ki a kiállítást. A tárlat tematikus egységekben ad válogatást a különféle tárgytípusokban gazdag gyűjteményből. A kiállítás a múzeum harmadik emeletén kezdődik, ahol a 17. századi egyházi művészet és a halotti kultusz emlékeit, kolostori képek, epitáfium és síremlékszó

0: A barokk vázlat pedig különösen vonzó és jellemző műfaja a kornak. Irány tehát a Szép Művészeti Múzeum a barokk változatok állandó kiállítására.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Megdőlt a napi országos és fővárosi melegrekord szombaton. Július 1-én zárva tartanak a patikák és a rendelők. A nyári hőhullámok érezhetően átalakítják a turisták viselkedését. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit és Gál Tóth Andrást hallják. Megdőlt a napi országos és fővárosi melegrekord szombaton, valamint a legmagasabb napi minimum hőmérsékleti rekordok is megdőltek vasárnap hajnalban, közölte a Hungaromet ZRT a honlapján. Szombaton a budakalászi állomáson 40 Celsius fokot mértek, ez új legmagasabb napi országos maximum hőmérséklet, a korábbi 37,5 Celsius fok volt Örkény állomáson még 94-ben. Tájékoztattak arról is, hogy Bodán csupán 26,3 Celsius fokig hűlt le a levegő, ez volt a legmagasabb napi minimum hőmérséklet, ami ugyancsak rekord. Budapesten Újpest állomáson 39,8 Celsius fokig emelkedett a hőmérséklet szombaton, ami fővárosi napi maximum hőmérsékleti rekord. Budapest Lágymányoson éjszaka mindössze 24,6 Celsius fokig csökkent a hőmérséklet. A legmagasabb napi minimum hőmérséklet fővárosi rekordja eddig 24,3 Celsius fok volt, szintén Lágymányoson mérték még 2006-ban. Szemmelweis nap miatt idén is változik az egészségügyi ellátás rendje július 1-én. A munkaszüneti nap az egészségügyi dolgozóknak szól, ezért országszerte zárva tartanak a házi orvosi rendelők, a szakrendelések és a legtöbb gyógyszertár. A folyamatos egészségügyi ellátás ilyenkor sem áll le, azt az ügyeleti rend szerint biztosítják. Érdemes előre tájékozódni, vagy szükség esetén az ügyeleti szolgálatokhoz fordulni. Ha a mérgezés gyanúja merül fel az év minden napján, így ezen a munkaszüneti napon is hívható az ingyenes 0680 20 11 99-es zöld számon elérhető egészségügyi toxikológiai tájékoztató szolgálat. A hatalmas hőség ellenére több mint 4000-en teljesítették a Zamárdi-Tihany-Zamárdi útvonal 8 kilométeres távját a 9. alkalommal megrendezett Balaton áttevezésen. Az ország egyik legnagyobb szabadidősport eseményén a résztvevők kajakkal, kenuval, száppal, sárkányhajóval vagy akár gumicsónakkal is teljesíthették a feladatot szombaton. A hőség miatt egyre több turista választja a déli napozás helyett a kora reggeli és késő esti programokat a Balatonnál, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség. A közlemény idézi Fekete Tamást, a szövetség elnökét, aki szerint az elmúlt években tapasztalható nyári hőhullámok érezhetően átalakítják a turisták viselkedését. Kialakulóban van a balatoni siesta kultúra, amelyben a déli órák hősége helyett a nyaralók egy része a hűvösebb reggeli órákra időzíti az aktív programokat. A kerékpárosok kora reggel útra kelnek, a száposok napkeltekor szállnak vízre, egyre több helyen éjszakai múzeumlátogatással várják a vendégeket. Máshol este 10 órakor is nyitva tartanak a fagylaltozók, van olyan strand, ahol a reggeli órákra szervezik a száptanfolyamokat, sorolta a szövetségjelnök. Hétfőn és kedden is veszélybe kerülhetnek az eddigi hőmérsékleti rekordok. A legmelegebb órákban ugyanis a hét első napján 37-42 fokot, kedden még ennél is többet mutathatnak a hőmérők. A hajnali órák sem hoznak igazi felfrissülést, csak kevés helyen csökkenhet 20 fok alá a hőmérséklet. Szerdáig kell várni a változásra. Egy hidegfront hatására elszórtan alakulhat ki egyre több zápor és zivatar. Északnyugat felől fokozatosan enyhül a hőség. Csütörtökön tényleg fellélegezhetünk, véget ér a forróság.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változó

0: Éled a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Programajánló.
2: Hölgyeim és uraim, kedves hallgatóink, a Szép Művészeti Múzeum megújult egyiptomi állandó kiállítása a korábbinál nagyobb területen számos új tárgyal és témával kiegészülve várja a látogatókat. Az új koncepció három nagy tematikus egységre bontva mutatja be az ókori Egyiptom világát: templom és istenek, Nílus völgy és emberek, sírkamra és halottak. Az új kiállítás látványosan interaktív eszközök bevonásával a látogatók számára jól érthetően és a tudományos eredményeket is bemutatva tárgyalja a korszakkal kapcsolatos legfontosabb ismereteket. A kiállításhoz tartozik egy egyiptomi titkokamrája is. Ebben a felfedező szobában, mert ez a címe és ez a neve, számos további izgalmas információ várja az érdeklődőket. A Szép Művészeti Múzeum első 1939-ben megnyílt egyiptomi állandó kiállítása óta három alkalommal, 1972-ben, 1996-ban és legutóbb 2013-ban újult meg az egyiptomi tárlat. Ez egy állandó tárlat, bármikor látogathatják. Az egyiptomi gyűjtemény mostani legújabb, több mint 5000 műtárgyat bemutató újrarendezett állandó kiállítása nem kronológiai sorrendben, hanem tematikus egységekre bontva mutatja be a gyűjtemény legfontosabb műtárgyait. Az egyiptomi világnézetben megjelenő három alapvető csoport, az emberek, az istenek és a halottak szféráinak bemutatása mellett a kiállítás hangsúlyozott figyelmet szentel a három szféra közötti kommunikáció változatos lehetőségeinek bemutatására is. A különböző terek falszínei összhangban vannak a bemutatott tematikával természetesen. És ezen kívül még számos meglepetés várható. Például